annak megfelelő úgynevezett humorális, tehát belső elválasztás a mirigyeinktől irányított rendszeré, a szeretetnek ilyen nincs. Mert a szeretetet csak közösségbe lehet elsajátítani, és a szeretet elsajátításának Isten adott egy útat. Hogy megszületünk, az első szeretet leckét édesanyánktól kapjuk, nem? Nagyon pontos gyermekpszichológiai kísérletek igazolták azt, hogy az a csecsemő, akit nem babusgatnak, az érzelmileg hátrányosan fejlődik. És egész életén át megmutatkozik ez a hátrány. Aztán Isten úgy teremtette meg az embert, hogy van férfi és nő, és a férfi és nő az nem egyforma, ezt megint a gender studies és a woman liberation, tehát a női egyenjogosítási harcosoknak üzenem, hogy nem az a lényeg, hogy a férfiből nő legyen, és a nőből férfi legyen, vagy a nő és a férfi egyforma legyen, nem. Hanem két polárosan, tehát egymással össze nem keverhetően, össze nem egyeztethetően, két polárosan különböző nemű embernek a harmonikus közössége az, ami ember. És itt a Bibliát is szeretném egy kicsit pontosabban értelmezni, mert ez egy nagyon fontos dolog. Ugye van egy olyan közkeletű elképzelés a keresztények között, ami nem igaz, mely a kereszténység hamisítása, hogy a Biblia azt mondja, hogy a teremtés koronája a férfi. Hogy ezt tetszettek már hallani. A Biblia ezt nem ezt mondja. Vagy azt szokták mondani, a férfi az az Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény. Ez se igaz. Az ember az Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény. Tessék megnézni a Biblia első lapján. Teremti az Úristen az embert, férfiúvá és asszonyjá teremti őket. Tehát férfi és nő közösen az az Isten képe. Férfi nem egyedül, a nő sem egyedül. Ketten közösen. És ebben a poláros ellentétben tanulja meg az ember azt, hogy szeretet. Méghozzá szabadon. Mert a Bibliának meg a másik nagyon fontos elve az, hogy ha nem vagyok szabad, akkor nem vagyok igazán ember. Ha én nem szabadon dönthetek, akkor nem vagyok igazán ember. És Isten azt mondja, nézzék meg a teremtés történetet. Ugye az asszony teremtését Mózes első könyve, második fejezete nagyon érdekesen mondja el. Mindent úgy teremt az Isten, hogy szólt az Isten, meglett, és lőnesten, lőnreggel, stb. Ebben a panelben mondja el. Az asszony teremtését nem így. Először megteremti Isten Ádámot. És akkor nem terem mellé egy Évát, nem ilyen egyszerű ez a dolog, hanem Ádám előtt elvezeti az összes élő lényt. De előtte azt mondja az Ádámnak, hogy nem jó neked egyedül lenni. És Ádám is érzi, hogy valahogy nem jó, hogy egyedül van. És akkor elvezet minden élő lényt előtte. És akkor ez nagyon fontos a héberben, mindennek nevet ad az ember, a névadás az az ókorban annak a kifejezése volt, hogy átveszem rajta az uralmat. De olyan társam nem lehet, akin én uralkodok. Az nem társ, az rabszolga. És az ember nem talál hozzáillő segítő társat. És akkor az Isten álmot bocsájt az emberre, és nagyon érdekes ez a szimbolikus leírás, nem a fejéből vagy a sarkából, hanem az oldalából, csinál egy olyan lényt, amelyik nem olyan, mint Ádám, egészen más, de benne lesz Ádám egyé, teljessé, egészé. Azt mondja, ez csontomból való csont, testemből való test, és akkor azt mondja, a Biblia nevezi ezt az illetőt asszony embernek, így mondja Károli, ezt magyarul nem tudjuk mondani, mert az asszony férfi és a nő, ez két különböző gyökű szó magyarban. Héberben nem, hanem van egy gyök, aminek van egy himnemű és egy nőnemű alakja. Ez az is, ez a himnemű forma, issa, ez meg a nőnemű alakja. Ez a férfi és a nő. Tehát ugyanannak a dolognak a két nemű alakja. Na most éppen ezért a szeretetet úgy tanuljuk meg, hogy én szabadon döntök valaki mellett,
És egy életen át tanuljuk a szeretetet. Hát aki házasságban él, én már ősidők óta házasságban élek, már nem is tudom, hogy hány éve, de a házasság évfordulón megnézem a feljegyzéseimet olyan régen, és ezt duplának kell venni, mert a háborús évek azok ugye duplán számítanak régiek szerint, tehát ősidők óta élek, és mindig újat fedezek fel a feleségem. Hé, hát egy nő ez így viselkedik, jaj, de különös, jaj, de érdekes. Ő is így van velem. Ő is így van velem. Mindig lessük egymást. Szóval, és ez azért van, mert valami nagyon fontosat, ami emberségünkhöz hozzátartozik, amit úgy hívunk, hogy szeretet. Ezt meg kell tanulni, mert nincs hormonunk rá. Éppen ezért az énekek éneke a szerelmi énekeknek a gyűjteménye. Viszont nagyon érdekes, és egy lélegzettel el akarom mondani, hogy ezt már az Ószövetség idején is úgy vették, mint Isten és a választott nép viszonyát, és Krisztus és az egyház viszonyát, és nem szégyelték. Nem szégyelték Krisztus és az egyház viszonyát, vagy a választott nép és Isten, Jahvénak a viszonyát, a szerelem képével, a szerelem testi oldalának a kép soraival kifejezni. Miért? Mert az ókori ember még nem volt prűd, és nem ismerte a pornót. Tudta azt, hogy szerelem plusz szex az egyed, az az ember életformája. És nem pedig úgy, hogy mínusz ez, mínusz az, egyik vagy a másik. És éppen ezért nagyon izgalmas az énekek énekéről szóló könyv. Hát én most bajba vagyok, mert nem akarom elhúzni nagyon az időt, erről én tanulmányt írtam, hanem most én egy teljesen érdekes dolgot mondanék el. Vegyük elő az énekek énekét, hogy olvassuk el. Én elolvastam otthon héberül, egy modern fordítást fogok olvasni, néha belejavítottam. Hát szóval tényleg 16 éven felüli könyv az énekek éneke, majd meglátják. És én szeretném, hogyha elolvasnák. Nagyon érdekes, hogy ez egy egységes mű, nagyon érdekes, hogy drámai felépítésű egységes mű, és nagyon sokat vitatkoztak azon, hogy hány részből áll. Volt, aki azt mondta, hogy 4 részből áll, volt, aki azt mondja, hogy 62 részből áll, és e között mindenféle van. Tehát az összes kommentárt, amit megnéztem, a 62 volt a legtöbb rész, és 4 volt a legkevesebb. E közötti szakaszokból áll. Na most, mindenképpen egy gyűjtemény. De mindenképpen ez a gyűjtemény nagyon logikusan el van rendezve. Most mondok én egy nagyon érdekes dolgot. Az énekek énekének van egy közepe. És ugye a héber gondolkodás szerint a közepén van mindig a fő mondani való, mert a héber az így ilyen centrális, úgy kell elképzelni egy héber gondolkodási módot, mint a központi tükrözés. Tetszenek még miért arra emlékezni? Volt a középpontos tükrözés, ahol a középpontban van, a fókuszban van a lényeg. Na ez a fókusza a könyvnek, az a 4. fejezet eleje, első 7 verse, ami egy mennyasszony dicsérő ének. Elolvasom ezt a mennyasszony dicsérő éneket, amit nagyon érdekesen, ugye 7 testrészét dicséri a mennyasszonynak, ez se véletlen ám, mert a 7 az egy nagyon fontos szám, az a legkisebb, illetve a legnagyobb törzsszám. Ugye, mert a 7 az egy olyan szám, amelyik egyel is önmagával osztható csak, kínlódnak is a közgazdászok, hogy miért 7-es rendszerbe gondolkodunk, de a 7-nek nagyon sok jelentése van, most ebben én nem megyek bele. Majd elmondom, mindig megállok, hogy mi. De szép vagy, kedvesem, de szép vagy. Szemed galambok fátylad mögött. Hajad olyan, mint egy kecskenyáj, mely a Gilát hegyéről hullámzik alá. 2 fogsorod olyan, mint a megnyílt júnyáj, mely az usztatóból jött fel, mindegyiknek van ikerpárja, nincs közöttük hiányos. Ajkad, ez a 4., mint a karmazsin fonál, és bájos vagy, ha beszélsz. Halántékod, ez az 5., mint a gránátalma gerezd a fátlad mögött. 6., nyakad olyan karcsú, ami ennek Dávid tornya épült. 1000 kerek pajzs függ rajta, mint szép vitézek. Ez a pajzs, ez a nyakék, amit hordtak a mennyasszonyok. Ez a mennyasszony nyakék. Majd elmondom, hogy egy mennyasszony hogy nézett ki egy kicsit 20. századiul is, hogy értsük pontosan ezt. 2 melled, mint 2 őzike,
mint gazella pár, amely liliomok között legel. Gondoljuk el, a gazellák legelnek, és a hátuk kikivillan. Ez a képnek az alapja. Hűszél támad, és megnyúlnak az árnyak. Elmegyek a Mirha egyre és a tömén halomra, mindened olyan szép, kedvesem, semmi hibát sincsen. És itt tovább. Majd fogom a többit is olvasni, ez a közepe. Na most az az érdekes, hogy ez a mennyasszony dicsérő ének, amelyik a hét testrészt felsorolja, ez pontosan a közepén van a könyvnek. 111 sor van előtte, 111 sor van utána. Na de ebben az egész műben egy nagy-nagy párbeszéd zajlik. Méghozzá ez a párbeszéd többszereplős párbeszéd. Két főszereplő van, egyiket hívjuk úgy, hogy vőlegény, a másikat hívjuk úgy, hogy mennyasszony. Persze nem úgy kezdődik, hogy vőlegény, mennyasszony, hanem egy lány, és akkor ebből lesz a mennyasszony, és aztán az asszony végén. És van egy fiú, ebből lesz a vőlegény, majd pedig a férj a végén, és valahol itt középen, majd elsorolom. És mindig újra és újra az ókori drámáknak megfelelően megszólal a kórus. Vagy a lányok kara, vagy a szülők, vagy megszólal az édesanyja, megszólalnak a bátyjak, tehát kívülről beleszólnak. Így épül fel az egész. Na most, régen, már Origenész óta, ugye Origenész egy nagy-nagy tudós volt a harmadik században, Biblia tudós és a Bibliának az első nagy igazi kutatója, már az felfigyelt erre a drámaiságára, bár a drámaiságot igazán nem nagyon tudjuk rekonstruálni, illetve sok-sok gond van vele, mert 3-4 variációt is mondanak, hogy ez Salamon házasság, akkor egy házassági történet, stb. Én most azt mondom el, nem ezeket a vitákat próbálom mellőzni, hanem csak a könyvről, a szövegről szeretnék beszélni. Én azt mondom, lehet, hogy azért, mert folklorista vagyok egy picikét, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint egy menyegzői liturgia. Na most, milyen volt egy esküvő az ókorban? Ugye ez érdekli magukat. Milyen hölgyeket biztos. Na, elsősorban mit gondolnak, hogy mióta van templomi esküvő? Volt-e a Bibliában templomi esküvő? Nem. Mióta van? Nem egészen, papok már jóval előtte voltak. De valahol nagyon igazat mondanak itt a papokra nézve. 17. század óta. Csak. Ez az ellenreformáció idején volt, mert akkor lett fontos, hogy ki hova tartozik. Na most az ellenreformáció idején is az esküvő először nem egy templomi istentiszteleti forma volt, hanem. A két család megállapodik a vagyoni kérdésekről. És ezt a vagyoni kérdéseket, ugye az ígérvényeket, ezt valahol rögzíteni kellett közjogilag. És ezért papot hívtak, aki kivette az esküt. Papot és közjegyzőt. Hogy ez a hozománya a lánynak. Most hasonló volt Izraelben is, ez a móhár volt, amit jegyajándéknak lehet magyarítani, de ezt is meg kell magyarázni, hogy mi volt ez. Ez a jegyajándék, ez nem volt más, mint az, hogy a vőlegény elment megkérni a lány kezét. És akkor a vőlegénynek kellett adni egy bizonyos jegyajándékot, móhárt a lány apjának. De ez nem a lány apjáé lett, hanem a lány apjának kellett ezt az összeget kezelni. Elkülönítve. Aztán fogtam a mennyasszonyt, és elvittem, mindjárt elmondom majd, hogy. Feleségem lett. És a jegyajándék ott maradt az apjánál, mert ennek a kamatja pótolta a feleségem munkaerejét, ami kellett a családba. De nem olvad be a családi vagyomba. Ha én meghaltam, vagy én elváltam a feleségemtől, akkor a jegyajándékot az a lány apjának kötelessége volt a lánynak adni, mert ez volt a biztosíték abból, hogy ne szegényedjen el, legyen miből élni. Most a lány ezt elvihette külön,
Vagy pedig ezzel, mint tulajdonos társ vagy részvényes, ma ilyen kapitalista módon mondom, ne haragudjanak, belépett a családi gazdaságba. Tehát ez egy nagyon értelmes valami volt, mert a nőknek, az izraeli nőknek sokkal nagyobb volt a függetlensége, mint a környező népeknek, és ezt a Mohárnak lehetett köszönni. Na de térjünk az esküvőre. Miről volt szó? Először elmentem, és ezt a vagyonjogi szerződést megkötöttük, abban a pillanatban lett a jegyesem a lány. És utána eljött a menyegző ideje, aminek semmi köze nem volt akkor a papokhoz, hanem a következő volt. Ez egy családi esemény volt. És ennek a családi eseménynek a lényege a következő volt. A vőlegény a barátaival együtt elment a mennyasszonyért. A mennyasszonyi házba várta a lány pajtásaival a mennyasszony a vőlegényt. A megbeszélt napon. Felöltözve, kicsinosítva. És akkor a vőlegény átkísérte a lány pajtásainak és a barátainak egy kíséretével a mennyegzői házban, mindig a vőlegény háza volt, tehát feleséget hoztak, és nem pedig elmentek, bár erre is van példa a Sámson esete, ez egy ritkább eset. És akkor volt egy szegényeknél 3 napig, gazdagoknál 7 napig tartó lakodalom. Ezen a lakodalmon játszották el valószínűleg ezt a játékot, ami dalokból állt. Tehát ez egy lakodalmas játéknak a része. Most ennek a lakodalmas játéknak van egy nagyon komoly tanítása. Ha az igazi, és ezért van, hogy a világirodalomban mai napig is él az énekek éneke. Ha teljes emberi szerelem, minden szépségét, testi, lelki szépségét én meg akarom érteni, akkor ez a könyv valahol az első. És ez egy nagyon fontos dolog. És hadd mondjak el egy személyes élményemet. Egyszer nyertem 50 forintot fogadásból. Ez fagylaltba persze. Elmondom ezt a történetet, mert ez egy nagyon izgalmas történet. Volt egy kedves atyai jó barátom, akit most nem mondok el, mert hosszú lenne, hogy ismertem meg. A nevét mondom, akkor többséget fogja tudni, hogy kiről van szó. Úgy hívták, hogy Mérei Ferenc. A Mérei Feri, akit én, amikor szabadult a börtönből, akkor ismertem meg, mert ugye zárt intézeti növendék volt 56 után, 6 esztendőre életfogytiglant kapott, sok rendes ember volt akkor életfogytiglani fogságba. Göncöt is onnan ismerem, Kardos Laci barátom révén, akivel könyvet írtam, és innen ez a társaság, ezek úgy barátok voltak. És hát úgy megismertem a Göncöt, és Méreit. És elég az hozzá, hogy amikor a Mérei kikerült, ugye ő volt az egyik legnagyobb gyerekpszichológusa Európának. Ezt bátran mondom, franciául jobban ismerik a műveit, mint itt Magyarországon, vagy angolul jobban ismerik a műveit, mint itt Magyarországon. Hát ugye gyerekpszichológia, ez veszélyes volt ideológiailag, ezért hát a Mérei Ferit berendelték, ugye a Sárga házba, ezt tudják, hogy Lipótmező, Sárga házba pszichológusnak. Volt egy kis szobája, 3x4-es kis szoba, ami egy pszichológiai múzeum volt, mert az összes híres pszichológussal ő levelezett, ezek a levelek, képek, dedikált könyvekkel tele volt ez a kis szoba. És hát mindig felszoktam menni hozzá, és egy jó kis dumálásra, hogy mondta ő. És egyszer megyek fel, a Mérei Feri leföl rohangál a szobába, bekopogok, nem is szólt semmit, mondom, mi bajod? Azt mondja, tűnj innen, te piszok csirkefogó. Na mondom, ez szép fogadtatás, Feri, mondom, mi a bajod? Ne rohangálj már, mert ezt a szép perzsa szőnyeg kikopik. Tényleg egy igazi kézzel csomózott grúziai perzsa szőnyeg volt a padlóra terítve, mindig sajnáltam, hogy azon jár, de azt mondta, hogy egyszer élünk, és így leföl rohangál. Az 5. kör után elárulta, hogy mi a baja. Kiderült, hogy van egy női beteg, aki vallásos okokból a szexualitással szembe foglalt állást. És ezért a férje otthagyta, 3 gyerekkel tönkrement, erre összeomlott idegileg,
egy nagyon erős neurotikus helyzetbe került. És semmi adatot többet nem tudok, erre azt mondja, ezért is ti papok vagytok a felelősek, mert ti életidegen módon tanítjátok az embereket, és mondom, és a ti Krisztusotok a felelős, mondja. Na, várjál, Feri, picikét, fékezd magad. Lehet, hogy a papok ilyenek, de hogy a Biblia nem ezt mondja, az biztos. De azt mondja, ti a Bibliára hivatkoztok, és a Biblia ilyen, el kellene dobni azt a úcska régi könyvet. Mondom, Feri, szállj le a magas lóról, mert ott a pócodon két Biblia is, ahogy látom. Te se gondolod komolyan. De a Bibliában így van. Na mondom, várjál csak, Feri. Fogadjunk. Ilyen meleg volt, mint most. 50 forintos fagylatban volt ez, ugye, mikor mindjárt mondom, ez olyan 71-be voltál. Az 50 forintos fagylalt az megehetetlenül sok volt, az biztos, de lógott a nyelvünk, olyan meleg volt. Leveszem az egyik bibliáját, ahogy most a Lacitól elveszem az egyik bibliáját, és felütöttem volna az énekek énekét, de a Feri már rosszat sejtett, és az 50 forintot sajnálta. Azt mondja nekem, ne az Ószövetségből, az énekek énekéből gyere, mondom, az is a Biblia. Azt mondja, de gyere az Új Szövetségből. Jó, mondom, akkor az Új Szövetségből. És fogtam magam, kinyitom az Új Szövetségnél, hosszasan, nem kellett hosszasan lapozni, ahogy most sem, fogtam magam, de azt mondja, biztos nem Pálra fogsz hivatkozni arra az ilyen-olyanra. Mondom, jó, hát akkor legyen Pál. És akkor fellapoztam a Korintusi első levél 7. fejezetét, és akkor olvasom neki. A feleségnek adja meg a férj a köteles jó akaratot, hasonlóképpen a feleség és a férjnek. A feleség nem ural maga testének, hanem a férje, hasonlóképpen a férj sem ural maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást, hanem ha egyenlő akaratban. Becsuktam. Azt mondja, ide figyelj, ez nincs benne a Bibliába. Ezt te lódítottad. Te azt mondja, tudsz annyit pszichológiából, hogy ez a legmodernebb pszichológiai felfogás, amit te mondtál, ezt belehamisítottad a Bibliába. Mondom, Feri, nézd meg, még egyszer kilapozom. Letettem így az asztalra, így, és jött a Feri. Így könnyűtört. Elolvastam kétszer-háromszor. Azt mondja, csoda, vigyel! 50 forintom ugrott. De azt mondja, mondtam, hogy csirkefogók vagytok. Azért vagytok csirkefogók, mondta, mert ez a legmodernebb pszichológiai felfogással tökéletesen egybevágó egyetlen ókori emlék, amit én nem ismertem, mondja Feri. De azt mondja, ti ezt úgy elhallgattátok, hogy senki nem tudja. Hát ezért van benne az énekekének a Bibliában, hogy ne tudjuk elhallgatni. Szaladjunk. Az énekek énekéhez. Az a szó, hogy énekek éneke, az jellegzetes, a héberben úgy van a felső fok, hogy megismételjük a szót. Tehát az énekek éneke az a legszebb ének. Ezt így lehetne szabadabban magyarul fordítani, csak hát megszoktuk énekek éneke, ez a legszebb ének. Salamoné, ez úgy Salamoné, ahogyan a példabeszédek is, tehát valahol Salamonnál, ugye olvastuk a 1 Királyok 5.12-t a múlt alkalommal, amikor 1005 éneket szerzett Salamon, hát ezek az énekek, ez a sír, ha sírim, így van az énekek éneke, a sír az mindig ilyen lírai, tehát szerelmi éneket jelentett döntő módon. Nem sír, nem hosszú ível, sír, ha sírim, így mondják héberül. Az énekek éneke. Így kezdődik, tehát ez a címfelirat. A címfelirat után én mindig mondom, hogy ki beszél. Mert ezt meg lehet állapítani. Először a mennyasszony vágyakozásáról van szó. Most tessék megnézni, milyen gyönyörű költemény. Csókoljon meg engem szája csókjával, szerelmed jobb a bornál.
jó illata van olajodnak, neved, mint a kiöntött olaj, ezért szeretnek téged a lányok, mondja a vőregényről a mennyasszony. Na most, ugye itt az olajról kell megmagyarázni, ugye a Palesztinában mindenkinek naponta kellett kenni magát olajjal, mai napig is így van ez, az összes baby milk gyártó vállalat a palesztinai piacra és a közel-keleti piacra akar betörni. Tudnilik, az arab sivatag felől minden alkonyatkor fúj a szél. Mert ugye a tenger és a szárazföld másképpen hűl ki, és akkor arra mozog a levegő, ahol hideg, ezt el tudják képzelni. Na most, a sivatag felől állandóan mikroszkópikus por jön. Na most a mikroszkópikus por óriási nepszívó képességgel rendelkezik, és beleül a pólusokba, ez szabad szemmel nem látható por, beleül a pólusokba, és hogyha nem kenjük magunkat, tehát nem pótoljuk zsiradékkal a bőrnek a bőrt kiszárítja, kicserepesíti. És akkor ez rendszerint elgennyesedik, és tele lesz az ember, olyan lesz, mint a poklos lenne, mint a rühes macska, mondanák ezt Pesten. Olyan lesz. Tehát ezért minden sivatag környéki ember naponta olajjal kente magát. Igen ám, csak az olajat nem így az olívaolajra tessék gondolni, ne pedig a petróleumra. Az olívaolajat viszont megillatosították, és minden hölgynek az volt az egyik féltett receptje, hogy milyen illatszert használ, ahogy mai napig is jellemző a hölgyekre a kölnyi illata. Csak akkor nem szeszt, hanem olajjal keverték ezt, és ezért mondja, jó illata van olajodnak, neved, mint a kiöntött olaj, mondja. Vigyél engem magaddal, fussunk, vezess szobádba, királyom, újongva örüljünk veled, emlegessük bornál is jobb szerelmedet, méltán szeretnek téged, mondja a vőlegénynek. És ez valóban úgy van, hogy ez a szakasz tele van újabb és újabb képekkel. Most ehhez kell tudni, hogy a héber költészet és az egész héber gondolkodás az halatlanul képgazdag. Tehát amit mi filozófiai fogalmakba fejezünk ki, azt a héber képekkel fejezik ki. És akkor most ugye ez a szerelmi vágyódás része volt, most tovább beszél a mennyasszony, de jön a kétely. Igazi szerelem nincsen kétely nélkül, ezt sokszor szoktuk mondani. Szeret, nem szeret, tudják, ez így van. Most az idősebbek, mint én is, erőltessük meg a fantáziánkat és a memóriánkat, szóval ez így van. Jeruzsálem lányai, én barna vagyok, de szép, olyan, mint Kédár sátra és mint Salamon szőnyegei. Ne nézzetek, hogy milyen barna vagyok, a nap sütött le engem. Anyám fiai haragudtak rám, szőlőt őriztettek velem, a magam szőlőjét nem őriztem. Ugye ez egy tipikus pásztorének betét. Tudnélik, a szép nő, én erről egyszer írtam, nem is olyan régen írtam egy tanulmányt, a bibliai szép nő és szép férfi meg is jelent, és nagy sikere volt. Tehát a bibliai szép nő és szép férfi, a szép nő az a fehérbőrű nő volt. Na most ugye, aki viszont természetes körülmények között él, tehát itt ugye szőlős vidéken, ugye tokai vidéken, ezt nem kell mondani, az bizony barna lesz. Tehát barna-piros pozsgás ember kellett ebből a lányból, olyan, mint Kédár sátra, ezek a Kédár sátrai, ez egy sötétbarna kecskecőr sátor volt, a Kédár sátrai, ezt így hívták. Ez egy beduin törzs volt a szír-arab sivatagban. Valamint a Salamon szőnyege, ezek díszszőnyegek voltak, és ezek is sötét szövésű szőnyegek voltak. És azt mondja, ne nézzétek, hogy milyen barna vagyok, a nap sütött le engem. Anyám fiai haragudtak rám, tehát ezek a féltestvérei, vagy testvérei. Ezt nem lehetett tudni sohasem, mert a héber családban ugye több feleségtől született gyerekek, azok egy fészek alja voltak, tehát a testvérei bátyai szőlőt őriztettek velem. A mezőgazdaságban minden lánynak megvolt a maga feladata, és a magam szőlőjét nem őriztem, és ugye itt a szerelemnek, a szerelmesnek, majd a szőlő, ez egy állandó visszatérő hasonlata lesz, nagyon szép játék. És akkor jön egy kérés, mondd meg nekem te, kit lelkemből szeretlek, hol legeltetsz, délben hol legeltetsz. Miért keresgéljek társaid nyájánál? Ugye elhangzik a kérdés, hogy hol legeltetsz. Randizni akar a kislány, ugye mondanánk ezt így. Most ezt kell tudni, hogy az ókori szerelemben nem csak úgy nem volt prüdség, a férfi és a nő teljesen egyenjogú volt.
rendezvút kérhetett a fiú, és kérhetett a lány egyformán, ahogy gyakorlatban azért ma is így van, csak hát vannak ilyen illemszabályok, ami mögé bedugjuk ezt a dolgot. Már úgy szoktuk, hogy úgy szokták ma, hogy ugye a lány kiprovokálja a fiúból ezt a kérdést. De ő egyenesen megkérdezte. Most megszólal a vőlegény, ugyanilyen hívogatással. Nem tudod, ó asszonyok szépe, indulj el nyájam nyomán, és legelkedesd kecskédet a pásztorok tanyájánál. Most őnek is kell a lány szépségéről mondani valamit, megint még a vőlegény beszél, most elkezdte a lány szépségét dicsérni. A fáraó kocsijába fogott paripákhoz hasonlítalak, kedvesem, két orcát bájos, a láncocskák közt nyakad a gyöngysorokban, aranyláncokat készítettünk neked ezüst golyócskákkal. Ugye, nagyon szemérmesen most még a férfi az ékszerét dicséri. Régen ugye az ékszerét dicsérte, ma inkább a ruháját szokták megdicsérni először a kislánynak. Most megszólal megint a mennyasszony. Ha a király asztalánál ül, nárdusom álasztja illatát, mint egy köteg mirha. Meg keblemen nyugszik, olyan az én szerelmesem. Mint a ciprus fürt engedi szőlőjében, olyan az én szerelmesem. Most ezek nagyon szép hasonlatok, hogyha megnézzük. Köteg mirha, az a mirha, ez egy ilyen növény valami volt, ezt egy kis zacskókákban a nyakon szokták viselni, és nagyon bódító, finom illata volt, ezt a szerelmi illatának mondja az egész közel-keleti költészet, és mondja, mint egy köteg mirha, mely keblemen nyugszik, olyan az én szerelmesem, mint ciprusfürt engedi szőlőjében, ciprusfürt ez ilyen fürtös virág volt, tehát mint egy keblére tűzött virág, olyan az én szerelmesem. Erre a fiú is megszólal most a 15. vers, de szép vagy, kedvesem, de szép vagy, szemeid galambok. Ugye, a fiú az mindig kevésbé tudja dicsérni a lányt, ez mindig így van, ez az életrendje, sokkal líraibb alkat a kislány, de azért elismerik, de szép vagy, kedvesem, gyönyörű vagy. Erre megszólal a lány, és szép vagy, te is szerelmesem, gyönyörű vagy, fekvőhelyünk üde zöld, cédrusok házunk gerendái, mennyezete ciprusfa. Na most, tovább folytatja még a lány, és jön a második fejezet első vers, még mindig a lány beszél, egy nagyon megdöbbentő dolog, mert magáról kezd beszélni. És ez megint az ókori szerelmi költészetben nagyon divatos volt, hogy a lány magáról beszél. Sáron Nárcisza vagyok én, a liliumok, völgyek liliuma. Ez egy nagyon szerény, de nagyon pikáns kép. Majd látni fogjuk az egészet. Erre a vőlegénynek illik válaszolni, most a vőlegény nagyon gálánsan válaszol, mint lilium a tövisek közt, olyan a kedvesem a lányok között. Most ezt megint illik a lánynak bókkal viszonozni. Jön a lány bókja. Mint az almafa az erdőfái között, olyan szerelmesem a legények között. Árnyékában vágyom ülni, gyümölcse édes ínyemnek. Elvitt engem a borozó helyre, ezt így fordítja a fordítás sokat, az a borozó hely, ez a borozó ház szabadabb fordításban, ez azt jelentette, hogy a szőlőkben voltak olyan, hát ezt vendéglőnek mondanám, csak azért nem vendéglő, mert ezt nem kereskedelmi célból csinálták, hanem voltak olyan helyek, ahol nyáron, amikor hőség volt, elmentek erre a tanyára, és itt csinálták a fogadásokat, a lakomák. Ezek a lakomák több napig tartottak, és ennek az volt a neve, hogy borozóhely. Ez a borozóhely nem jó, mert a borra ugye van 11 szó az a héberbe, és ez nem azt jelentette, hogy kocsma, hanem azt jelentette, hogy itt volt a szőlőbe az a hely, ahol ezeket a piknikeket szokták csinálni, piknikező helynek, de ezt meg így nem lehet fordítani. Ezért magyaráztam így körül, mert ezt jelenti héberül. Mondtam, hogy elolvastam tüzetesen. Nagyon élveztem héberül. Igen, hétvége. Amelynek jelvénye a szerelem, ez a jelvény szó, amit így fordítanak, ez feltétlenül lombfűzér, egy girland volt, ez hívogatta a vendégeket. Ugye a régi embereknél ez egy nagyon érdekes dolog, mindig, mivel néprajzos vagyok, ilyenek nagyon érdekelnek engem a Bibliába, hogy ezek egy ilyen virágkoszorút, ha kitettek erre a vendéghelyre, mindenki tudta, hogy akkor ott van, lakoma van, és akkor boldog-boldogtalan, aki ahhoz a hegyközséghez tartozott, ezt itt mondhatom hegy alján, az oda mehetett,
és ezen a lakomán részt vett. Tehát ez a jelvénye, a szerelem. Erősítsétek aszuszöllővel, üdítsétek fel almával, mert a szerelem betege vagyok. Bal karja a fejem alatt, jobbjával.

És jön a drámai másik rész, megszólal a fiú. A fiú azt mondja, kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már, nézd, vége van a télnek, elmúlt az esőzés, elment, megjelentek a virágok a földön, itt az éneklés ideje, gerlebúgás hangzik a földünkön, érleli első gyümölcsét a fügefa, és virágzó szőlők illatoznak. Kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már. Galambom a szikhat hasadékban, a magas kőszár rejtekében, mutasd meg arcodat, hallasd a hangodat, mert kellemes a hangod, és bájos az arc. Hogy ez egy nagyon szép udvarló vers, hogy gyere, gyere, gyere, menjünk ki a szabadba. Ugye ez mindig úgy van, hogy a szerelmesek azok mindig a szabadba vágynak. Ez egy örök motívum, és ez történik itt is. Most megszólal a kórus hirtelen, és ez a lányok kórusa. A lányok kórusa az a következőt mondja, fogjátok meg a rókákat, a körök rókákat, mert pusztítják szőlőinket, virágzó szőlőinket. Ez a lányok kórusa. Tudnélik, emögött az van, hogy ugye eljött a szerelem éjszaka a tavasz, és ezek a rókák, a ravaszkodók, akik csak ugratásból próbálják elcsábítani a lányokat, ez akkor is úgy volt, és a lányok most védekeznek ezzel ellen, hogy fogjátok meg a rókákat, a kölyök rókákat, akik csak színlelik a szerelmet, akik csak az ujjuk alá akarják csavarni a többit, mert pusztítják szöllőinket, virágzó szöllőinket, ez a női nemiségnek az egész jelképe belefér ebbe. Most megszólal a lány megint, szerelmesem enyém, s én az övé vagyok. Övé, ki a liliomok között legelkedett, ha hűs szél támad, és megnyúlnak az árnyak, jöjj vissza szerelmesem a hegyszakadékokon át a gazellákhoz, vagy fiatal szarvasokhoz hasonlóan. Ugye ez a vágyakozásnak a motivuma megint, ugye eljött az este, el kellett válni az első randevú után, és akkor a lány így búcsúzik, szerelmesem enyém, én övé vagyok, liliomok között jelenlegelt, és gazellákhoz, fiatal szarvasokhoz, a hegy szakadékokon keresztül is jöjj vissza. Utána jön az éjszaka és az álmodozás. A szerelmi álmodozás nélkül nincs szerelem, ezt mindenki tudja. Most jön a lány álmodozása. Ágyamon éjjelente kerestem őt, akit lelkemből szerettem. Kerestem, de nem találtam. Fölkelek azért, bejárom a várost, az utcákat és a tereket, megkeresem, akit lelkemből szeretek. Keresem, de nem találtam. Rám találtak az őrök, akik a várost járták. Nem láttátok, kérdeztem, akit lelkemből szeretek. Alig mentem tovább tőlük, már is megtaláltam, akit lelkemből szeretek. Megragadtam, és nem engedtem el, még be nem vezettem anyám házába, a szülőimnek szobájába. Kérlek titeket, Jeruzsálem lányai, a gazellákra és a mezőszarvasaira, ne keltsétek fel, ne ébresztétek fel a szerelmet, amíg nem akarja. Ugye ez a szerelmes vágyódás, ugye ezt ő álmodja, ez nem a valóság, ez csak az éjjeli álom, hogy szeretne valamit. Erre a megszólal a kórus, megint a nézőknek a kórusa, megint egy ilyen jellegzetes kórusbetét. Mi jön ott a puszta felől, mint valami fűztoszlop? Mirha és tölmény illata veszi körül, illatszer árusok sokféle pora. Ez ugye az esküvői menetnek a képe, az az esküvője menet előtt füstöltek, és minden ilyen kellemes illatú szerekkel füstöltek, mirhával, tömjénnel, stb. Így lehetett, így volt az a felvonulás, amit mondtam, amikor a vőlegény a mennyasszonyt a házába kísérte. Nézd, Salamon gyaloghintója az, 60 vitéz van körülötte, Izrael vitéze. Ezt még nem mondtam, de nagyon fontos. Minden esküvő, mai napig is a zsidó esküvő, az Salamon násza. Ez éppen az énekek énekére alapszik, és király, királynő, ezt egy egyszerű polgár is így mondja, hogy király, királynő, akkor a Salamon szerepében van valaki, tehát itt nem csak a történelmi Salamonra kell érteni, bár igaz az, amit a bevezetőben mondtam, hogy ez a Salamon udvarára visszavezethető költészet. Ugye jön a vőlegény, és akkor jönnek a barátaim, annál előkelőbb volt az esküvő, minél több barát elkísérte a vőlegényt, és avval párhuzamosan kellett ugye a lányoknak is vinni a mennyasszony. Most ez van. Minnyáján kartforgatók, gyakorlott harcosok, mindegyiknek kard van az oldalán, nem rettegnek éjszaka sem. Gyaloghintót csináltatott magának, Salamon király Libanon fáiból, oszlopai ezüstből csináltatta, támláját aranyból, üléseit bíborból, belsejét szeretettel

Hímezték Jeruzsálemi lányai. Jertek ki, Sion lányai, nézzétek Salamon királyt a koronával, melyel megkoronázta anyja Nászának napján, szíve örömének napján. Ugye itt kiderül, hogy opa, ez nem az igazi Salamon király, hanem mindenki, minden vőlegény kapott egy mamától, tehát a saját édesanyjától egy koszorút, és ezzel, erről lehetett tudni, hogy ki a vőlegény, azt megkoszorúzta a mamája. Na most ez a szokás van itt. Ezután következik ez a középső rész, ez az előkészület, tehát elindul a nászmenet, és akkor találkozik a vőlegény és mennyasszony, és jön tulajdonképpen a mennyasszony szépségének leírás, amit a bevezetőbe elolvasta. És utána találkozik a vőlegény és a mennyasszony, mert a héber esküvői szokás szerint az első éjszaka volt a nász éjszaka. Na most figyeljük meg ennek a leírását. Jöjj hozzám Libanonból, mennyasszonyom, jöjj hozzám Libanonból, nézd le Ammát csúcsáról, Szeir és Hermon csúcsáról, az oroszlán barlangból, a Párducok hegyéről. Ezek hegycsoportot képeznek az Anti-Libanonban, és a hegyek itt a veszélyes helyeket szimbolizálják. Tehát ugye ez a félelmes nagyugrás, a szerelem félelmes nagyugrása az ismeretlen felé. Mi szép a szerelmet, húgom, mennyasszonyom, mennyivel jobb szerelmed a bornál, illatosabb az olaj minden balzsamánál. Színmész csepeg ajkadról, mennyasszonyom, méz és tej van a nyelveden, ruhád illata, mint a Libanon illata. Eddig a külső szépség, most figyeljük meg, egyre intimebb képeket mond el. Bezárt kert az én húgom, mennyasszonyom, bekerített forrás, lepecsételt kút, paradicsomkert nőtt rajtad, gránátalmák, édes gyümölcsökkel, ciprusok, nárdusokkal, nárdus és sáfrány, illatos nád és fahé, sok töménfával, mirha és aloé, sok drága balzsamnak, a kertekben lévő kút, az élővíz forrás, amely a Libanonról csörgedez. Eddig mondja a vőlegény. Most erre válaszolni kell a mennyasszonynak. És a mennyasszony vágyáról az egyik legszebb lírai rész az, ami ez az egyetlen vers, támadj föl északi szél, jöjj el déli szél, fújj rá kertemre, áradjon illata, jöjjön el kertedbe szerelmesen, és egye annak édes gyümölcsét. Erre felel a mennyasszony, bejöttem kertembe, húgom mennyasszonyom, szemem mirhámat és balzsamomat, eszem lépes mézemet, színmézemet, iszom boromat és tejemet, egyetek igyatok barátaim, részegedjetek meg a szerelemtől. Na most ez egy érdekes momentum, ugye a vőlegény barátait arra szokta buzdítani, hogy kövessetek ti is engem az úton, ne maradjatok ilyen randag legények. Hát azért vannak ott a nyoszoló lányok. Na, ez erre vonatkozik. És akkor megszólal a mennyasszony, aludtam, de ébren voltam, hallga szerelmesem kopogtat. És akkor jön a vőlegény, nyiss ajtót, húgom, kedvesem, galambom, gyönyörűségem, mert fejem belepte a harmat, fürtjeimet az éjszaka cseppjei. Erre felel a mennyasszony, és elkezdődik egy játék. A mennyasszony kéreti magát, és elküldi a szerelmest, mert ilyen szokott lenni. Szóval az a mennyasszony, akit könnyen le lehet venni a lábáról, az nem volt igazán értékes mennyasszony. Most ebből lesz egy dráma, mert most kibújik a dráma, hoppá, itt nem ilyen egyértelmű, eddig minden nagyon egyértelmű volt, most egyáltalán nem egyértelmű minden. Mit válaszol a lány erre? Mert azt mondja, nyiss ajtót, húgom, kedvesem, galambom, gyönyörűségem, mert fejem belepte a harmad, fürtjeimet az éjszaka cseppje, és erre mit válaszol a lány? Levettem alsó ruhámat, hogy ölthetném fel? Megmostam lábaimat, hogy piszkolhatnám be? Szerelmesen benyújtotta a kezét a résen. Tudni, hogy itt arról van szó, hogy a Héber házba volt kifelé egy kis ablak, amin ilyen pici kis, biztos láttunk olyan keleti házakat, ilyen rácsos ablak. Most a rácson kinyújtotta a kezét, de szívem felindult iránta. Fölkeltem, hogy ajtót nyissak szerelmesemnek, mert közben azt mondta, hogy nem engedi be. És kezemről mirha csepegett, ujjaimról, mintha mirha folt volna a kilincsre. Ajtót nyitottam szerelmesemnek, de szerelmesem már megfordult, elment. Ez a pech, ugye? Lelkem megindult beszédétől, ezért kerestem őt, de nem találtam. Kiáltottam, nem válaszolt. Rám kiáltottak az örök, akik járták a várost.
megvertek, megsebeztek, letépték rólam kendőmet a várfalak őrei. Rossz paszban volt, mert ugye valami rossz lánynak nézték az őrök. Ezdekelve kérlek, Jeruzsálem leányai, ha megtaláljátok szerelmesemet, mondjátok meg neki, hogy betege vagyok a szerelemnek. Fordul a lány pajtásaihoz. Ugye ezek ott vannak kéznél, mert ugye a lány pajtásuk kísértékére. Most jön a lányoknak a kórusa. Mit mondanak a lányok? Mivel külön szerelmesed a másokénál, ó asszonyok szépe? Mivel külön szerelmesed másokénál, így ezdekelsz hozzá? Ugye már most asszonynak, már nem mennyasszony, most asszonynak szólítják. Most a lányok ugye incselkedve mondják, mivel különb? Hát miből kellene nekünk megismerni? Miért szebbő, miért különbő, mint a többi? És akkor most jön a mennyasszonynak a nagy vallomása, mert ugye most el kell mondani az érzéseit az előbb kiszúrt szegény legénnyel, ugye ez el kellett menni, és ez rohangált is utána. És most elmondja a vőlegény szépségét. Szerelmesem ragyogó és piros, 10 000 közül is kitűnik. Feje szintiszta, arany, hajfürtjei hullámosak és hollófeketék. Legalább megtudják, hogy milyen a szép férfi a Ószövetségben. Szemei, mint a galambok a folyóvíz mellett, tejben fürödnek, bővíz mellett ülnek. Arca, mint a balzsam illatú virágágy, melybe illatos növények nőnek. Ajkai liliumok, melyekről csepegő mirha folyik. Kezei aranyhengerek topázzal borítva, dereka elefántcsont szobor zafirokkal lakva, combjai márványoszlopok színarany tarpazaton, termete olyan, mint a Libanon, pompás, mint a cédrusok, ínye csupa édesség, és rajta minden oly kívánatos, ilyen szerelmesem, ilyen kedvesem Jeruzsálem leányai. Tehát most elmondja, ugye viszonozza, ugye középen volt először a mennyasszony szépség, most viszonyozza a vőlegény szépségét, itt a szép férfinek a mintatípusa. És megszólal megint a kórus, a leányok. Ugye erre válaszolni kell. Hová ment szép szerelmesed, asszonyok szépe? Merre indult szerelmesed? Hadd keressük veled együtt. A leányok beállnak most keresni a szerelmest. Szerelmesem a kertjébe ment a balzsam illatú virágágyakhoz, válaszolja meg azt, hogy gyönyörködjék a kertekben, a liliumokat szedjen. Én szerelmesemé vagyok, a szerelmesem az enyém, a liliumokban gyönyörködik ő. Hát ugye ennek az erotikus hátterét ugye ezt lehetetlen nem látni. Vagy nagyon rossz a memóriánk már idősebbeknek. Most megszólal a szerelmes fiú. Szép vagy kedvesem, miért Tirca városa, megint figyeljük meg, hogy a variáció az előbbi vallomásnak. Szép vagy kedvesem, mint Tirca városa, gyönyörű, mint Jeruzsálem, ámulatba ejtő, mint a zászlóerdő. Vedd le rólam szemedet, mert megzavarnak engem. Hajad olyan, mint egy kecskenyáj, mert a gielárdból hullámzik alá, két fogsorú, mint az anyajúok nyája, mely a kert úsztatójából jő fel. Mindegyiknek van ikerpárja, nincs köztük hiányos. Már megvolt az előző himnuszba is, ugye ezek ismétli még egyszer. Halántékod, mint egy gránátalma gerezd a fátyolod mögött. Királyné van 60, másodrangú felesége 80, és leány mégis számtalan. De galambom csak egy van. Ez a tökéletes, anyjának egyetlene, szülőjének kedvence. Nézik a lányok, és boldognak mondják, dicsérik a királynék és a másodrangú felesége. És akkor az asszonyok kórusa megszólal. Ki ez a lány? Így folytatód. Úgy ragyog, mint a hajnal, szép, mint a holdsugár, tiszta, mint a fénylő nap, ámulatbejtő, mint egy zászlóerdő. És akkor jön megint nem kis háttérrel jellemezhető ez a képsor. Lementem a diófás kertbe, hogy gyönyörködjem zsendülő hölgyében. Megnéztem, fakad-e szőlő, virágoznak-e a gránátalmafák. Megszólal a mennyasszony. Észesen vettem, mint Aninább kocsijába tettek engem. Megszólal a kórus. Fordulj, fordulj, Szulamit, fordulj, fordulj, hadd csodáljunk. És megszólal a mennyasszony. Mit csodáltuk Szulamiton, mikor saraitok között táncol? És akkor jön a férfinek, tehát megint megszól a vőlegény, mi szépen lépkedsz saridban, te fejedelmi lány,
domború csípőd ékszerhez hasonló, domború csípőid ékszerhez hasonló művészi kézalkotásai. Köldököt kerekcsészék, melyből nem hiányzik a fűszeres bor. Tested búzahalom, liliumokkal szegélyezve két melled, mint két őzike, mint egy gazellapár. Nyakad elefántcsontorony, szemeit hesbontavának, a babbaráim kapujának, kapujánál orrod, mint a Libánon torja, mely Damaszkusz felé néz. Fejed olyan, mint a Kármel, fejeden a haj, mint a bíbor, egy király tartanak fogva fürtjei. Ugye ezeknek mind megvan a képies hasonlata, most ebben nem megyek bele, mert ez hosszú lenne. És ezután, amíg folytatódik tovább, bocsánat, mi szép vagy, mi kedves, gyönyörűséges szerelmem. Termetett pálmához hasonló mellei szőlőfürtöz. Gondoltam, felmegyek a pálmafára, megragadom fürtjeit. Olyanok melleid, mint a szőlőfürtök, leheleted, mint az alma illata, ajkodnak íze, mint a legjobb boré. Erre megszólal a lány, ezt lehet látni, mert nőnembe, a személyes névmás átmegy nőnembe, tehát lehet tudni, mely szerelmesemből árad felém, álmomban is megnedvesíti ajka. Én szerelmesemé vagyok, és ő utánom vágyodik. Jöjj hát szerelmesen, menjünk ki a mezőre, hájunk a ciprusok között. Menjünk korán a szőlőben, nézzük meg, fakad-e a szőlő, kinyílt-e a virága, virágoznak-e a gránátalmafák. Ott ajándékozlak meg szerelmemmel. A mandragórák illatoznak, ajtónk előtt ott a sok édes gyümölcs, van friss, van aszalt is, szerelmesem neked tartogattam. És erre megszólal, bárcsak bátyám lennél ki anyám mellé, mellét szopta, ha utcán találkoznék, megcsókolhatnám, nem szólnának meg. Tudnilik, a férj és feleség az első évben nyíltan nem csókolózhatott utcán, ez egy nagyon érdekes dolog volt, és azt mondja, bárcsak utcán is megcsókolhatnálak, mert csak a tulajdon édes testvérét lehetett megcsókolni a régiek. Elvezetnélek anyám házába, vinnélek, te tanítgatnál engem, én meg fűszeres borral itatnál a gránátalma mustal. Balkari a fejem alatt, jobbjával átölel engem, kérve kérlek titeket, Jeruzsálem leányai, ne keltsétek, ne ébresztétek fel a szerelmet, amíg nem akarja. Ez megint egy ismétlés. És akkor ki ez a lány, aki pusztából jön szerelmesére támaszkodva, megkérdezi a csodálkozó kara, a leányok. Akkor azt mondja, az almafa, megint a mennyasszony, almafa alatt költöttelek fel, ahová anyád vajudott veled, hogy vajudott és megszült téged. Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra, bizony erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír, úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Sok víz sem tudja eloldani a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni, de ha valaki háza minden kincsét, kínálja is a szeretetért, csak megvetnélek érte. És itt ugye eljut az etikai magaslatra, hogy a tégy engem, mint pecsétet a szívedre. A pecsét az nem egészen az volt, mint ma. A minden ókori szabad férfi a nyakába hordozta a pecsétjét. Az a tulajdon jele volt. Tehát, hogyha én vásároltam egy lovat, akkor ezt megpecsételtem. Ha én vásároltam egy szolgát, azt megpecsételtem. Ha vásároltam egy bocskort, akkor rányomtam a pecsétemet. Az azt jelentette, hogy tulajdonom már lett. És itt ugye arról van szó, hogy mind a két szerelmes fél azt vallja, hogy egymás tulajdonává lettünk. Tehát nem a férfi tulajdonosa a nő, hanem a nő tulajdona a férfi. És a férfinek tulajdona a nő. Tehát ez egy kölcsönös, kétoldalú viszony. És bizony ez a szeretet erősebb, mint a halál. Azt mondja. Ennyi az énekek éneke. Ugye, ha erre azt mondják önök, hogy ez csak egy jelképes költemény, akkor nincs igazuk. Ha azt mondják, hogy ebben nincsen benne a testi szerelem, akkor sincsen igazuk. Ha csak azt mondják, hogy ez egy szex költemény, akkor sincsen igazuk, mert ez tulajdonképpen nem más, mint egy teljes ember teljes szeretne. És mi ebből a tanulság? Biztos egy kicsit megbotrák. Viszont a Biblia, mint reális alkotás, egy dologról beszél, hogy amit a Theodor Bové mondott, amit az Isten megteremtett, arról ne szégyeljünk elő tisztelettel beszélni.
Mert ma, a mai embernek nem az a dolga, hogy a szexuális ilyen-olyan-amolyan felvilágosítást adjunk a mai gyerekeknek. Nem. A mai gyerekeknek tudják, mi a baja? Az a baja, hogy azt, hogy hogyan kell szeretni, ezt nem látják senkitől. Hogy hogyan kell szeretni. Mert az igazi szerelemről nem beszélünk. Bizony-bizony, nagymamáknak, nagypapáknak is, szülőknek is ajánlom, ifjabbak és idősebbeknek, hogy erről is természetesen kellő tisztelettel, ahogy mondtam Teodor Bóvé alapján, tessék már erről is beszélgetni. Hát ezért van az énekek éneke a Bibliában, nem? Hát köszönöm, hogy végighallgattak, és elnézést, hogy megbotránkoztattam sokszor magukat.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig, a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

Zsoltárok könyve 121. fejezet 5. vers. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobb kezed felől.

Hitéletünk egyik legnagyobb kihívása az, hogy következetesen és tudatosan igyekezzünk és tudjunk együttműködni Istennel. De hogyan valósíthatjuk meg ezt? Kedves hallgatóink, e gondolat köré épül az az elmélkedés, amelynek az első töredékét mai műsorunk fél órájában lesz alkalmunk meghallgatni Hites Gábor adventista lelkész előadásában. Az ige hirdetés második részét egy hét múlva ugyanebben az időpontban sugározzuk. Az elmélkedés mellett adásunkban zene és énekszámok is fel fognak csendülni. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő fél órában velünk fognak rádiózni. Kellemes időtöltést, sok áldást kívánok!

Jézus, amikor az imádságról tanított, akkor az imádságának a harmadik kéréseként fogalmazta meg ezt, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Jézus tehát fontosnak tartotta azt, hogy mi kitartóan, rendszeresen, naponként imádkozzunk az Isten akaratának a megvalósulásáért a mi életünkben, a mi körünkben, méghozzá úgy, ahogyan a mennyben, az égben, ahol minden engedelmeskedik az Isten akaratának, úgy legyen itt a földön is. Erről szeretném, hogyha ma egy kicsit gondolkoznánk egy konkrét szempontból, de így bevezetésképpen hadd vessem fel azt a kérdést, hogy mennyire van jelen Jézus tanítása a gyakorlatban a hétköznapi életünkben. Mennyire hatott ránk ez a tanítása Jézusnak, hogy a mi belső szobánkban való imádságunk, hát nem a legfontosabb, de a harmadik legfontosabb kérése legyen az Isten akaratáért való állandó, kitartó könyörgés. Másként úgy is feltehetném ezt a kérdést, hogy mennyit töprengünk ezen a hétköznapokban, hogy mi az Isten akarata. Mennyire érdekel bennünket a személyes életünkre vonatkozóan az Isten terve és akarata? Mennyire fordult át a mi gondolkozásunkban az, hogy amikor Istentől kérünk, amikor Istenhez fordulunk, akkor túl megyünk azon, amit mi látunk és mi vágyunk rá. Tehát amit mi látunk szükségletként, és amit mi gondolunk kívánatos dolognak, amiért imádkozunk, teljesen természetes, hogy ezekért imádkozunk. Tehát senkinek nem akarom, hogy rosszul érezze magát, hogy ilyen dolgokért imádkozik, de mégis alapvetően jellemezhet bennünket az, hogy úgy közeledünk Istenhez, hogy mi tudjuk, hogy nekünk mi a jó, mi tudjuk, hogy mi mit szeretnénk, és Istennél szeretnénk elérni, hogy ő is azt szeresse. Meg lehet úgy közeledni az Istenhez, hogy van egy olyan meggyőződésem, hogy az Isten jó, van egy olyan meggyőződésem, hogy az a legjobb, amit ő akar, és ezért én kíváncsi vagyok az ő akaratára, és keresem az ő akaratát. Ezt úgy magunknak érdemes elgondolkozni ezen, hogy átlendültünk-e már azon a ponton, hogy a saját kéréseink a legfontosabbak, saját terveink, elképzeléseink a legfontosabbak, és arra kérjük az Isten áldását, és eljutottunk-e oda, hogy azt kérjük, hogy megérthessük az Isten akaratát, és tudatosan követhessük az ő akaratát az életünkben. Gondolkozzunk egy picit azon még a bevezetésképpen, hogy hogyan is valósulnak meg az isteni tervek. Hogyan valósul meg az Isten akarata, az Isten terve itt ezen a földön. Két gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban így kiemelni. Az első gondolat az, hogy Isten tervei mindenképpen megvalósulnak. A történelemre vonatkozóan az Isten tervei megvalósulnak. Ezt meg lehet próbálni megakadályozni, de eddig még senkinek nem sikerült. Tehát a fáraó megpróbálta megakadályozni, hogy Egyiptomból kivonuljanak a zsidók, de nem sikerült neki. Megpróbálták József testvérei elpusztítani Józsefet, és elintézni az álmait, de nem sikerült nekik, sőt. Tehát egyrészt azt mondhatjuk, hogy Istennek a tervei mindenképpen megvalósulnak a történelemben, ha kell, akkor a kövek fognak megszólalni, de aminek hangoznia kell, aminek történnie kell, az meg fog történni. Nagyon érdekes, ahogyan ezt a gondolatot kifejti a római levél. A római levél harmadik fejezetében, a harmadik verstől a nyolcadik versig szólal meg először ez a gondolat Pál szavaiban, Pál levelében. A római levél a harmadik fejezetében olyan kérdéseket vet fel Pál apostol, hogy mi van akkor, hogyha nem mindenki hisz az Isten elhívott népe közül. Az ő hitetlenségük nem teszi hiába valóvá működésképtelenné az Istennek a hűségét. Azt mondja, hogy szó nincs erről, az Isten igaz, minden ember pedig hazug, amint megvan írva, hogy igaznak ítéltesse te beszédeidben, és győzelmes légy, amikor vádolnak.
Aztán utána azt mondja, azt a gondolatot mondja, hogy a mi igazságtalanságunk az Isten igazságát mutatja meg. Tehát amiközben mi lázadunk, amiközben mi engedetlenkedünk, aközben az Isten még igazsága, az Istennek a tervei még dicsőségesebben valósulnak meg. Tehát akkor nem igazságtalan az Isten, hogy minket büntet, emberi módon szólok, figyelmeztet az apostol. Aztán azt mondja, hogy ha az Isten igazsága az én hazugságom által öregbült, növekedett, az ő dicsőségére miért kárhoztattatom még én is, mint bűnös? Az apostol fölveti ezeket a kérdéseket, és a 9-től 11. fejezetekben pedig több oldalról kifejtve megmutatja, hogy az Isten semmi nem éri váratlanul, ő ismeri, tudja az ő övéit, tudja a hibáinkat, a hiányosságainkat, és ő megvalósítja a terveit türelmesen, kitartóan, őt nem éri váratlan dolog, és meglepetésként semmi, ami történik a történelemben. Az Isten megvalósítja a maga terveit, az ellenálló emberek révén vagy által az Isten dicsősége növekszik, minél inkább ellenállt a fáraó, annál dicsőségesebb volt az isteni szabadítás, annál nagyobb dolog volt az, hogy Isten ki tudta őket szabadítani. Az Isten dicsősége nyilatkozik meg abban, hogy az ő terveit meg tudja valósítani, annak ellenére, hogy emberek megpróbálják azt megakadályozni. Ugyanakkor azt is ki kell mondanunk, hogy azoknak a személyes életében, akik ellenálltak, ez nem vált az ő javukra. Nem vált az ő dicsőségükre, és nem vált az ő üdvösségükre sem. Van egy másik megközelítése ennek a kérdésnek, mert van egy olyan terület, ahol azt kell mondanunk, hogy sajnos nem valósulnak meg az Isten tervei maradéktalanul. Még a történelemben az Isten tervei megvalósulnak minden körülmény ellenére, az egyén életében, a személyes életünkben azt kell mondanunk, hogy nem valósul meg maradéktalanul az Isten akarata. Miért? Az Isten a szeretet Istene, és az Isten a szabadság Istene. És Isten azt is lehetővé teszi, hogy ellentétes döntéseket hozzunk, és ő ezt tiszteletben tartja. Az Isten akarata, ha minden ember életében maradéktalanul meg tudna valósulni, akkor azt mondhatnánk, hogy minden ember üdvözülne. Mert az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Ha nem lenne lehetőség, nem lenne jog, szabadság ellenállni, akkor mindenki üdvözülne. Úgyis megfogalmazhatjuk másként ezt a gondolatot, hogy a te személyes életedben az valósul meg az Isten akaratából és az Isten rád vonatkozó terveiből, amit te elfogadsz, amiben beleegyezel, amivel együttműködsz. Még másképpen pedig úgy is megfogalmaznám ezt, hogy Isten egyetlen jellemhibádat sem veszi el a te akaratod és beleegyezésed nélkül. Isten egyetlen jellemhibádat, egyetlen bűnödet sem veszi el tőled a te akaratod és együttműködésed, beleegyezésed nélkül. Ezt a különbséget szerintem nagyon fontos megértenünk. Egyik oldalon az Isten véghez viszi az ő tervét, függetlenül, hogy ki hogyan vesz ebben részt. Részt vehet ebben valaki úgy is, hogy ellenáll, hogy megakadályozni próbálja, az Isten ettől függetlenül meg fogja valósítani. De a te személyes életedben az Isten terve, az Isten rád vonatkozó üdvözítő terve és akarata akkor tud érvényesülni, akkor tud megvalósulni, és olyan mértékben tud megvalósulni, amilyen mértékben igent mondasz rá, amilyen mértékben együttműködsz vele, amilyen mértékben elfogadod ezt és követed azt. Még mindig a bevezetésnél egy picit gondolkozzunk azon, hogy hogyan is teljesülhetnek az isteni tervek. Az egyiket már említettem, ez volt az, hogy valaki ellenállása ellenére az Isten jóra fordítja a dolgokat. Ti gonoszt gondoltatok ellenem, az Isten jóra gondolta azt fordítani. Az embernek megvan a szabadsága döntéseket hozni,
dönthet úgy, hogy szembefordul az Istennel, dönthet úgy, hogy nemet mond az Istennek, az Isten pedig a maga munkáját, a maga terveit, elforgatva a mi döntéseinket, jóra fordítva dolgokat, szépen türelmesen megvalósítja. Tudnánk erre bibliai példát hozni? Jut-e eszünkbe esetleg bibliai példa erre, amikor valaki ellenállt, és az Isten mégis megvalósította. Az Isten fölhasználta őt, noha az ellenállásra szabadsága volt. Bálámnak a példája, Bálám például egy érdekes példa egyébként, majd egy picit kitérünk rá. Volt még valaki? Jónás története. Igen. Vagy gondoljunk bele például Sámsonnak a történetébe. Sámson számára, a szülei számára Isten világossá tette, hogy mi az ő terve és akarata, és Sámson az ő személyes életében, nekem az a benyomásom, hogy nem nagyon foglalkoztatta ez az isteni terv és szándék, ő követte a tesztoszteron hormon által vezérelt gondolatait. Bálám története annyiban különleges, hogy Bálám történetében egyszerre látjuk azt, hogy Isten megenged, és látjuk azt, hogy határokat húz meg. Kifejezte Bálám felé azt, hogy nem akarom, hogy elmenj a követekkel. Nem akarom, hogy megátkozd Izrael népét, mert áldott az a nép. Egyértelművé tette az ő akaratát. De Bálám úgy döntött, hogy ő mégis el akar menni. Nagyon vonzotta a pénz. Isten ezért megengedte, hogy elmenj, de korlátozta, és azt mondta, hogy csak azt mondhatod, amit én adok a szádba. Nem volt szabadsága megátkozni Izraelt. Ugyanakkor megmaradt a szabadsága arra, hogy adjon egy olyan tanácsot, aminek az eredményeképpen Izrael önként és dalolva átkot hozott magára, mert eltért az Isten útjáról. Ez egy bálámi tanács volt a háttérben, hogy hívjuk meg az izraelitákat a bálvány tiszteleti, Isten tiszteleti alkalmakra, vonjuk be őket a kultikus paráznasságba, és az Isten oltalma eltávozott fölülük. De volt egy határ, amit nem léphetett át Bálám, és nem mondhatott átkot, amikor az Isten azt mondta, hogy áldott az a nép. Tehát lehet ilyen a történelemben, hogy valaki nagyon szeretne valamit megtenni, de Isten bizonyos pontokon keretek közé zárja, és azt mondja, hogy ennyit, eddig mehetsz, ezt megteheted, de ezt már nem teheted meg. Ez tehát az egyik kategória, amikor valaki fütyül az Isten akaratára, nem érdekli az Isten akarata, éli a maga életét, lázad, ahogyan lázad, és az Isten elforgatja az ő dolgait, és jóra fordatja a dolgokat, felhasználja, beépíti a maga tervébe azok javára, akik üdvözülni fognak, akik az Isten útján járnak. Van egy másik fajta megvalósulása is az Isten akaratának. Ez az, amikor az ember öntudatlanul betölti az Istennek a jó terveit, pozitív terveit, éli a hit életét, hűségesen él, és közben az Isten betölti a vele való, az ő élete által a maga terveit, de ez nem volt egy tudatos döntés, hanem pusztán élte a hit életét, pusztán természetes módon járt az Istennel, és anélkül, hogy ő döntéseket hozott volna, anélkül, hogy ő kifejezetten, tudatosan akarta volna, hogy az Isten valamiben felhasználja, csupán azáltal, hogy hívő volt, felhasználta az életét. Tudunk erre bibliai példát mondani? Valaki hívő, éli a hívő életét, és az Isten felhasználja az ő életét, és betölt egy valamilyen szerepet, helyet az Isten terveiben. Mária, Dániel, Keresztelő János, köszönöm szépen. István életében. Igen, István hirdette az igét, élte a hit életét, és aztán egyszer csak abban a helyzetben találta magát, hogy halálra ítélik, és egy védőbeszédet még elmond. És az Isten felhasználta ezt, és azt, ahogyan ő szerette az ellenségeit, és imádkozott az ellenségeiért, Pál apostol megtérésében felhasználta. Én ennél például Annára gondoltam, Sámuel édesanyjára,
aki szintén megküzdötte a keserűségét, megküzdötte a fájdalmát, imádkozott, kiöntötte a szívét az Isten előtt, és ő tett egy fogadalmat. Nem az Isten mondta, hogy adni fogok neked egy gyermeket, aki majd proféta lesz, és ez, hanem ő a hitét, ahogyan megélte, tett egy fogadalmat az Istennek, és lett egy gyermek, aki Izrael bírája volt, aki Izrael megtérésért tudott munkálkodni, aki proféta lett. Én ezt nevezem öntudatlan betöltésnek. Hiszem azt, hogy nagyon sok esetben, mondhatnám, hogy minden nap, amikor harcoljuk a hitünk harcát, amikor járunk az Istennel, akkor rengeteg ember életében Isten úgy használja fel az életünket, hogy miközben nem tudjuk ezt. Lehet, hogy majd meg fogjuk tudni Jézus második eljövetele után, amikor sok mindent megismerünk, majd megértünk, de ezen keresztül az Isten tervei megvalósulnak, csak nem tudunk róla, és nem látjuk. És van egy harmadik kategóriája is annak, hogy hogyan valósulhat meg az Isten terve, hogy logikusan következik az első kettőből, amikor nem ellenállunk, hanem tudatosan törekszünk a megismerésére, és tudatosan odaszánjuk magunkat, megküzdjük a belső ellenállásainkat, legyőzzük a bennünk levő akadályokat, és az Isten terveit követjük, ahogyan ő föltárta és megértettük azt. Tudnánk erre mondani példát? Pál apostol élete. Köszönöm szépen. Más példát? József történetét is mondhatjuk ilyennek. Igen, mert ő ugye kapott egy előre kijelentést, hogy mi lesz vele. És hát én a legnagyobbat is hadd hozzam ide, Jézus Krisztusnak a példája. Jézus Krisztus az egész földi életéről azt mondta, hogy én semmit nem cselekszem önmagamtól. Hogy én az atyám akaratát keresem, az én atyám dicsőségére élek. Tehát Jézus Krisztus a legnagyobb példa számomra arra, hogy ő kifejezetten, tudatosan cselekedett meg dolgokat, hogy az Isten akarata, az Isten tervei, az Isten proféciái beteljesedjenek, hogy betöltse az igét, ami rá vonatkozott. És Jézus élete a legnagyobb példa számomra arra is, hogy ez micsoda küzdelemmel jár együtt. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk az 5. fejezetben, a 7. verstől kezdődően, hogy az ő testének napjaiban, nem csupán a Gecsemáné kertben, hanem az ő testének napjaiban erős kiáltás, esedezés, könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból. Tehát Krisztusnak küzdenie kellett eközben magával. Nem úgy volt, hogy ez az Isten akarata, és azt úgy gond nélkül, küzdelem nélkül meg tudja valósítani. És leginkább vonatkozott ez az ő értünk hozott áldozatára, amikor arról gondolkozott, többször is érzékelteti velünk az ige, hogy ez küzdelem volt számára. Eltökélte a szívében, hogy Jeruzsálembe megy. Mikor a görögök jöttek, hogy látni akarjuk a Jézust, akkor Jézusnak erről rögtön az jutott eszébe, hogy a földbe esett gabonamagnak el kell halnia. És azt mondja, hogy mely igen szorongattatom, míg nem az elvégeztetik. De ezért jöttem, ezért az óráért. Atyám, segíts meg engem. És a Gecsemáné kert a legnagyobb. Tehát a harmadik kategória a tudatos együttműködés az Isten terveinek a betöltésében, ami azt igényli, hogy egyrésztről megértve az Isten akaratát, igent mondjak rá, és közben a belső ellenállásaimat megküzdjem, letegyem.

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszonthallásra.

0: A beszélgető társam ma dr. Gáspár Zsolt gyógyszerész, aki az Adventista Teológiai Főiskola óraadó tanára is. Vele egy olyan kérdésről beszélgetünk, amely ma a legszélesebb rétegeket érinti, és nem egy új keletű dolog ugyan, és az is tény, hogy sok-sok időn keresztül behunytuk a szemünket a tény előtt, azonban ma már ezt nem tehetjük meg, és szembe kell néznünk a társadalmakat a mai nap fenyegető egyik legsúlyosabb problémával, és ez a probléma a drogkérdés. Felteszem az első kérdést, ami téged, mint lényegében ennek a kérdésnek a szakértőjét illeti. Többször tanítottál erről, és többször foglalkoztál emberekkel ezzel a témával kapcsolatban. Mit látsz az elterjedt drogkérdéssel kapcsolatban? Valóban így van, hogy egy félelmetes jelenséggel állunk szemben? Valóban így van, hogy csak a mikorunkban volt ilyen, de vagy volt-e már valaha az emberiség történelmében hasonló helyzetben az emberiség, vagy legalábbis egyik másik népcsoport a droggal kapcsolatban is? Hát tudunk-e arról, hogy volt olyan népcsoport, ahol általános volt a drogfogyasztás, és ennek milyen következményei vannak?
1: Én úgy gondolom, hogy hát egyrészt talán azt kellene tisztázni, hogy a drog, milyen drog és milyen félék vannak. Mert én úgy gondolom, hogy ma még mindig van a társadalomban egy olyan téves eszme, hogy talán, amit mi ma igazából drognak, illegális drognak nevezünk, hogy ez a legnagyobb probléma. De ha megnézzük azt, hogy az úgynevezett legális drogok, tehát gondolok itt az alkoholra, vagy a nikotinra, tehát a mai társadalmat, most beszéljünk a magyar társadalomról, még mindig ezek az úgynevezett legális drogok, amik leginkább veszélyeztetik. Tehát amikor arra gondolunk, hogy ma Magyarországon évente 28 ezer ember hal meg a dohányzás következtében szerzett egészségkárosodás miatt, és ez bizonyíthatóan, tehát ennél feltétlenül több van, de ez az, ami bizonyítható, és mondjuk szokták Magyarországot az 1 millió alkoholista országának nevezni, akkor azt hiszem, hogy a kedves néző is érzi, hogy ez a két probléma még ma is a legnagyobb. Amiért az illegális drogok, akár a régebb óta úgynevezett klasszikus drogok, pszichostimulánsok, halucinogének, vagy az ópiátok vannak előtérbe, illetve most újabban ugye az úgynevezett parti drogok, annak az elsősorban az oka, hogy amíg a nikotin és az alkohol relatíve lassan ül, addig ezeknél a drogoknál gyakran előfordul olyan baleset, ami a drogfogyasztó azonnali halálát okozza. És ez mindig szenzáció értékű. Tehát ezért van az, amiért talán jobban fókuszálunk erre a kérdésre. De a föltett kérdésedre a válasz az, hogy voltak-e olyan társadalmak. Az emberiség történelmét én azt gondolom, hogy végig kísérte a drogfogyasztás. Tehát ha most a Bibliához visszanyúlunk, hát a dohányzás ellenes kampányt nem olvashatunk a Bibliában, de nyilvánvalóan azért, mert abban a korban még nem dohányoztak az emberek, viszont az alkohol már ott volt, hiszen tudjuk, hogy az egyiptomiak már nagyon finom söröket tudtak állítólag főzni. Tehát a Biblián is végigvonul az, hogy például az alkoholnak, az alkoholfogyasztásnak a tilalma. Tehát innen is láthatjuk azt, hogy már abban az ókori kultúrában is problémát jelentett például az alkoholfogyasztás. Tehát nem gondolnám, hogy ki lehetne emelni egy-egy társadalmat, vagy egy-egy népcsoportot. Egy biztos, hogy a társadalomnak a jóléte, az életszínvonala, az mindig meghatározta azt, hogy milyen mértékű volt ez az úgynevezett drogfogyasztás. De azt se felejtsük el, hogy ez is úgy igaz, hogy mind a társadalom nagyon szegény rétegében előfordult ez, és tudjuk nagyon jól, hogy a leggazdagabbak között is. Tehát azért itt a háttérben egészen más motivációk vannak, amik ezt befolyásolják.
0: Igen, amikor én arra kérdeztem rá, hogy mennyire érintett ez régen társadalmakat, akkor gondoltam ilyenekre, például, hogy Dél-Amerikában tudjuk, ugye, hogy például ott tudjuk, de azért sok egyéb területen is, Afrikában, a szigetvilágban, hogy általános, tehát kicsi kortól kezdve általános olyan anyagoknak a használata, növényi, főleg növényi anyagoknak a használata, amelyik, hát ugye pszichotikumnak számít, tehát módosítja a tudatot. És én arra próbáltam rákérdezni, hogy még, mert köszönjük, nagyon, nagyon örömteli volt, amit válaszoltál, mert ez az, amit nem igazából gondolnak át az emberek. Tehát, amit mondtad, és amikor drogkérdésről van szó, akkor biztos valami olyan, ami kiüti az embert, ami extatikus állapotba keríti, ami rongyá teszi, és alkalmatlanná a társadalmi életre. És azért kérdeztem erre rá, hogy vajon miket értek el ezek a társadalmak, ahol általános volt a drogfogyasztás. Tehát tényleg úgy tűnik, minthogyha igazából ott lett volna nagyszerű fejlődés, ahol nagyjából ezeknek a tilalma van jelen. Ugye 100-150 évvel ezelőtt Amerikában megpróbálták ezt. És most a következő kérdésem az lenne, ugye, hogy volt alkoholtilalom, hát ugye a dohányra nem tudunk, most próbálkozik a társadalom vissza.

0: egységes vagy egyértelmű a jelentése a mai társadalomban. Mert egyrészt van egy tágabb jelentése, tehát a drognak nevezünk tulajdonképpen minden olyan természetes vagy mesterséges anyagot, amit a szervezetbe jutatva valamiféle hatást produkál. A szűkebb értelemben, tehát ami mi ma drognak nevezünk, vagy kábítószernek, azok az anyagok, amelyek a központi idegrendszerbe jutva ott érnek el valamiféle tudatmódosító hatást, nem beszélve arról, hogy ezek a szerek minden esetben hosszú távon károsítják az egészséget. Tehát ez talán így megfogalmazás alapján így lehet rendbe tenni a fogalmakat. Hogy miért kezd el valaki kábítószert fogyasztani? Van egy nagyon jó aforizma, ami nagyon röviden összefoglalja ezt, ami úgy szól, hogy a függőség az az embernek a teljesség, a békesség és a boldogság iránti vágyának egyfajta kóros megnyilvánulása. Tehát ha az illető nem érzi magát boldognak, ha nem érzi teljesnek az életét, ha békétlen, akkor óhatatlan, hogy olyan szerekhez fog nyúlni előbb-utóbb, ami feletteti vele ezt a mondjuk azt sikertelen állapotot. Tehát ebben benne van a válasz is a kérdésre, hogy vajon a tilalmakkal mit lehet elérni. Hát gyakorlatilag semmit. Tehát a tilalmaknak lehet módosító hatása, de átütő sikert nem lehet elérni. Tehát amire utaltál, ugye Amerikában az alkoholtilalom, hát tudjuk, hogy annak mi lett az eredménye. Hát az lett, hogy az illegális alkoholcsempészet, mondjuk a csempészet az mindig illegális, de hát ugye az alkoholcsempészet és az alkoholfogyasztás az felvirágzott. Magyarországon is voltak ilyen kezdeményezések alkohollal, hiszen volt egy időszak, amikor még a múlt rendszerben, amikor nem lehetett ugye 9 óra előtt szeszes italt kapni a ABC-be és a közértekben, de hát ugye erre mondta Hofi Géza, hogy az, akinek nincs otthon annyi pálinkája, hogy kibírja 9 óráig, az száradjon ki, tehát hogy az emberek elég leleményesek, és aki függő, az mindenféleképpen megtalálja azokat az utakat, amelyel ezt ki tudja játszani.
1: Igen, valóban általában a tiltásokkal nem sokra megyünk, ugye ezt gyakorló szülőként is tudhatod, meg tudhatom én is, de mégis azért van-e ezeknek visszatartó hatásuk? Olyan szempontból, hogy azért a józanabbul gondolkodó ember átérzi, vagy átértékeli a korábbi helytelen életgyakorlatát, és esetleg egy könnyebbségnek érzi azt, hogy jó, hogy van azért ez a felhívás, mert azért ez végül is egy felhívás, hogy amit tesz az ember, az nem jó, nem jól teszi. Tehát én arra gondolok, hogy azért csak lesz valami eredmény, vagy lesz valami foganatja.
0: Ha eredményről beszélünk, akkor a prevenció oldaláról biztos, hogy van eredménye. Tehát az, aki már drogfogyasztó, annál nem hiszem, hogy az eredményt fog elérni. Tehát a drogfogyasztásnak van egy olyan speciális része, amit úgy neveznek a drogosok, hogy anyagba zártá válik az illető. Tehát egyetlen egy dolog fogja érdekelni, hogy hozzájusson a kábítószeréhez. Tehát a drogos, ugye azért is mondjuk, hogy ez egy szenvedélybetegség, tehát benne van a szóban, hogy betegség. És ez azért betegség, mert nagyon sok esetben a drogfogyasztó tudja, hogy az egészsége tönkre fog menni, tudja, hogy esetleg idő előtt el fog halálozni, tudja azt is, hogy a társadalom bünteti, akár börtönbüntetéssel, pénzbüntetéssel, de nem tud ellene mit tenni. Tehát ezt kell nagyon jól látni, hogy az illető lehet, hogy mentálisan felfogja és eljut odáig, hogy tudja, hogy ezt nem kellene csinálni, de ha már fogyasztja, pontosan azért betegség, mert egyedül nem tud tőle szabadulni. Tehát ez az, amit nagyon-nagyon jól kell látni. Most ugye a dohánytermékekkel kapcsolatban van ez a tilalom, amit én személy szerint nagyon örülök, hogy ez megtörtént. Elsősorban nyilvánvalóan a passzív dohányosok védelme érdekében, vagy a nem dohányzók védelme érdekében történt ez a dolog. Nem gondolnám, hogy a dohányosokat vissza fogja fogni. Tehát a dohánytermékek árának az emelése, ezek a törvényi előírások talán ideig, óráig eredményeket lehet elérni akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy a havi büdzséjéből nem tud kijönni, és ezért megpróbálja csökkenteni a naponta elszívott cigaretták mennyiségét, de miután függőséget okoznak ezek a szerek, és egyedül tényleg nem nagyon kevesen tudnak megszabadulni, előbb-utóbb

0: vissza fognak térni erre. Annyi lesz a különbség, hogy azt a pénzt, amit eddig esetleg egészségesebb élelmiszerekre fordítottak, vagy esetleg kikapcsolódásra, szórakozásra, azt most ezeknek a szereknek a beszerzésére fogják fordítani.
1: Igen, örülök annak, hogy ezt megemlítetted, mert végül is jó szándékból jönnek létre ezek a tilalmak, tehát nincs mögöttes valami rossz szándék, kimondottan védik az embereket, és nyugodtan kimondhatjuk, hogy nekünk ez végül is öröm. Ugye a hetednapi adventista egyház mindenféle droggal szembefordul, tehát mindenféle tudatmódosítószerrel szembefordul. Örülök neki, hogy az alkoholt már megemlítettük, mint drogot, mint legális drogot. Nem egészen érzem úgy, hogy azzal kapcsolatban is olyan nagy lenne azért az összefogás, tehát a társadalmi összefogás az alkohollal szemben. Jól emlékszem, még a gyerekkoromban, hogy a fogorvosi rendelőbe se lehetett úgy bemenni, hogy ne legyen egy hatalmas plakát, hogy az alkohol öl, butít és nyomorba dönt. Tehát azért én egy kicsit hiányolom ezt az alkohollal kapcsolatban, de egy másik kérdéssel is foglalkozunk, hogy vannak az úgynevezett könnyebb szerek, amelyek serkentőek, vagy éppen nyugtatóak. Ugye te vagy a szakember, hogy akkor nagyjából mik tartoznak ide ezek közé, az úgynevezett könnyebb szerek közé, amelyeket talán nem is tartunk annak, amit nem tartunk olyan veszélyesnek, például, mint az alkoholt, a dohányt, vagy a többi illegális kábítószert.
0: Igen, tehát ugye a könnyebb szerekről azért nehéz beszélni, mert ilyen hát nem igazából létezik. Tehát lehet, hogy lehet nevezéktanilag könnyebb és keményebb szerekről beszélni. Általában azt különbözteti meg a könnyebb és a keményebb szereket, hogy a függőségnek milyen fajtáját, milyen mértékét okozzák. Talán tudják azt a kedves tévénézők, hogy egyrészt van egy pszichés függőség ezekhez a kábítószerekhez, és vannak olyan típusok, amelyekhez kialakul szomatikus vagy testi függőség. Tehát a keményebb drogok azok, ahol szomatikus függőség is kialakul, nem csak pszichés függőség. Ugye a pszichés függőség, ami nagyon érdekes, de bármihez kialakulhat tulajdonképpen pszichés függőség, nem feltétlenül kell a klasszikus értelemben vett kábítószerekről beszélni, beszéljünk a gyógyszerekről. Tehát és ez lehet bármilyen típusú gyógyszer. Van egyfajta pszichés függőség egy jól bevált gyógyszer tekintetében, például, hogy néz ki a csomagolása, milyen a tabletta színe. Mindig el szoktam mondani, hogy ha egy gyógyszergyártó le akarja pusztítani egy adott készítménynek az eladását, a legjobb módszer az, ha megváltoztatja a csomagolást. Még egy következő nagyon fontos lépés is a biztos sikertelenség felé vezető úton, hogyha esetleg a színét vagy az alakját a tablettának, mert a beteg biztos, hogy vissza fog jönni, hogy ez ugyanaz a nevű, de ez nem úgy használ. Egyszerűen azért, mert a hatáshoz kialakul egyfajta pszichés vezetettség is. Na most ugyanígy a könnyű drogok, a pszichostimulánsok mindenféleképpen ide tartoznak, tehát gondolok itt a úgynevezett diszkódrogokra, tehát az amfetamin származékokra, a speedre, az extazira, de ide tartozik a kokain is, amit egyébként az elején beszéltünk, hogy már egész korai társadalmakban is említetted Dél-Amerikát. Tehát például a kokainnak is egy egész komoly története van az emberi társadalmat tekintve, hiszen a kokaint azt úgy fedezték föl, hogy a Peruban, amikor az indiánokat dolgoztatták az aranybányában, akkor a felügyelők figyelték azt meg, hogy ezek az indiánok valami cserjének a zöld levelét rágicsálják, és ennek hatására nagyon kevés élelmiszerrel és sokkal nagyobb teljesítményre voltak képesek, és akkor kezdték el vizsgálgatni, hogy akkor most mi is ez a növény, ugye ez volt az erythroxilon kóka, amiben ugye a kokain megtalálható. Utána volt ugye a 1800-as évek vége felé kiderült, hogy ennek a kokainnak van egy nagyon jó helyi érzéstelenítő hatása, tehát az orvostudományban is használták, hiszen talán kevesen tudják, hogy a kokainnak köszönhetjük, hogy az első szemműtétek létrejöhettek. Ugye ma már a kokainra úgy gondolunk, mint kifejezetten kábítószerre, nyilvánvalóan azért, mert vannak sokkal jobb helyi érzéstelenítőink, mint a kokain, és hát talán a kedves tévénézők is volt már, hogy fogyasztottak Coca-Colát, és hát a Coca-Cola az azért Coca-Cola, mert a kezdet-kezdetén bizony volt benne kokain. Hát a rossz hír ugye a fiataloknak, hogy ez ma már nincsen, tehát emiatt Coca-Colát ne vásároljanak. Nem is tudom, hogy szabad ilyen termék megjelenítést mondani egy ilyen műsorban, de lényeg az, hogy sajnos van benne a koffein és más egyéb anyag a Coca-Colában, ami hát függőséget okoz, tehát ezt mondjuk sikeresen áthidalták ugye a gyártók. Tehát, hogy ide tartozik ugye a könnyű drogokhoz a kokain, de ide tartozik mondjuk a hallucinogének közül a marihuána, ami körül a legnagyobb vita van, és ez nagyon érdekes, hogy szakmai körökben is. Tehát még orvosok között is nagyon sokszor nem egységes az álláspont. Mert nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy hát most miért ne lehetne a marihuánát engedélyezni? Hát azt mondjuk, hogy, hogy most akkor most nem csak dohánylevél van abban a cigarettában, hanem van egy kis vadkender levél is. Hát most az miért lenne akkor a gond? Hát hiszen nem okoz testi függőséget. Csak nagyon kevesen tudják, hogy egyrészt a pszichés függőség is nagyon erős a marihuánához, nagyon hamar kialakul, és bizony-bizony éveken, évtizedeken keresztül nagyon komoly szellemi leépüléshez vezet. Tehát a szellemi képességeknek olyan fokú romlását okozza, ami nem rögtön jelentkezik. Tehát nem egy szál cigitől fog elbutulni az illető, hanem lehet, hogy el fog telni mondjuk 10 év, és akkor ezek a kognitív funkciók, mint a tanulás, memória, figyelem, ezek bizony drasztikus hanyatlásnak indulnak. Tehát ezek az úgynevezett könnyű drogok. A nehéz drogokhoz tartoznak ugye az ópium származékok, ópiát származékok, a heroin, a morfin, a szintetikus morfin származékok. Ezeket azért hívják kemény drogoknak, mert nagyon nehéz tőlük megszabadulni. Tehát olyan testi függőséget okoz, ami azt eredményezi, hogy nem is lehet rögtön leszoktatni az illetőt. Tehát egy morfinistát, egy heroinistát nem csukhatok be egy gumiszobába, és azt mondom, hogy majd 3 nap múlva kiengedlek, és akkor már feltehetően jól fogod érezni magad, mert bele fog halni az illető, hogyha nem kap valami olyan szert, amivel az elvonási tüneteiket enyhítjük. Tehát ezért van az, hogy általában egy morfinistát, egy heroinistát több lépcsőbe lehet leszoktatni. Kemény drogról egy kicsit könnyebb drogra, és utána lesz teljesen abszinens.
1: Igen, olvastam orvosi véleményeket a marihuána fogyasztásról, és jó néhány pszichiáternek véleménye az, hogy a korán megkezdett, tehát a serdülőkor körül megkezdett marihuána fogyasztás sokkal erőteljesebben hozza ki a gyerekeknél, illetve hát a serdülőknél a skizofréniára való hajlamot, hogy erről tudhatunk valamit? Vannak erről adatok?
0: Hát én személy szerint nem olvastam adatot, és talán elég üreg vagyok, hogy bevalljam, hogy nem olvastam erről adatot, így kifejezetten a skizofréniáról, tehát ez biztos, hogy mondjuk a pszichiáterek jobban tudják, de egy érdekes adalék lehet, megmondom őszintén nem, tehát így kifejezetten a skizofrénia és a korai marihuána fogyasztásról én nem olvastam. De mondjuk, ha nem csak a marihuánáról beszélünk, hát azt is tudjuk, hogy például a nikotinnal kapcsolatban is, tehát az anyának a terhesség alatti dohányzása, az a gyereknél körülbelül 18 éves korig gátló lakhat a tanulásra, tehát a kognitív funkciókra, ami bizonyított dolog, amit megint kevesen tudnak. Tehát, hogy nem kell egészen elmenjünk a kokainig, akár a nikotinnál is mondhatjuk azt, hogy a gyermek jövőjét döntően befolyásolhatja például egy ilyen terhesség alatti dohányzás.
1: Igen, tudom, hogy ezzel egy kicsit az ember darásfészekben nyúl, de azért szeretném, hogyha erről is beszélnénk. Mi a helyzet a kávéfogyasztással? Nagyon sokan vannak, akik kimondottan a könnyű drogokhoz sorolják a rendszeres kávéfogyasztást. Vannak, akik védik, vannak, akik azt mondják, hogy olykor-olykor szinte orvosság, hát akkor mi az igazság a kávéfogyasztással?
0: Hát az igazság az, hogy ugyanabba a pszichostimulás csoportba tartozik a koffein, mint amiben a diszkódrogok, amiben a kokain, és amiben a nikotin is. Csak nyilvánvalóan sokkal kevésbé okoz függőséget. Nem kevésbé, hanem a függőségnek a mértéke sokkal kisebb. Tehát nagyon hamar kialakul a koffeinhez való hozzászokás, ami a jó hír, hogy viszont egy hét alatt le lehet szokni a koffeinről. Tehát nem tart hosszú ideig maga a leszokási folyamat. És a koffeinről azt tudjuk, hogy az orvos tudományban is használják a koffeint, vagy használták a koffeint, például ilyen ájulásos vagy vérnyomáseséses esetekben, de természetesen az élvezeti szerként való használata, az korántsem erről szól, hogy valaki orvosi célból használja. Tehát élvezeti szerként az ember azért szokta használni, mert keveset alszik, kevés folyadékot iszik, és kell egy olyan szer, ami kicsit szűkíti az ereket, ami kicsikét izgatja a központi idegrendszert, hogy a figyelem, a koncentráló képesség javuljon. Ezt a hatást el lehet érni egészen, tehát megfelelő alvás, sportolás, megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, tehát életmódi változtatásokkal is lehet a koffeinhez hasonló hatást produkálni olyan valakinál, aki előtte, mondjuk egész nap ült egy széken, és mondjuk kicsit üvegesen ugye merett maga elé, és ráadásul nem is ivott elég folyadékot. Viszont a koffeinnel kapcsolatban, amit kevésbé tudnak, hogy egyrészt nagyon jelentős hatása van például a szívritmusra. Azt már tudjuk nagyon régóta, több évtizede, hogy a pitvar fibrilláció, tehát a fibrillációs típusú szívzavaroknak a gyakoriságát fokozza. Amit talán kevesebben tudnak, hogy van egy csomó olyan nyomelem, aminek a felszívódását gátolja. Tehát gondolok itt mondjuk a kálciumra. Egy megjegyzés, a csontritkulás népbetegség, főleg a hölgyek körében. Ha valakinek a csontsűrűsége határ érték közelébe van, ha leáll a kávéval, nem csak a kávéval, a koffeinnel. Mert ma ugye a fiatalok koffeinfogyasztása nem a kávéból adódik, hanem az energiaitalokból. Tehát a koffeinfogyasztásról leáll valaki, akkor a kálcium jobban fel tud szívódni. Ha valakinek van egy vashiányos anémiája, egy vérszegénysége, a koffein gátolja a vasnak a felszívódását. Kávé vagy koffein bevitel abbahagyásával javulhat a vasnak a felszívódása. Tehát van egy csomó olyan élettani hatása a koffeinnek, ami hosszú távon káros az ember szervezetére, de ugyanígy igaz a vitamin felszívódás sokra, tehát egy csomó vitaminnak a felszívódását is gátolja a koffein. Tehát minden olyan vitamin hiányos állapotban a koffein fogyasztás az kifejezetten káros.
1: Kimerhetjük mondani azt, hogy akkor a kávé és a drogok közé tartozik?
0: Abszolút kimerhetjük mondani, hiszen ugyanúgy a legális drogok közé tartozik, mint a nikotin, vagy az alkohol, és ha valakinek kétsége lenne afelől, hogy drogként lehet számon tartani, akkor mindig azt szoktam mondani, hogyha valamely szer elvonási tüneteket okoz, akkor ez azt jelenti, hogy hozzá lehet szokni. Tehát a kávénál ugyanez a helyzet, hogy ha valaki abba hagyja a koffeinfogyasztást, biztos, hogy az első 2-3 napja a szörnyű lesz, mert fáradt lesz, levelt lesz, a feje fog fájni, akár a csontjaiban érezhet ilyen influenza-szerű fájdalmakat, tehát nagyon-nagyon sok olyan nem csak pszichés, hanem akár szomatikus tünet is jelentkezhet, ami a koffein elvonásnak a következménye.
1: Hát most egy kicsit felvázoltuk a drogokat, és nagyon jó is, hogy lényegében végigmentünk a skálán, egy lenne még. Ugye a kávé úgy látom, hogy minden korosztályt érint, de különösen érinti a középkorúakat és az időseket. Mi van a fiatalokkal, akik már egy picit említetted, az energiaital kérdés? Beszéljünk erről.
0: Az energiaital kérdés azért nagyon-nagyon fontos, mert ugyanúgy, ahogy el szoktuk mondani, hogy a só és a cukor bevitelünk, azért vannak velük gondok, mert észrevétlenül viszünk be nagyon nagy mennyiséget. Na most egy ilyen, a koffeinnel ugyanez a helyzet. Tehát egy fél liternyi kólában körülbelül egy közepes erősségű fekete kávénak megfelelő koffein van benne. Ugyanez a mennyiség, ez benne van egy decinyi energiaitalban. Tehát, és hát nyilván a fiatalok nem feltétlenül csak egy decit isznak meg belőle, mert ha jól tudom, akkor ezek a kisebb palackok is legalább 2 deci, vagy talán 2,5 deci, vagy 3 deci. És hát örülök, hogy olyannal beszélgetek, aki már kipróbáltam.
1: Nem próbáltam, csak láttam náluk. Láttam, hogy körülbelül
0: korábban. Igen. Nagyjából 2,5-3 deci. Igen.

Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszonthallásra.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő...

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. A mai alkalommal Petrovics Tünde énekesnővel egy második beszélgetésre kerül sor, amikor arról beszélgetünk, hogy az újabb gyűjtemény, album hogyan is készült el, kikkel zenél, énekel, és köszönöm neked a meghívást, hogy elfogadtad, és hogy itt vagy közöttünk. Isten áldjon téged, és várom a gondolatokat a mai alkalommal is tőled.
1: Köszöntelek, Loránd, köszöntöm a nézőket, hallgatókat.
0: A múlt alkalommal elmaradt egy részlet, és pedig, hogy mezzoszoprán énekesnő vagy. Mit is jelent ez? Említetted azt, hogy ez a kettő részben együtt, részben külön halad. Kicsit magyarázd meg nekünk, akik nem vagyunk annyira szakavatottak.
1: Igen, elég sok port kavart ez a titulus, hogy mezzoszoprán, mert fel van osztva, ugye, hogy tehát a szopránon belül, tehát a szoprán elnevezésen belül, ugye van több, attól függ, hogy milyen ambitusod van, milyen magasságaid vannak, milyen mennyire világos, mennyire nyitott, mennyire vékony, mennyire töltel, tehát mekkora, milyen kerek a hangod, tehát e szerint kategorizáljuk, ugye? Van a spinto, az egy nagyon picike vékonyka, van a szoprán koloratúr, az a nagyon-nagyon-nagyon magas, tehát a legmagasabb, amit ismerünk, akkor van a drámai szoprán, na hát itt az egyetemi évek alatt is, és utána is volt ez a tanárok, inkább a tanáraim között ez a viszály, hogy nem tudták eldönteni, hogy most drámai szoprán legyek, vagy mezzoszoprán. Uh-huh. Hát ez a mezzoszoprán azt jelenti, hogy nem a legmagasabb sem, ugye, nem legmagasabb, de nem is legalsó, tehát nem altista. Viszont mivel kerek és telt a hangom, Ezért nem tudták eldönteni, hogy mezzo legyen, mert a mezzo általában lenne megy, mint a szoprán, uh-huh. de viszont fennebb, mint az alt. De, ez eléggé furcsán fogalmazta meg, de maradjunk abba, hogy nem a legmagasabb szoprán, hanem ilyen közép szoprán. Uh-huh. Jó?
0: Értem. Hát több munka is volt, amit sikerült, hogy már Lencse végre kapjunk, és emlékszem a CD bemutatódra, emlékszem a
1: jó
0: régi...
1: Jó rég volt
0: a régi felvételekre is, amiket többször már sugároztunk, és szívesen újra-újra sugárzom, ha bár néha még elmondott, hogy hát már annyira rég volt, de a minősége az mai napig nagyon szép és nagyon jó. És végül a beszélgetések során kialakult az, hogy fogadj el egy újabb meghívást, egy újabb munkára, mert ez egy elég komoly munka volt a részedről. Ugye itt a hangfelvétel elkészítése, a videóklipek elkészítése, összehangolni mindent, mindenkivel. Voltak itt bonyodalmak, de minden nagyon jól sikerült. Kérlek, mutasd be azokat a személyeket egy néhány szóban, akikkel ezt a gyűjteményt sikerült összeállítani. Ugye részben a felvételek itt a stúdióban készültek, részben pedig a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában, és nagyon jó minőségben és nagyon jó hangzásban.
1: Igen, szeretném én is ezt megjegyezni, és kihangsúlyozni azt, hogy tényleg élő zene volt. Tehát azt, amit leénekeltünk itt, tehát nem stúdiós felvétel, ami egy kis bátorság kell azért, hogy ezeket kidobni, mivel ugye meg vagyunk szokva azzal, hogy bemegyünk a stúdióba, kiavítjuk, szépen szól, tökéletes minden, viszont szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy esetleg van egy hamis itt, meg ott, mert ugye minden élőben ment. Akikkel együtt énekeltünk, vagy zenéltünk, az Bianca Weiss volt, ő volt a zongorista. Hát nagyon érdekes volt a találkozásunk, nevezzem úgy. Tulajdonképpen egy másik zongoristát hívtam. Először életemben énekeltem Biancával. Ajánlották, mert az, akivel én kellett volna jöjjek, az nem volt szabad. És első alkalom volt, de első alkalom ilyen szerelemlátásra, első látásra, mert hogy nagyon, nagyon jól összeillettünk, és annak ellenére keveset mondtam el neki, mert konkrétan elküldtem neki a darabokat, és ő jött, és adott, és nagyon meglepett. Nagyon könnyű ilyen partnerrel együtt zenélni. A kollégám az Stefan Diákonu. Hát róla azt kell tudni, hogy hát szerintem nem is kell róla sokat beszélni, mert beszél maga a Wikipédia, de hogy a nézők kedvéért, meg a hallgatók kedvéért elmondom azt, hogy hát ő egy ismert fuvolista. Mindenhol zenél, az egész világon. Koncertjeik vannak. Együtt zenél egy duóban, azon kívül egy quintetben. Bukarestben végezte a Zeneakadémiát, ott is mesterizett, doktorált, utána pedig külön kurzusokat Koppenhágában. Hát ő így Koppenhágában meg Bukarest között valahol így itt él. A felvételekre viszont ismerjük egymást olyan 20, kb. 20 éve. 20 évvel ezelőtt együtt zenéltünk, aztán volt pár eseményünk még együtt a múltban. Hát azt kell mondjam, hogy nekem ő így Romániában a kedvenc futballistám, be kell valljam. Nagyon nehéz, legalábbis engem, nagyon nehéz meghatni. Csak egy egyszerű hangszeres zenével. Viszont ő az, akinek így meghallgatom sokszor, hogy amit játszik, és egyszerűen magamba szállok, és csorognak le a könnyeim.
0: Mi az, ami meghatározó az ő előadás módjában?
1: Azon kívül, hogy egy borzasztó szakember, tökéletes hallással, tehát tökéletes hallása van, zenei hallása. Rettenetesen érzékeny. Ami nem mondanám, hogy val egy férfi előadóra. Rettenetesen érzem benne az összes futamjaiban
0: ezeket a megéléseit?
1: Igen, és nagyon érdekes, hogy helyben improvizál, ami engem például meghat. Mert hogy az, itt együtt találkoztunk, ugye ő Koppenhágából jött akkor, Bianca jött Vásárhelyről, én Szamosújvárról, volt egy-két órás találkozónk, amiben úgy nevezzük, hogy próbáltunk, ha már lehet annak nevezni, amikor egy ekkora nagy öltemérdek énekről van szó, és mindenki végezte a dolgát. És az volt az érdekes benne, hogy mindenki tudta, hogy másik mit csinál. És egymásra néztünk, és szólt a zene. Tehát ilyen emberekkel egy gyönyör. Együtt zenélni.
0: Egymásra tudtatok hangolódni, igen, mondjuk úgy, hogy szavak nélkül.
1: Igen.
0: Két-három szóban, igen, megbeszéltétek, hogy miről, igen, van szó.
1: Ezt úgy nevezném, hogy pont a tegnap beszélgettem az egyik barátnőmmel az este, és hát tudniillik, most pár hete meglátogatott, a szamosvári gyülekezetben volt Stefán, és ugye ha már eljött,
0: akkor... Ez első alkalommal az ő részéről?
1: Nem. Hát nem. Volt még ezelőtt jó pár, tizen akárhány évvel. Ő állítólag úgy emlékszik, hogy 18 éve. Én szerintem nincs olyan sok, de volt. És nagyon meglepett, hogy péntek este is eljött imaházba, és játszott. És szombaton délelőtt együtt zenéltünk. És a hallgatók, a barátnőmmel visszatérve, hogy beszélgettem arról, azt mondja, hogy... És nagyon, nagyon igazságot mondott, azt mondja, hogy te nektek zenészeknek, akik jól csináljátok a dolgotokat, van egy nyelvezetetek. Értitek egymást. Szóval ne mondd, hogy ti délelőtt felálltatok zenélni, és nem próbáltátok el otthon, hogy amit előadtok. Mondom, hogy persze, hogy nem. Nem volt rá, mikor. Ő mondta, hogy én ezzel, hát mi kéne, ez vagy az. De amúgy, mikor mentünk, én mentem a zongora felé, ő meg ment kifele, még akkor is határoztuk, akkor most az a hányas legyen, akkor ez az így legyen, de akkor hány szakasz legyen. Tehát aközben próbáltuk így megbeszélni. Tehát ez, és ez, erre rájöttem, hogy ez tényleg így van, hogy aki úgy érzi, van egy nyelvezet. És nem kell próba, hanem ott vagy. Hozod magad, hozod azt, amit, azt az érzést, és valahogy egymásra hangolodtok.
0: Valahogy úgy érzem, hogy a gyülekezeti környezetben, ahol, és említetted ezt az előző beszélgetésben, hogy ott valahogy jobban, stresszmentesebben, szabadabban, nem koncentrálva a profizmusra, ami amúgy az megvan, hanem inkább az üzenetre, talán a gyülekezeti környezetben így szabadabban adod át az üzenetet, és lehet, hogy ez a környezet jobban hozza magával, mint például egy koncertterembe, ahol említetted az előző beszélgetésben, hogy ott elvárásoknak kell megfelelni, és ott az értelem is elbírálja azt, hogy egyének, hogy sikerül, nem csak az érzelem.
1: Igen, viszont a körülménytől is függ. Mert ha úgy hozza a helyzet, akkor lehet improvizálni olyan kültéren is, vagy uh-huh. más helyen is. De az az érdekes, hogy ha bárhova mész, bárhova, Európán belül, kívül, minket valami összeköt. És ez a lényeg, és ez a úgy mondjam, a vagány oldala a kereszténységnek. Ha elmentünk Dubájba, és hallottuk, meghallottuk az egyik, az adventista imaházat kerestük, és meghallottuk az egyik teremből egy kis énekrészt otthon. És már oda mentünk, és már tudtuk, hogy már együtt tudtunk zenélni, és mm-hmm. együtt tudtunk énekelni, és ez pont így működik. Tehát bárhol, bár Romániában, Erdélyben, nem Erdélyben, Európában, bárhol, valahogy a zene az, ami összeköt. És főleg, hogyha ha már ezt csinálják, és a profik, akkor már egyből felállsz, és nem is kell neked már nagy próba, hanem az jön. És szerintem ilyenkor közreműködik az Istennek az ereje is. Hogy ő tudja, hogy most te neki akarsz ajándékozni, és akkor valószínűleg, hogy eltávolít minden akadályt a fejedből, az agyadból, hogy ne tudd, vagy elfelejtsd, vagy baki legyen, és akkor ez úgy jön, és úgy körülfog.
0: Most arra kérlek meg, hogy az előadott darabok közül gondolatodban válasz ki kettőt, ami a legjobban megérintett szöveget, dallama, előadásmódja. Melyik lenne ez a két darab, és miért fontos neked ez a kettő ebben az előadásmódban, amit elkészítettetek erre az alkalomra?
1: Nem is tudom, melyiket tegyem elsősorban.
0: De lehet két első is, csak egyiket hamarabb mondod el, és a másikat utána.
1: Van az az ének, hogy túl az égen túl, és az, hogy egy nap. Hát ezt nem választanám azért, nem adnék elsőt vagy második helyet, szerintem ezt mind a kettőt topra tenném. A mondani valója a mindkettőnek ugyanaz. Ott van előtted a tenger, a kristálytenger, ott van előtted egy nap, és előrevetíti azt a napot, amiről mi annyit beszélünk, és annyit próbálunk, és annyit gondolunk rá, és annak a megélését tükrözi vissza ez az ének, és az arról beszél, hogy mi lesz majd akkor. És érdekes módon a túl az égen túl, az egy picit ilyen vontatottabb, picit, mintha fentről nézni az egészet, azt mondja, hogy túl az égen, túl. Tehát próbálja bevezetni azt, hogy mit is kell, vagy mire is számíthatsz majd akkor. És nagyon egyszerű a dallam sora. Tehát nem egy bonyolult, nem Bach, nem Dvorák, nem Verdi, ha már arról van szó, ugye, én egy nagy imádója vagyok, mondhatom úgy, vagy nagy szeretője vagyok a Verdinek, mert Tehát nagyon-nagyon szeretem a Verdi operákat. Ugye kell tudni róla azt, hogy a legesleg ismertebbek operák, az Verdi írta. Ha bár sokszor gondoljuk a Mozart, de nem. Van neki vagy 29 operája, ami mindegyik bemutatásra került. Ez az nagyon egyik zeneszerző, aki kivételesen, mert van más, aki rengeteg operát írt, viszont nem mindegyik operája került bemutatásra. És nekem az egyik kedvencem a Verdi, a monumentalitás. Hát látod megnyílni az eget, amikor a hangszeres zenében ő ezt akarja kifejteni neked. Tehát az a megrezdül benned az egész mondani valója. Valószínűleg ezért szeretem azokat énekelni. És pont ezt akarom, ezért próbálok összefüggést. Ez az ének nem az. Uh-huh. Ez egy olyan, hogy azt mondja, hogy bárki el tudja énekelni, de viszont azt az érzést, amit ad, és azt az elgondolkoztatást nem sok ének adja. Tehát a dalomvonala teljesen leegyszerűsített, kifinomult. Inkább arra vezet rá, hogy gondolkozz el azon, amit mondani akar, és hova akar vezetni. Aztán az egy nap, viszont amikor tényleg már látod magadat ott, hogy egy nap minden elmúlik. A rossz is, a jó is, a könny is, a mosoly is, de minden elmúlik. És előttünk jön az Úr. Ennyi.
0: Köszönöm, Tünde, ezt a munkát, amit megszerveztél, kidolgoztatok, és lehetővé tettétek, hogy élvezze a közönség, és megnézzük meg annyiszor a Speranza Reménység televízió csatornáján ezeket a klippeket.
1: Mi köszönjük szépen a lehetőséget, köszönjük szépen a meghívást, a jó ötletet. A jó ötletekből ugye ilyenkor jó projektek, tervezések vannak, és ilyenkor megvalósítások, úgyhogy mi is köszönjük szépen.
0: Azért azt is elmondanám, hogy ez egy önkéntes munka volt, amit együtt végeztetek. Ezt megint szeretném értékelni, mert a mai világban az önkéntes hozzáállás anyagi megtérítés elvárása nélkül, egy olyan világban, amikor azért anyagiakból élünk, nem kicsi dolog, a Jóisten fordítsa vissza mindannyiatoknak ezt a munkát, és köszönjük még egyszer.
1: Én is hálás vagyok azért, hogy lehetőség volt erre, és főleg a kollégáimnak, hogy elfogadták ezt, és tényleg, ahogy mondtad, önkéntes indulattal és szándékkal jöttek el. Én is meg voltam lepődve, amikor elfogadták a meghívásomat, úgyhogy én is ezért hálás vagyok.
0: Minden jót, sok áldást kívánok
1: neked. Köszönöm szépen. Viszont.
0: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak ezzel az alkalommal. Második ízben beszélgettem Petrovics Tünde énekesnővel, aki elmondta azokat a gondolatokat, amelyek meghatották őt ennek az albumnak, a gyűjteménynek az elkészítése nyomán. Köszönöm, hogy velünk tartanak a továbbiakban is, következzenek az énekszámok. A viszontlátásra!

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjannak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr,

0: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Most már nem olyan homályos, olyan bizonytalan a kép. Most már 8. alkalommal már látjuk azért, hogy vezet ki az út a depresszióból, hogyan lehetünk erőltek és vidámak, még a betegség környékez bennünket is, még a különböző problémákkal küzdünk is az életünk során, ha megtaláljuk a kivezető utat, és megtaláljuk azokat a mérföldköveket, amelyek segítenek bennünket, akkor kitalálunk. Beszéltem dr. Mirin Edrinek a könyvéről, a kivezető út a depresszióból, ez a fiatal ember írta ezt a nagyszerű könyvet, sok-sok munkával, nagyon sok kutatást végzett, mert van egy kiváló felesége, aki Erikának hívnak, és aki innen származik Erdélyből. Egy nagyszerű asszony talált, nem ott Amerikában, hanem innen vándorolt ki, és neki is ajánlja az ő könyvét. Hát milyen is a stressz, és milyen a distressz? Stressz nélkül nincsen élet. De distressz által csak sorvadás és pusztulás van, ahogyan az emberi élet szinte elborlik az évek vagy az évtizedek során. 4 aspektusból szemlélhetjük a mi életünket és a mi testi lelki jólétünket. Vagy a fizikai életet, elsősorban a fizikai állapotunkat, abból a nézőszögből, ahogyan a mi fizikai állapotunkat szemléljük. Azután a mi mentális, a mi kedély állapotunkat, ahogyan járjuk, és ahogyan a mi lelki életünket, és a mi közösségi, szociális életünket. Ez a 4 pillér az, amelyen a mi személyiségünk nyugszik. Bármelyik pillért kiütjük, akkor olyanok veszünk, mint a 3 lábú szél. Hol erre billen, hol arra billen, csak éppen nincsen egyensúly. Akár a fizikai életünk terén jönnek dolgok, azok kibillentenek minket az egyensúlyból. Akár a mi mentális állapotunkban következik be valami, az is kibillent. Ha állandóan szomorúak vagyunk és stresszeljük magunkat és állandóan szorongunk, az se egy kiegyensúlyozott békés boldog élet, nem? De ha egyedül vagyunk, ha nincs közösség, ha nem mosolyog rám senki, ha nem kérdezi meg tőlem senki, hogy hogy van, mi van vele, mi történt vele, ha nem számíthatunk senkire, akkor is olyan vagyunk, mint a 3 lábú szél. Bizonyítan ez. Isten azt akarja, hogy mind a fizikai, mind a mentális, mind a lelki, mind a mi közösségi életünk rendben legyen. Azért nem bölcsek azok, akik nem járnak el ide helyre a helyre a gyülekezetre. Nem bölcsek azok. Hát milyen gyakorlati utak vezetnek a fizikai egészség optimalizálására? Mi az, amit tennünk kell, hogy a fizikai egészségünk rendben legyen? Megfelelően kell táplálkoznunk, rendszeres testgyakorlást kell végeznünk, kerüljük el azokat az izgató, stimuláló szereket, a nikotint, a koffeint, az alkoholt, amelyek pillanatnyilag a gondok enyhítésénél talán segíthetnek, a fizikai fáradtságot talán egy kicsit előszedik, de amikor elmúlik ezeknek a hatása, akkor 3-szorosan megnövekedve hullanak vissza ezek a gondok a vállainkra. Ezek által a szerek által az ember becsapja magát. De a szervezetét nem tudja, mert a szervezet előtt vagy utóbb benyújtja a számlát. Csökkentsük a minimálisra a gyógyszereknek a használatát. Talán furcsa, hogy ezt mondom, miközben a feleségem orvos is néha írja a recepteket, de ő maga is ezt mondja. A kisunokám 3 napig lázas volt, és amikor beszélgettünk telefonon, rögtön azt mondta, de antibiotikumot nem adtunk neki. Minimálisra. Mert vannak bizonyos vírusos fertőzések, amelyeknek 3 nap a lefolyási ideje. És ha kapnak antibiotikumot, ha nem, antibiotikumot, ha nem, 3 nap alatt lefolyik az a betegség, és a szervezet leküzdi, és megerősödik. Kímélik az egészségüket és a pénztárcájukat. Nem kell a gyógyszerek után kaptogni. Nagyon kulcsfontosságú, hogy optimális legyen a mi táplálkozásunk. Isten úgy teremtette az embert, hogy örömöt leljen abban, amikor eszik. Nem kell kapkodni. Nyugodtan meg lehet telíteni, még hétköznap is. Arra a kis időre nyugodtan el lehet elnyerni és a gondokat elfelejteni, és örömmel fogyasztani. Jézus örült, amikor táplálkozott. Örült az ételnek Jézus. Azt mondta a tanítványainak, hogy én kívánom, én vágyakozom megenni veletek a húsvéti bárányt, nem? Ahogy meghívták a rómaiak, meghívták a zsidó főemberek Jézust, örömmel elment velük, hogy velük vacsorázzon, hogy időt töltsön velük, ápolja a közösséget velük, és véletlen, lelkiekben, mentálisan, és a közösség által az életüket boldoggá tegye és felemel. Nagyon fontos dolog az, hogy elkerüljük az életünkben azokat a dolgokat, amelyek ilyen finomítottak. Én úgy szoktam mondani, hogy ami már nem természetes, hanem valami rafináláson átment. Sajnos az ember mindig azt szereti, ami kevésbé jó meg. Ami jó, azt az ember kinek, minek adja? Az állatok. Nézzük csak meg, hogy hogy vagyunk. Mitől erős egy ló, fényes a szőre? Az abból, nem? És az ember mit csinál az abból? Oda a lónak. Legyen életvidám, legyen fényes a szőre. Ő maga ettem vizet. Annak a lisztjét is igen-igen kifinomítva, nem? Hogy már szinte semmi tápérték ne legyen benne, de legyen fehér, mint a hó. Az ördög így megrontja az ízlésünket, nem? Bár itt ezt most nem kell mondanom, a kukorica. Mennyi tápérték van a kukoricának? Rengeteg. Sokkal több, mint amit általában az ember fogyaszt. És Magyarországon mit csinálnak? Odaadják a disznónak. Hadd legyen jó kövér, hadd hízzon, hadd gyarakodjon. Ahelyett, hogy az emberi test táplálékával használnak. Ha a burgonya esetét nézzük, mit használunk mi? Krumplit, nem? És mit használhatnánk a krumpli helyett? Csicsókát. Ismerjük a csicsókát. Többszörös tápérték van benne, mint a krumplinak. Ilyen az embernek a gondolkodása, amikor megromlott, amikor nem a mennyei tanács szerint éli az életét. Ha valaki szeretne finom kenyeret sütni, akkor süsse meg az Ezékieli kenyeret. Keresse meg a Bibliában, hogy Ezékiel mit tanácsol, miből süssünk kenyeret. Az tápláló, az teljes értékű. Ezekre a dolgokra kell igazán odafigyelni. El kell távolítsuk magunktól az ilyen stimuláló szereket, mert ezek, mint például a koffein, ami nem csak a fekete kávéban található, a cukorban, a kólában, a különböző üdítő italokban, a csokoládék tartalmaznak ilyeneket. Mit eredményez ez? Nyugtalanságot, idegességet. Este már némelyik ember olyan feszült, hogy csak egy gyufát kellene meggyújtani, és lángra kapna minden, nem? És akkor megkérdezik, hogy hány kávét ittál? Hát még emlékszem, hogy reggel itt a legyek, mielőtt elmentem, 10 óra tájban is, ebéd után is, még aztán már nem is számolom. De olyan ideges, de erős, eleve, ugye? Izgatottá válik, kivörösödik az arc, akkor egy vizelés eredményez, gyomor és bélrendszeri zavarokat, bizonyrángás. Amikor elkezd az embereknek, vagy a szeme, vagy az arcizma, vagy a kezében, lábában érzi az ember ezt az idegi rángást. Ez mind amiatt van, mert a táplálékában olyan dolgokat vesz magához, ami az idegrendszerén megterheli, és a testének azon a részén jelentkezik ez az izomrángatás, ahol legérzékenyebb. Szívritmusa megváltozik, összezavarodik, és a szív kihagy, vagy gyorsabban ver, és rendkívüli aktivitás eredményez az ilyen állapot, de ugyanakkor pedig mérhetetlen nyugtalansággal kell szembenéznie. Az alkohol és a stressz között igen szoros a kapcsolat. Ha valaki alkoholt fogyaszt olyankor, amikor nagyon stresszes állapotba kerül, akkor igen nehezen tud megnyugodni, mert éppen azokat a hormonokat köti meg, illetve azoknak a hormonoknak a fejlődését akadályozza meg az alkohol, többek között a szerotonin, ami a kiegyensúlyozottságot eredményezni az ember számára. Az olyan megbékélés. Nem tudjuk sokszor megakadályozni, hogy a dolgok fel ne háborítsanak bennünket. Nem tudjuk. De hogy egy pillanat, vagy két perc eseménye napokon át háborítsanak és nyugtalanítsanak bennünket, ezt meg tudjuk akadályozni. Ha úgy élünk, hogyha agyunk számára szükséges hormonok működése normális és kiegyensúlyozott. A szerotonin, ahogy már említettem, idegingerelő átvívő anyag az agyban, és ha ez hiányzik más hormonokkal együtt, akkor zavar. Ha alacsonyabb a szerotoninnak a szint, akkor ez hozzájárul a buskonossághoz. Akkor elkeserítenek dolgok bennünket. A szerotonin legnagyobb mennyiségben az agy homloklevény területén termelődik. Itt, ahol az érzelmi, erkölcsi és minden más döntésünket meghozunk. Ha az agy ellátása nem biztosított, akkor olyan döntéseket hozunk, amilyeneket. Aztán nézhetjük magunkat sokáig. Az agy nem képes szerotonint előállítani triptofán hiányában. Beszéltek elég részletesen, talán részletesebben is ezekről a dolgokról, mint ahogyan talán követni lehetett volna azokat. Különböző gyógyszerek csak mellékhatással együtt szedhetők. Amikor magunk nézünk szembe a mi problémáinkkal, akkor nagyon sokszor ijesztőnek tűnnek azok. És bizonyos helyzetek, élethelyzetek, amikbe belemegyünk, amik újra meg újra előjönnek az életünkben, ezek bizony stresszhez vezető lépések. Mit eredményez? Miből fakad a stresszes állapotunk? Ha bizalmatlanok vagyunk mások iránt. Ha állandóan arra kell figyelnünk, hogy na mit csinál a másik. Vannak emberek, akik mérhetetlen feszültséget élnek át, egy helytelen, ugye a bizonyos savak, illetve hormonok hiányában, amire az agynak szüksége van, a gondolkodásuk labilissá válik, és mérhetetlen ilyen önvédelmi reakciókra ragadtatják ezek az emberek. Akkor is védekeznek, ha senki nem támadja őket. Nem tudom, hogy ismerős-e az ilyen típus. Akik állandóan védekező álláspontban vannak. És állandóan azt figyelik, hogy na a másik. Volt egy idős lelkész, aki nagyon kedélyes ember volt, és éppen egy fordítottjára használta ezt a dolgot, amikor összeálltunk egy-egy értekezleten, lelkész értekezleten néhányan, Ödi bácsi jött oda hozzánk, egy pillanatra úgy megállt, és azt mondja, na hallom, megint rólam beszéltek. De hogy beszéltünk róla? De így köszönt be a társaságba. Ha valahol be akar kapcsolódni a beszélgetésbe, volt egy ilyen furcsa szokása, hogy így köszönt be. Hallom, megint rólam beszéltek. És akkor nagyon vidám, végváltozó ember volt, nagyon szerettem őt, szerint ember volt. De valaki ezt el és komolysággal gondolja, nem? 3-4-5-en beszélget, biztos rólam beszél. Nem borzasztó így él. Nincs kellő önértékelése. Isten előtt állok, ő tud mindent az életemről, róla előle el nem rejtenek semmit sem. És az emberek csak jót mondanak rólam, Isten tudja az én bűneimet is kívánni. Ugyan mit jelent az, hogy az emberek hogy vélekednek rólam? Mi számít igazán? Isten hogyan vélekedik? És aki így gondolkodik, az előbb-utóbb elszigetel, vagy körülveszi magát olyan emberektől, akik minden hibáján jónak mondanak. Olvassuk csak el, ha hazamegyünk, Ézsaiás könyvének az 5. fejezetét. Azt mondja, hogy a jaj azoknak, akik a jót rossznak mondják, a rosszat pedig jónak, akik az édes keserűnek, a keserűt édesnek, a világosságot sötétségnek, és a sötétséget világosságnak. Jaj az ilyen embernek, aki csak ki tud élni, hogy ilyen emberekkel veszik körül magát. A magányosságnak az érzése is kiváltja az emberből a depresszió, de ezeknek a lépéseknek a nyomán nem is jutunk ide. És ami a legborzasztóbb, hogy legyengül az immunrendszerünk, és igen fogékonyak leszünk pár ilyen betegséggel szemben. Megnő a stressz a mi életünkben, és sokkal nagyobb kockázatokat teremt a fizikai, mentális, lelki, és a mi közösségi életünkben. Háromlábú székké válik az életünk, ami ingadozik. Ha ilyen életszemlélettel élik az életünket, mi erősíti az immunrendszer? Miért az, ami feljavíthat bennünket? Azt mondja Ézsaiás próféta, és nagyon tanácsolom Ézsaiás könyvének a tanulmányozását. Ő az új szövetségi, ószövetségi próféta. Elég bonyolult ez. De azzal a lelkülettel, azzal a kifinomult belső érzékkel írja az ő proféciáját, amit csak az Úr Jézusnál és az apostoloknál látunk. Az Ószövetség legérzékenyebb, legkiegyensúlyozottabb, legboldogabb profétája volt Ézsaiás. Pedig mi történt vele? 2 fülőszereplője olvastál. Sokszor kellett az életét mentse. De mégis, ha Ézsaiás könyvét olvassuk, akkor abból derű bizakodás, ragaszkodás az Istenhez, ez a mentalitás sugárzik belőle. Azt mondja az 58. fejezetben, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepett lelkük megelégíted, feltámadott sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Ilyen az egészséges hívő ember, aki önzetlen, aki együttérző, aki keresi az Isten jelenlétét. Beszéltem már a zenének a jótékony hatásáról, a komoly zenének a jótékony hatásáról, ami csökkenti a szorongást, az emberi test ritmusát jó irányba befolyásolja, segíti az ellazulást, csökkenti a fájdalomcsillapítók szükségességét, rákos pácienségnél, szülésnél is. Nagyon hasznosan alkalmazzák pszichológiai betegeknél. Ami a legnagyobb veszélyt gyakorolja ránk, az az aggódás. Az az aggódás. Jézus azt mondja, ne aggódjatok a holnap felől. Ne aggódjatok, mert a holnap majd aggodalmaskodik maga felől. Bízzunk az Úrban. Tervezzük meg az életünket. Ne lépjünk sötétbe, amikor elindulunk az életünk útján. Bárcsak minden nap úgy tudnánk elkezdeni a mi napunkat, hogy Istenhez imádkozunk, és azt mondjuk, Uram, az én terveimet leteszem a kezedbe, ne segíts, hogy azokból megvalósítsak, vagy elhagyjak, dolgunk. Isten azt szeretné, hogyha mi így élnénk az életünket, és Jézus tanítását és az ő szavait az életünk gyilvévé tenni, akkor olyanok leszünk, mint amilyenek Ézsaiás leírja. A békés, boldog, Isten félő ember. Szívemből kívánom, hogy így legyen. Hogy depresszió helyett, boldog helyett legyen vidám a mi életünk. Éljünk a századik zsoltár szellemében. Énekeljünk az Úrnak, szolgáljunk neki örvendezéssel, és menjünk eléje vigasságban. Ilyen legyen az élet.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a gittitre, a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Nekünk keresztényeknek újra és újra vissza kellene jutni oda, ahogyan Isten megteremtett bennünket. Ez a Biblia célja. És a Biblia egy rendkívül realista alkotás. Lukács György, akit nem lehet avval vádolni, hogy ő keresztény volt, hiszen a legnagyobb marxista filozófusunk egyike volt, élete végén, utolsó hetében nyilatkozott a Bibliáról a Vigília című folyóirat körkérdésére. És ebben Lukács György a következőt mondta el. Ha egy lakatlan szigetre mennék, akkor a Bibliát vinném magammal, nem azért, mert hívő vagyok, hanem azért, mert a Biblia a világirodalom legrealistább alkotása. És ebben 100%-ig igaza van. Az énekek éneke azért került be a kánonba, hogy segítse legyőzni az életidegen prűdséget, és segítsen megtanulni azt az alapvető szabályt, hogy a szent az nem életidegenséget jelent. A szent az teljességgel vállalt életet jelent. A szó igazi és legmélyebb értelmében. Ha a kereszténység alapjai felől kérdezünk az énekek énekére egy ószövetségi könyvre, akkor pedig a következő gondolatsort ajánlom végig gondolni. A kereszténységnek a lényege a szeretet. Igen ám, de szeretet hormonunk nincs. Miért úgy teremtett bennünket az Isten, hogy a szeretetet azt nem ültette belénk úgy, mint a szívünket, vagy a félelemérzetünk, mindennek vannak megfelelő úgynevezett humorális, tehát belső elválasztás, mirigyeinktől irányított rendszerei, a szeretetnek ilyen nincs. Mert a szeretetet csak közösségbe lehet elsajátítani, és a szeretet elsajátításának Isten adott egy utat. Ahogy megszületünk, az első szeretet leckét édesanyánktól kapjuk, nem? Nagyon pontos gyermekpszichológiai kísérletek igazolták azt, hogy az a csecsemő, akit nem babusgatnak, az érzelmileg hátrányosan fejlődik. És egész életén át megmutatkozik ez a hátrány. Aztán Isten úgy teremtette meg az embert, hogy van férfi és nő, és a férfi és nő az nem egyforma. Ezt megint a gender studies és a woman liberation, tehát a női egyenjogosítási harcosoknak üzenem, hogy nem az a lényeg, hogy a férfiből nő legyen, és a nőből férfi legyen, vagy a nő és a férfi egyforma legyen, nem. Hanem két polárosan, tehát egymással össze nem keverhetően, össze nem egyeztethetően, két polárosan különböző nemű embernek a harmonikus közössége az, ami ember. És itt a Bibliát is szeretném egy kicsit pontosabban értelmezni, mert ez egy nagyon fontos dolog. Ugye van egy olyan közkeletű elképzelés a keresztények között, ami nem igaz, ami a kereszténység hamisítása, hogy a Biblia azt mondja, hogy a teremtés koronája a férfi. Hogy ezt tetszettek már hallani. A Biblia ezt nem ezt mondja. Vagy azt szokták mondani, a férfi az az Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény. Ez se igaz. Az ember az Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény. Tessék megnézni a Biblia első lapján. Teremti az Úristen az embert, férfiúvá és asszonyjá teremti őket. Tehát férfi és nő közösen az az Isten képe. Férfi nem egyedül, a nő sem egyedül. Ketten közösen. És ebben a poláros ellentétben tanulja meg az ember azt, hogy szeretet. Méghozzá szabadon. Mert a Bibliának meg a másik nagyon fontos elve az, hogy ha nem vagyok szabad, akkor nem vagyok igazán ember. Ha én nem szabadon dönthetek, akkor nem vagyok igazán ember. És Isten azt mondja, nézzék meg, hogy a teremtés történetet. Ugye az asszony teremtését Mózes első könyve, második fejezete nagyon érdekesen mondja el. Mindent úgy teremt az Isten, hogy szólt az Isten, meglett, és lőneste, lőreggel, stb. Ebben a panelben mondja el. Az asszony teremtését nem így. Először megteremti Isten Ádámot. És akkor nem terem mellé egy Évát, nem ilyen egyszerű ez a dolog,
hanem Ádám előtt elvezeti az összes élő lényt. De előtte azt mondja az Ádámnak, hogy nem jó neked egyedül lenni. És Ádám is érzi, hogy valahogy nem jó, hogy egyedül van. És akkor elvezet minden élő lényt előtte. És akkor ez nagyon fontos a héberben, mindennek nevet ad az ember. A névadás az az ókorban annak a kifejezése volt, hogy átveszem rajta az uralmat. De olyan társam nem lehet, akin én uralkodok. Az nem társ, az rabszolga. És az ember nem talál hozzáillő segítő társat. És akkor az Isten álmot bocsájt az emberre, és nagyon érdekes ez a szimbolikus leírás, nem a fejéből vagy a sarkából, hanem az oldalából. Csinál egy olyan lényt, amelyik nem olyan, mint Ádám, egészen más, de benne lesz Ádám egyé, teljessé, egészé. Azt mondja, ez csontomból való csont, testemből való test, és akkor azt mondja a Biblia, nevezi ezt az illetőt asszony embernek, így mondja Károli, ezt magyarul nem tudjuk mondani, mert az asszony férfi és a nő, ez két különböző gyökű szó magyarban. Héberben nem, hanem van egy gyök, aminek van egy himnemű és egy nőnemű alakja. Ez az is, ez a himnemű forma, issa, ez meg a nőnemű alakja. Ez a férfi és a nő. Tehát ugyanannak a dolognak a két nemű alakja. Na most éppen ezért a szeretetet úgy tanuljuk meg, hogy én szabadon döntök valaki mellett, és egy életen át tanuljuk a szeretetet. Hát aki házasságban él, én már ősidők óta házasságban élek, már nem is tudom, hogy hány éve, de a házasság évfordulón megnézem a feljegyzéseimet olyan régen, és ezt duplának kell venni, mert a háborús évek azok ugye duplán számítanak, régiek szerint, tehát ősidők óta élek, és mindig újat fedezek fel a feleségem. Hé, hát egy nő ez így viselkedik, jaj, de különös, jaj, de érdekes. Ő is így van velem. Ő is így van velem. Mindig lessük egymást. Szóval, és ez azért van, mert valami nagyon fontosat, ami a mi emberségünkhöz hozzátartozik, amit úgy hívunk, hogy szeretet. Ezt meg kell tanulni, mert nincs hormonunk rá. Éppen ezért az énekek éneke a szerelmi énekeknek a gyűjteménye. Viszont nagyon érdekes, és egy lélegzettel el akarom mondani, hogy ezt már az Ószövetség idején is úgy vették, mint Isten és a választott nép viszonyát, és Krisztus és az egyház viszonyát, és nem szégyelték. Nem szégyelték Krisztus és az egyház viszonyát, vagy a választott nép és Isten, Jahvénak a viszonyát, a szerelem képével, a szerelem testi oldalának a kép soraival kifejezni. Miért? Mert az ókori ember még nem volt prűd, és nem ismerte a pornót. Tudta azt, hogy szerelem plusz szex az az ember életformája. És nem pedig úgy, hogy mínusz ez, mínusz az, egyik vagy a másik. És éppen ezért nagyon izgalmas az énekek énekéről szóló könyv. Hát én most bajba vagyok, mert nem akarom elhúzni nagyon az időt, erről én tanulmányt írtam, hanem most én egy teljesen érdekes dolgot mondanék el. Vegyük elő az énekek énekét, hogy olvassuk el. Én elolvastam otthon héberül, egy modern fordítást fogok olvasni, néha belejavítottam. Hát szóval tényleg 16 éven felüli könyv az énekek éneke, majd meglátják. És én szeretném, hogyha elolvasnák. Nagyon érdekes, hogy ez egy egységes mű, nagyon érdekes, hogy drámai felépítésű egységes mű, és nagyon sokat vitatkoztak azon, hogy hány részből áll. Volt, aki azt mondta, hogy 4 részből áll, volt, aki azt mondja, hogy 62 részből áll, és e között mindenféle van. Tehát az összes kommentárt, amit megnéztem, a 62 volt a legtöbb rész, és 4 volt a legkevesebb. E közötti szakaszokból áll. Na most, mindenképpen egy gyűjtemény. De mindenképpen ez a gyűjtemény nagyon logikusan el van rendezve. Most mondok én egy nagyon érdekes dolgot. Az énekek énekének van egy közepe. És ugye a héber gondolkodás szerint a közepén van mindig a fő mondani való, mert a héber az így ilyen centrális, úgy kell elképzelni egy héber
gondolkodási módot, mint a központi tükrözés. Tetszenek még, miért arra emlékeznék? Volt a középpontos tükrözés, ahol a középpontban van, a fókuszban van a lényeg. Na ez a fókusza a könyvnek, az a negyedik fejezet eleje, első hét verse, ami egy mennyasszony dicsérő ének. Elolvasom ezt a mennyasszony dicsérő éneket, amit nagyon érdekesen, ugye hét testrészét dicséri a mennyasszonynak, ez se véletlen ám, mert a hét az egy nagyon fontos szám, az a legkisebb, illetve a legnagyobb törzsszám. Ugye, mert a hét az egy olyan szám, amelyik egyel is önmagával osztható csak. Kínlódnak is a közgazdászok, hogy miért hetes rendszerbe gondolkodunk, de a hétnek nagyon sok jelentése van, most ebben én nem megyek bele. Majd elmondom, mindig megállok, hogy mi. De szép vagy, kedvesem, de szép vagy. Szemed galambok fátylad mögött. Hajad olyan, mint egy kecskenyáj, mely a Girált hegyéről hullámzik alá. Két fogsorod olyan, mint a megnyílt júnyáj, mely az usztatóból jött fel, mindegyiknek van ikerpárja, nincs közöttük hiányos. Ajkad, ez a negyedik, mint a karmazsin fonál, és bájos vagy, ha beszélsz. Halántékod, ez az ötödik, mint a gránátalma gerezd a fátylad mögött. Hatodik, nyakad olyan karcsú, ami ennek Dávid tornya épült. Ezer kerek pajzs függ rajta, mint szép vitézek. Ez a pajzs, ez a nyakék, amit hordtak a mennyasszonyok. Ez a mennyasszony nyakék. Majd elmondom, hogy egy mennyasszony hogy nézett ki egy kicsit 20. századiul is, hogy értsük pontosan ezt. Két melled, mint két őzike, mint gazella pár, amely liliomok között legel. Gondoljuk el, a gazellák legelnek, és a hátuk kikivillan. Ez a képnek az alapja. Hűszél támad, és megnyúlnak az árnyak. Elmegyek a Mirha egyre és a tömén halomra, mindened olyan szép, kedvesem, semmi hibát sincsen. És így tovább. Majd fogom a többit is olvasni. Ez a közepe. Na most az az érdekes, hogy ez a mennyasszony dicsérő ének, amelyik a hét testrészt felsorolja, ez pontosan a közepén van a könyvnek. 111 sor van előtte, 111 sor van utána. Na de ebben az egész műben egy nagy-nagy párbeszéd zajlik. Méghozzá ez a párbeszéd több szereplős párbeszéd. Két főszereplő van, egyiket hívjuk úgy, hogy vőlegény, a másikat hívjuk úgy, hogy mennyasszony. Persze nem úgy kezdődik, hogy vőlegény, mennyasszony, hanem egy lány, és akkor ebből lesz a mennyasszony, és aztán az asszony végén. És van egy fiú, ebből lesz a vőlegény, majd pedig a férj a végén, és valahol itt középen, majd elsorolom. És mindig újra és újra az ókori drámáknak megfelelően megszólal a kórus. Vagy a lányok kara, vagy a szülők, vagy megszólal az édesanyja, megszólalnak a bátyjak, tehát kívülről beleszólnak. Így épül fel az egész. Na most, régen már Origenész óta, ugye Origenész egy nagy-nagy tudós volt a harmadik században, Biblia tudós és a Bibliának az első nagy igazi kutatója, már az felfigyelt erre a drámaiságára, bár a drámaiságot igazán nem nagyon tudjuk rekonstruálni, illetve sok-sok gond van vele, mert 3-4 variációt is mondanak, hogy ez Salamon házasság, akkor egy házassági történet, stb. Én most azt mondom el, nem ezeket a vitákat próbálom mellőzni, hanem csak a könyvről, a szövegről szeretnék beszélni. Én azt mondom, lehet, hogy azért, mert folklorista vagyok egy picikét, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint egy menyegzői liturgia. Na most, milyen volt egy esküvő az ókorban? Ugye ez érdekli magukat. Milyen hölgyeket biztos. Na, elsősorban mit gondolnak, hogy mióta van templomi esküvő? Volt-e a Bibliában templomi esküvő? Nem. Mióta van? Nem egészen, papok már jóval előtte voltak. De valahol nagyon igazat mondanak itt a papokra nézve. 17. század óta. Csak. Ez az ellenreformáció idején volt, mert akkor lett fontos, hogy ki hova tartozik. Na most az ellenreformáció idején is az esküvő először,
nem egy templomi istentiszteleti forma volt, hanem a két család megállapodik a vagyoni kérdésekről. És ezt a vagyoni kérdéseket, ugye az ígérvényeket, ezt valahol rögzíteni kellett közjogilag. És ezért papot hívtak, aki kivette az esküt. Papot és közjegyzőt. Hogy ez a hozománya a lánynak. Most hasonló volt Izraelben is, ez a móhár volt, amit jegyajándéknak lehet magyarítani, de ezt is meg kell magyarázni, hogy mi volt ez. Ez a jegyajándék, ez nem volt más, mint az, hogy a vőlegény elment megkérni a lány kezét. És akkor a vőlegénynek kellett adni egy bizonyos jegyajándékot, móhárt a lány apjának. De ez nem a lány apjáé lett. Hanem a lány apjának kellett ezt az összeget kezelni. Elkülönítve. Aztán fogtam a mennyasszonyt és elvittem, mindjárt elmondom majd, hogy feleségem lett. És a jegyajándék ott maradt az apjánál, mert ennek a kamatja pótolta a feleségem munkaerejét, ami kellett a családba. De nem olvad be a családi vagyonba. Ha én meghaltam, vagy én elváltam a feleségemtől, akkor a jegyajándékot az a lány apjának kötelessége volt a lánynak adni, mert ez volt a biztosíték abból, hogy ne szegényedjen el, legyen miből élni. Most a lány ezt elvihette külön, vagy pedig ezzel, mint tulajdonos társ, vagy részvényes, ma ilyen kapitalistán módon mondom, ne haragudjanak, belépett a családi gazdaságba. Tehát ez egy nagyon értelmes valami volt, mert a nőknek, az izraeli nőknek sokkal nagyobb volt a függetlensége, mint a környező népeknek, és ezt a móhárnak lehetett köszönni. Na de térjünk az esküvőre. Miről volt szó? Először elmentem, és ezt a vagyonjogi szerződést megkötöttük, abban a pillanatban lett a jegyesem a lány. És utána eljött a mennyegző ideje, aminek semmi köze nem volt akkor a papokhoz, hanem a következő volt. Ez egy családi esemény volt. És ennek a családi eseménynek a lényege a következő volt. A vőlegény a barátaival együtt elment a mennyasszonyért. A mennyasszonyi házba várta a lány pajtásaival a mennyasszony a vőlegényt. A megbeszélt napon. Felöltözve, kicsinosítva. És akkor a vőlegény átkísérte a lány pajtásainak és a barátainak egy kíséretével a mennyegzői házban, mindig a vőlegény háza volt, tehát feleséget hoztak, és nem pedig elmentek, bár erre is van példa a Sámson eset, ez egy ritkább eset. És akkor volt egy szegényeknél 3 napig, gazdagoknál 7 napig tartó lakodalom. Ezen a lakodalmon játszották el valószínűleg ezt a játékot, ami dalokból állt. Tehát ez egy lakodalmas játéknak a része. Most ennek a lakodalmas játéknak van egy nagyon komoly tanítása. Ha az igazi, és ezért van, hogy a világirodalomban mai napig is él az énekek éneke. Ha a teljes emberi szerelem, minden szépségét, testi, lelki szépségét én meg akarom érteni, akkor ez a könyv valahol az első. És ez egy nagyon fontos dolog. És hadd mondjak el egy személyes élményemet. Egyszer nyertem 50 forintot fogadásból. Ez fagylaltba persze. Elmondom ezt a történetet, mert ez egy nagyon izgalmas történet. Volt egy kedves atyai jó barátom, akit most nem mondok el, mert hosszú lenne, hogy ismertem meg. Ha nevét mondom, akkor többséget fogja tudni, hogy kiről van szó. Úgy hívták, hogy Mérei Ferenc. Most a Mérei Feri, akit én, amikor szabadult a börtönből, akkor ismertem meg, mert ugye zárt intézeti növendék volt 56 után, 6 esztendőre életfogytiglant kapott. Sok rendes ember volt akkor életfogytiglani fogságban. Göncöt is onnan ismerem,
Kardos Laci barátom révén, akivel könyvet írtam, és innen ez a társaság, ezek úgy barátok voltak. És hát úgy megismertem a Göncöt, és a Méreit. És elég az hozzá, hogy amikor a Mérei kikerült, ugye ő volt az egyik legnagyobb gyerekpszichológusa Európának. Ezt bátran mondom, franciául jobban ismerik a műveit, mint itt Magyarországon, vagy angolul jobban ismerik a műveit, mint itt Magyarországon. Hát ugye a gyerekpszichológia ez veszélyes volt ideológiailag, ezért hát a Mérei Ferit berendelték ugye a Sárga házba, ezt tudják, hogy Lipótmező, Sárga házba pszichológusnak. Volt egy kis szobája, 3x4-es kis szoba, ami egy pszichológiai múzeum volt, mert az összes híres pszichológussal ő levelezett, ezek a levelek, képek, dedikált könyvekkel tele volt ez a kis szoba. És hát mindig felszoktam menni hozzá, és egy jó kis dumálásra, hogy mondta ő. És egyszer megyek fel, a Mérei Feri leföl rohangál a szobába, bekopogok, nem is szólt semmit, mondom, mi bajod? Azt mondja, tűnj innen, te piszok csirkefogó. Na mondom, ez szép fogadtatás, Feri, mondom, mi a bajod? Ne rohangálj már, mert ezt a szép perzsa szőnyeg kikopik. Tényleg egy igazi kézzel csomózott grúziai perzsa szőnyeg volt a padlóra, Feri, de mindig sajnáltam, hogy azon jár, de azt mondta, hogy egyszer élünk, és így leföl rohangál. Az ötödik kör után elárulta, hogy mi a baja. Kiderült, hogy van egy női beteg, aki vallásos okokból a szexualitással szembe foglalt állást. És ezért a férje otthagyta, 3 gyerekkel tönkrement, erre összeomlott idegileg, és egy nagyon erős neurotikus helyzetbe került. És semmi adatot többet nem tudok. Erre azt mondja, ezért is ti papok vagytok a felelősek, mert ti életidegen módon tanítjátok az embereket, és mondom, és a ti Krisztusotok a felelős, mondja. Na, várjál, Feri, picikét, fékezd magad. Lehet, hogy a papok ilyenek, de hogy a Biblia nem ezt mondja, az biztos. De azt mondja, ti a Bibliára hivatkoztok, és a Biblia ilyen, el kellene dobni azt a úcska régi könyvet. Mondom, Feri, szállj le a magas lóról, mert ott a pócodon 2 Biblia is, ahogy látom. Te se gondolod komolyan. De a Bibliában így van. Na mondom, várjál csak, Feri. Fogadjunk. Ilyen meleg volt, mint most. 50 forintos fagylatban volt ez, ugye, mikor mindjárt mondom, ez olyan 71-be voltál. Az 50 forintos fagylalt az megehetetlenül sok volt, az biztos, de lógott a nyelvünk, olyan meleg volt. Leveszem az egyik bibliáját, ahogy most a Lacitól elveszem az egyik bibliáját, és felütöttem volna az énekek énekét, de a Feri már rosszat sejtett, és az 50 forintot sajnálta. Azt mondja nekem, ne az Ószövetségből, az énekek énekéből gyere, mondom, az is a Biblia. Azt mondja, de gyere az Új Szövetségből. Jó, mondom, akkor az Új Szövetségből. És fogtam magam, kinyitom az Új Szövetségnél, hosszasan, nem kellett hosszasan lapozni, hogy most sem, fogtam magam, de azt mondja, biztos nem Pálra fogsz hivatkozni arra az ilyen-olyanra. Mondom, jó, hát akkor legyen Pál. És akkor fellapoztam a Korintusi első levél 7. fejezetét, és akkor olvasom neki. A feleségnek adja meg a férj a köteles jó akaratot, hasonlóképpen a feleség és a férjnek. A feleség nem ural maga testének, hanem a férje, hasonlóképpen a férj sem ural maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást, hanem ha egyenlő akaratban. Becsuktam. Azt mondja, ide figyelj, ez nincs benne a Bibliába. Ezt te lódítottad. Te azt mondja, tudsz annyit pszichológiából, hogy ez a legmodernebb pszichológiai felfogás, amit te mondtál, ezt belehamisítottad a Bibliába. Mondom, Feri, nézd meg, még egyszer kilapozom. Letettem így az asztalra, így, és jött a Feri. Így könnyűkör. Elolvastam 2-3-szor. Azt mondja, csoda, vigyel! 50 forintom ugrott. De azt mondja, mondtam, hogy csirkefogók vagytok. Azért vagytok csirkefogók, mondta,
mert ez a legmodernebb pszichológiai felfogással tökéletesen egybevágó egyetlen ókori emlék, amit én nem ismertem, mondja Feri. De azt mondja, hogy ti ezt úgy elhallgattátok, hogy senki nem tudja. Hát ezért van benne az énekekének a Bibliában, hogy ne tudjuk elhallgatni. Szaladjunk. Az énekek énekéhez. Az a szó, hogy énekek éneke, az jellegzetes, a héberben úgy van a felső fok, hogy megismételjük a szót. Tehát az énekek éneke az a legszebb ének. Ezt így lehetne szabadabban magyarul fordítani, csak hát megszoktuk énekek éneke, ez a legszebb ének. Salamoné, ez úgy Salamoné, ahogyan a példabeszédek is, tehát valahol Salamonnál, ugye olvastuk a 1 Királyok 5.12-t a múlt alkalommal, amikor 1005 éneket szerzett Salamon, hát ezek az énekek, ez a sír, ha sírim, így van az énekek éneke, a sír az mindig ilyen lírai, tehát szerelmi éneket jelentett döntő módon. Nem sír, nem hosszú ível, sír, ha sírim, így mondják héberül, az énekek éneke. Így kezdődik, tehát ez a címfelirat. A címfelirat után én mindig mondom, hogy ki beszél, mert ezt meg lehet állapítani. Először a mennyasszony vágyakozásáról van szó. Most tessék megnézni, milyen gyönyörű költemény ez. Csókoljon meg engem szája csókjával, szerelmed jobb a bornál. Jó illata van olajodnak, neved, mint a kiöntött olaj, ezért szeretnek téged a lányok, mondja a vőregényről a mennyasszony. Na most, ugye itt az olajot kell megmagyarázni, ugye a Palesztinában mindenkinek naponta kellett kenni magát olajjal, mai napig is így van ez, az összes body milk gyártó vállalat a palesztinai piacra és a közel-keleti piacra akar betörni. Tudnilik, az arab sivatag felől minden alkonyatkor fúj a szél. Mert ugye a tenger és a szárazföld másképpen hűl ki, és akkor arra mozog a levegő, ahol hideg, ezt el tudják képzelni. Na most, a sivatag felől állandóan mikroszkópikus por jön. Na most a mikroszkópikus por óriási nepszívó képességgel rendelkezik, és beleül a pólusokba, ez szabad szemmel nem látható por, beleül a pólusokba, és hogyha nem kenjük magunkat, tehát nem pótoljuk zsiradékkal a bőrnek a bőrt kiszárítja, kicserepesíti, és akkor ez rendszerint elgennyesedik, és tele lesz az ember, olyan lesz, mint a poklos lenne, mint a rühes macska, mondanák ezt Pesten. Olyan lesz. Tehát ezért minden sivatag környéki ember naponta olajjal kente magát. Igen ám, csak az olajat nem így az olívaolajra tessék gondolni, ne pedig a petróleumra. Az olívaolajat viszont megillatosították, és minden hölgynek az volt az egyik féltett receptje, hogy milyen illatszert használ, ahogy mai napig is jellemző a hölgyekre a kölni illata. Csak akkor nem szeszt, hanem olajjal keverték ezt, és ezért mondja, jó illata van olajodnak, neved, mint a kiöntött olaj, mondja. Vigyél engem magaddal, fussunk, vezess szobádba, királyom, újongva örüljünk veled, emlegessük bornál is jobb szerelmedet, méltán szeretnek téged, mondja a vőlegénynek. És ez valóban úgy van, hogy ez a szakasz tele van újabb és újabb képekkel. Most ehhez kell tudni, hogy a héber költészet az, és az egész héber gondolkodás az halatlanul képgazdag. Tehát amit mi filozófiai fogalmakba fejezünk ki, azt a héber képekkel fejezik ki. És akkor most ugye ez a szerelmi vágyódás része volt, most tovább beszél a mennyasszony, de jön a kételj. Igazi szerelem nincsen kételj nélkül, ezt sokszor szoktuk mondani, szeret, nem szeret, tudják, ez így van. Most az idősebbek, mint én is, erőltessük meg a fantáziánkat és a memóriánkat, szóval ez így van. Jeruzsálem lányai, én barna vagyok, de szép, olyan, mint Kédár sátra és mint Salamon szőnyegei. Ne nézzetek, hogy milyen barna vagyok, a nap sütött le engem. Anyám fiai haragudtak rám, szőlőt őriztettek velem, a magam szőlőjét nem őriztem. Ugye ez egy tipikus pásztorének betét. Tudnélik, a szép nő, én erről egyszer írtam, nem is olyan régen írtam egy tanulmányt, a bibliai szép nő és szép férfi meg is jelent, és nagy sikere volt.
Tehát a bibliai szép nő, szép férfi, a szép nő az a fehérbőrű nő volt. Na most ugye, aki viszont természetes körülmények között él, tehát itt ugye Szőlős vidéken, ugye Tokaji vidéken, ezt nem kell mondani, az bizony barna lesz. Tehát barna, piros, pozsgás ember kellett ebből a lányból, olyan, mint Kédár sátra, ezek a Kédár sátrai, ez sötétbarna kecskecőr sátor volt, a Kédár sátrai, ezt így hívták. Ez egy beduin törzs volt a szír-arab sivatagban. Valamint a Salamon szőnyegei, ezek díszszőnyegek voltak, és ezek is sötét szövésű szőnyegek voltak. És azt mondja, ne nézzétek, hogy milyen barna vagyok, a napsütött le engem, anyám fiai haragudtak rám, tehát ezek a féltestvérei, vagy testvérei, ezt nem lehetett tudni sohasem, mert a Héber családban ugye több feleségtől született gyerekek, azok egy fészek alja voltak, tehát a testvérei bátyai szőlőt őriztettek velem, a mezőgazdaságban minden lánynak megvolt a maga feladata, és a magam szőlőjét nem őriztem, és ugye itt a szerelemnek, a szerelmesnek, majd a szőlő, ez egy állandó visszatérő hasonlata lesz, nagyon szép játék. És akkor jön egy kérés, mondd meg nekem te, kit lelkemből szeretlek, hol legeltetsz, délben hol legeltetsz. Miért keresgéljek társaid nyájánál? Ugye elhangzik a kérdés, hogy hol legeltetsz. Randizni akar a kislány, ugye mondanánk ezt így. Most ezt kell tudni, hogy az ókori szerelemben nem csak úgy nem volt prüdség, a férfi és a nő teljesen egyenjogú volt. Randevút kérhetett a fiú, és kérhetett a lány egyformán, ahogy gyakorlatban azért ma is így van, csak hát vannak ilyen illemszabályok, ami mögé bedugjuk ezt a dolgot. Már úgy szoktuk, hogy úgy szokták ma, hogy ugye a lány kiprovokálja a fiúból ezt a kérdést. De ő egyenesen megkérdezte. Most megszólal a vőlegény, ugyanilyen hívogatással. Nem tudod, ó asszonyok szépe, indulj el nyájam nyomán, és legeltest kecskédet a pásztorok tanyájánál. Most önnek is kell a lány szépségéről mondani valamit, megint még a vőlegény beszél, most elkezdte a lány szépségét dicsérni. A fáraó kocsijába fogott paripákhoz hasonlítalak, kedvesem, két orcát bájos, a láncocskák közt nyakad a gyöngysorokban, aranyláncokat készítettünk neked ezüst golyócskákkal. Ugye, nagyon szemérmesen most még a férfi az ékszerét dicséri. Ez, régen ugye az ékszerét dicsérte, ma inkább a ruháját szokták megdicsérni először a kislánynak. Most megszólal megint a mennyasszony. Ha a király asztalánál ül, nárdusom árasztja illatát, mint egy köteg mirha. Mely keblemen nyugszik, olyan az én szerelmesem. Mint a ciprus fürt engedi szőlőiben, olyan az én szerelmesem. Most ezek nagyon szép hasonlatok, hogyha megnézzük. Köteg mirha, az a mirha, ez egy ilyen növény valami volt, ezt egy kis zacskókákban a nyakon szokták viselni, és nagyon bódító, finom illata volt. Ezt a szerelmi illatának mondja az egész közel-keleti költészet. És mondja, mint egy köteg mirha, mely keblemen nyugszik, olyan az én szerelmesem, mint ciprusfürt engedi szőlőjében. Ciprusfürt az ilyen fürtös virág volt, tehát mint egy keblére tűzött virág, olyan az én szerelmesem. Erre a fiú is megszólal most a 15. vers, de szép vagy, kedvesem, de szép vagy, szemeid galambok. Ugye a fiú az mindig kevésbé tudja dicsérni a lányt, ez mindig így van. Ez az életrendje, sokkal líraibb alkat a kislány, de azért elismerjük, de szép vagy, kedvesem, gyönyörű vagy. Erre megszólal a lány, és szép vagy te is, szerelmesen, gyönyörű vagy. Fekvőhelyünk üde zöld, cédrusok házunk gerendái, mennyezete ciprusfa. Na most. Tovább folytatja még a lány, és olyan a második fejezet első vers, még mindig a lány beszél, egy nagyon megdöbbentő dolog, mert magáról kezd beszélni. És ez megint az ókori szerelmi költészetben nagyon divatos volt, hogy a lány magáról beszél. Sáron nárcisza vagyok én, a liliumok, völgyek liliuma. Ez egy nagyon szerény, de nagyon pikáns kép. Majd látni fogjuk az egészet. Erre a vőlegénynek illik válaszolni, most a vőlegény nagyon gálánsan válaszol, mint lilium a tövisek közt, olyan a kedvesem a lányok között.
Most ezt megint illik a lánynak bókkal viszonozni. Jön a lány bókja. Mint az almafa az erdőfái között, olyan szerelmesem a legények között. Árnyékában vágyom ülni, gyümölcse édes ínyemnek. Elvitt engem a borozó helyre, ezt így fordítja a fordítás sokat, az a borozó hely, ez a borozó ház szabadabb fordításban, ez azt jelentette, hogy a szőlőkben voltak olyan, hát ezt vendéglőnek mondanám, csak azért nem vendéglő, mert ezt nem kereskedelmi célból csinálták, hanem voltak olyan helyek, ahol nyáron, amikor hőség volt, elmentek erre a tanyára, és itt csinálták a fogadásokat, a lakomákat. Ezek a lakomák több napig tartottak, és ennek az volt a neve, hogy borozóhely. Ez a borozóhely nem jó, mert a borra ugye van 11 szó az a héberbe, és ez nem azt jelentette, hogy kocsma, hanem azt jelentette, hogy itt volt a szőlőbe az a hely, ahol ezeket a piknikeket szokták csinálni, piknikező helynek, de ezt meg így nem lehet fordítani. Ezért magyaráztam így körül, mert ezt jelenti héberül. Mondtam, hogy elolvastam tüzetesen, nagyon élveztem héberül. Igen, hétvége. Amelynek jelvénye a szerelem, ez a jelvény szó, amit így fordítanak, ez feltétlenül lombfűzér egy girland volt, ez hívogatta a vendégeket. Ugye a régi embereknél ez egy nagyon érdekes dolog, mindig, mivel néprajzos vagyok, ilyenek nagyon érdekelnek engem a Bibliába, hogy ezek egy ilyen virágkoszorút, ha kitettek erre a vendéghelyre, mindenki tudta, hogy ott van, lakoma van, és akkor boldog-boldogtalan, aki ahhoz a hegyközséghez tartozott, ezt itt mondhatom hegy alján, az oda mehetett, és ezen a lakomán részt vett. Tehát ez a jelvénye, a szerelem. Erősítsétek aszuszöllővel, üdítsétek fel almával, mert a szerelem betege vagyok. Bal karja a fejem alatt, jobbjával átölel engem. Kérve kérlek titeket, Jeruzsálem leányai, a gazellákra és a mező szarvasaira. Ne keltsétek fel, ne ébresztétek föl a szerelmet, amíg nem akarja. Ez egy gyönyörű, szép szerelmes vers. Ezt most nem kell megmagyarázni, szerelmes verset nem kell megmagyarázni. De még tovább is folytatódik. Szerelmesem hangját hallom, jön már ugrálva a hegyeken, szögdelve a halmokon. Mert olyan szerelmesem, mint a gazella, mint a fiatal szarvas. Itt áll már a falaink mellett, benéz az ablakon, betekint a rácsozaton. Szerelmesem így szólított meg. És jön a drámai másik rész, megszólal a fiú. A fiú azt mondja, kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már, nézd, vége van a télnek, elmúlt az esőzés, elment, megjelentek a virágok a földön, itt az éneklés ideje, gerlebúgás hangzik a földünkön, érleli első gyümölcsét a fügefa, és virágzó szőlők illatoznak. Kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már. Galambom a szikhat hasadékban, a magas kőszár rejtekében, mutasd meg arcodat, hallasd a hangodat, mert kellemes a hangod, és bájos az arc. Ugye ez egy nagyon szép udvarló vers, hogy gyere, gyere, gyere, menjünk ki a szabadba. Ugye ez mindig úgy van, hogy a szerelmesek azok mindig a szabadba vágynak. Ez egy örök motívum, és ez történik itt is. Most megszólal a kórus hirtelen, és ez a lányok kórusa. A lányok kórusa az a következőt mondja, fogjátok meg a rókákat, a körök rókákat, mert pusztítják szőlőinket, virágzó szőlőinket. Ez a lányok kórusa, tudni, hogy emögött az van, hogy ugye eljött a szerelem éjszaka a tavasz, és ezek a rókák, a ravaszkodók, akik csak ugratásból próbálják elcsábítani a lányokat, ez akkor is úgy volt, és a lányok most védekeznek ezzel ellen, hogy fogjátok meg a rókákat, a kölyök rókákat, akik csak színlelik a szerelmet, akik csak az ujjuk alá akarják csavarni a többit, mert pusztítják szöllőinket, virágzó szöllőinket, ez a női nemiségnek az egész jelképe belefér ebbe. Megszólal a lány megint. Szerelmesem enyém, s én az övé vagyok. Övé, ki a liliomok között legelkedett, ha hűs szél támad, és megnyúlnak az árnyak, jöjj vissza szerelmesem a hegyszakadékokon át a gazellákhoz, vagy fiatal szarvasokhoz hasonlóan. Ugye ez a vágyakozásnak a motivuma megint, ugye eljött az este, el kellett válni az első randevú után, és akkor a lány így búcsúzik, szerelmesem enyém, én övé vagyok, liliomok között jelenlegelt, és gazellákhoz, fiatal szarvasokhoz, a hegy szakadékokon keresztül is jöjj vissza. Utána jön az éjszaka, és az álmodozás.
szerelmi álmodozás nélkül nincs szerelem. Ezt mindenki tudja. Most jön a lány álmodozása. Ágyamon éjjelente kerestem őt, akit lelkemből szerettem. Kerestem, de nem találtam. Fölkelek azért, bejárom a várost, az utcákat és a tereket, megkeresem, akit lelkemből szeretek. Keresem, de nem találtam. Rám találtak az őrök, akik a várost járták. Nem láttátok, kérdeztem, akit lelkemből szeretek. Alig mentem tovább tőlük, már is megtaláltam, akit lelkemből szeretek. Megragadtam, és nem engedtem el, még be nem vezettem anyám házába, a szülőimnek szobájába. Kérlek titeket, Jeruzsálem lányai, a gazellákra és a mezőszarvasaira, ne keltsétek fel, ne ébresztétek fel a szerelmet, amíg nem akarja. Ugye ez a szerelmes vágyódás, ugye ezt ő álmodja, ez nem a valóság, ez csak az éjjeli álom, hogy szeretne valamit. Erre a megszólal a kórus, megint a nézőknek a kórusa, megint egy ilyen jellegzetes kórusbetét. Mi jön ott a puszta felől, mint valami füstoszlop? Mirha és tölmény illata veszi körül, illatszer árusok sokféle pora. Ez ugye az esküvői menetnek a képe, az az esküvői menet előtt füstöltek, és minden ilyen kellemes illatú szerekkel füstöltek, mirhával, tömjénnel, stb. Így lehetett, így volt az a felvonulás, amit mondtam, amikor a vőlegény a mennyasszonyt a házába kísérte. Nézd, Salamon gyaloghintója az, 60 vitéz van körülötte, Izrael vitéze. Ezt még nem mondtam, de nagyon fontos. Minden esküvő, mai napig is a zsidó esküvő, az Salamon násza. Ez éppen az énekek énekére alapszik, és király, királynő, ezt egy egyszerű polgár is így mondja, hogy király, királynő, akkor a Salamon szerepében van valaki. Tehát itt nem csak a történelmi Salamonra kell érteni, bár igaz az, amit a bevezetőben mondtam, hogy ez a Salamon udvarára visszavezethető költészet. Ugye jön a vőlegény, és akkor jönnek a barátaim, annál előkelőbb volt az esküvő, minél több barát elkísérte a vőlegényt, és avval párhuzamosan kellett ugye a lányoknak is vinni a mennyasszony. Most ez van. Mindjárt kardforgatók, gyakorlott harcosok, mindegyiknek kard van az oldalán, nem rettegnek éjszaka sem. Gyaloghintót csináltatott magának, Salamon király Libanon fájból, oszlopai ezüstből csináltatta, támláját aranyból, üléseit bíborból, belsejét szeretettel hímezték jeruzsálemi lányai. Jertek ki Sion lányai, nézzétek Salamon királyt a koronával, melyel megkoroszorúzta anyja Nászának napján, szíve örömének napján. Ugye itt kiderül, hogy hoppá, ez nem az igazi Salamon király, hanem mindenki, minden vőlegény kapott egy mamától, tehát a saját édesanyjától egy koszorút, és ezzel, erről lehetett tudni, hogy ki a vőlegény, azt megkoszorúzta a mamája. Na most ez a szokás van itt. Ezután következik ez a középső rész, ez az előkészület, tehát elindul a nászmenet, és akkor találkozik a vőlegény és mennyasszony, és jön tulajdonképpen a mennyasszony szépségének leírása, amit a bevezetőbe elolvastam. És utána találkozik a vőlegény és a mennyasszony, mert a héber esküvői szokás szerint az első éjszaka volt a nász éjszaka. Na most figyeljük meg ennek a leírását. Jöjj hozzám Libanonból,

figyeljük meg, egyre intimebb képeket mond el. Bezárt kert az én húgom mennyasszonyom, bekerített forrás, lepecsételt kút. Paradicsomkert nőtt rajtad, gránátalmák, édes gyümölcsökkel, ciprusok, nárdosokkal, nárdos és sáfrány, illatos nád és fahé, sok tömjén fával, mirha és aloé. Sok drága balzsamnak a kertekben lévő kút az élővíz forrás, amely a Libanonról csörgedez. Eddig mondja a vőlegény. Most erre válaszolni kell a mennyasszonynak. És a mennyasszony vágyáról az egyik legszebb lírai rész az, ami ez az egyetlen vers. Támadj föl északi szél, jöjj el déli szél, fújj rá kertemre, áradjon illata. Jöjjön el kertedbe szerelmesen, és egye annak édes gyümölcsét. Erre felel a mennyasszony. Bejöttem kertembe, húgom mennyasszonyom. Szemem mirhámat és balzsamomat, eszem lépes mézemet, színmézemet, iszom boromat és tejemet. Egyetek, igyatok, barátaim, részegedjetek meg a szerelemtől. Na most ez egy érdekes momentum, ugye a vőlegény barátait arra szokta buzdítani, hogy kövessetek ti is engem az úton, ne maradjatok ilyen randag legények. Hát azért vannak ott a nyoszoló lányok. Na, ez erre vonatkozik. És akkor megszólal a mennyasszony, aludtam, de ébren voltam, hallga szerelmesem kopogtat. És akkor jön a vőlegény, nyiss ajtót, húgom, kedvesem, galambom, gyönyörűségem, mert fejem belepte a harmat, fürtjeimet az éjszaka cseppjei. Erre felel a mennyasszony, és elkezdődik egy játék. A mennyasszony kéreti magát, és elküldi a szerelmest, mert ilyen szokott lenni. Szóval az a mennyasszony, akit könnyen le lehet venni a lábáról, az nem volt igazán értékes mennyasszony. Most ebből lesz egy dráma, mert most kibújik a dráma, hoppá, itt nem ilyen egyértelmű, eddig minden nagyon egyértelmű volt, most egyáltalán nem egyértelmű minden. Mit válaszol a lány erre? Mert azt mondja, is ajtót húgom, kedvesem, galambom, gyönyörűségem, mert fejem belette a harmat, fürtjeimet az éjszaka cseppje. És erre mit válaszol a lány? Levettem alsó ruhámat, hogy ölthetném fel? Megmostam lábaimat, hogy piszkolhatnám be? Szerelmesen benyújtotta kezét a résen. Tudni, hogy itt arról van szó, hogy a Héber házba volt kifelé egy kis ablak, amin ilyen pici kis, biztos láttunk olyan keleti házakat, ilyen rácsos ablak. Most a rácson kinyújtotta a kezét, de szívem felindult iránta. Fölkeltem, hogy ajtót nyissak szerelmesemnek, mert közben azt mondta, hogy nem engedi be. És kezemről mirha csepegett, ujjaimról, mintha mirha folt volna a kilincse. Ajtót nyitottam szerelmesemnek, de szerelmesem már megfordult, elment. Ez a pech, ugye? Lelkem megindult beszédétől, ezért kerestem őt, de nem találtam. Kiáltottam, nem válaszolt rám, kiáltottak az örök, akik járták a várost. Megvertek, megsebeztek, letépték rólam kendőmet a várfalak őrei. Rossz paszban volt, mert ugye valami rossz lánynak nézték az őrök. Esdekelve kérlek, Jeruzsálem leányai, ha megtaláljátok szerelmesemet, mondjátok meg neki, hogy betege vagyok a szerelemnek. Fordul a lány pajtásaihoz. Ugye ezek ott vannak kéznél, mert ugye a lány pajtásuk kísérték élet. Most jön a lányoknak a kórusa. Mit mondanak a lány? Mivel külön szerelmesed a másokénál, ó asszonyok szépe? Mivel külön szerelmesed másokénál, ki így esdekelsz hozzá? Ugye már most asszonynak, már nem mennyasszony, most asszonynak szólítják. Most a lányok ugye incselkedve mondják, mivel külön? Hát miből kellene nekünk megismerni? Miért szebb, miért különbő, mint a többi? És akkor most jön a mennyasszonynak a nagy vallomása, mert ugye most el kell mondani az érzéseit az előbb kiszúrt szegény legénnyel, ugye ez el kellett menni, és ez rohangált is utána. És most elmondja a vőlegény szépségét. Szerelmesem ragyogó és piros, 10 000 közül is kitűnik. Feje szintiszta, arany, hajfürtjei hullámosak és holló feketék. Legalább megtudják, hogy milyen a szép férfi a Ószövetségben. Szemei, mint a galambok a folyóvíz mellett, tejben fürödnek, bővíz mellett ülnek, arca, mint a balzsam illatú virágágy, melybe illatos növények nőnek, ajkai liliumok, melyekről csepegő mirha folyik, kezei aranyhengerek topázzal borítva, dereka elefántcsont szobor zafirokkal lakva,
combjai, márványoszlopok,

színarany tarpazaton termette olyan, mint a Libanon, pompás, mint a cédrusok. Ínye csupa édesség, és rajta minden oly kívánatos, ilyen szerelmesem, ilyen kedvesem Jeruzsálem leányai. Tehát most elmondja, ugye viszonyozza, ugye középen volt először a mennyasszony szépség, most viszonyozza a vőlegény szépségét, itt a szép férfinek a mintatípusa. És megszólal megint a kórus, a leányok. Ugye erre válaszolni kell. Hová ment szép szerelmesed, asszonyok szépe? Merre indult szerelmesed? Hadd keressük veled együtt. De a leányok beállnak most keresni a szerelmest. Szerelmesem a kertjébe ment a balzsamillatú virágágyakhoz, válaszolja meg azt, hogy gyönyörködjék a kertekben, a liliomokat szedjen. Én szerelmesemé vagyok, a szerelmesem az enyém, a liliomokban gyönyörködik ő. Hát ugye ennek az erotikus hátterét ugye ezt lehetetlen nem látni. Vagy nagyon rossz a memóriánk már idősebbeknek. Most megszólal a szerelmes fiú. Szép vagy kedvesem, miért Tirca városa? Megint figyeljük meg, hogy a variáció az előbbi vallomásnak. Szép vagy kedvesem, mint Tirca városa, gyönyörű, mint Jeruzsálem, ámulatba ejtő, mint a zászlóerdő. Vedd le rólam szemedet, mert megzavarnak engem. Hajad olyan, mint egy kecskenyáj, mert a gielárból hullámzik alá, két fogsorú, mint az anyajúok nyája, mert mely a kertúsztatójából jő fel. Mindegyiknek van ikerpárja, nincs köztük hiányos. Már megvolt az előző himnuszba is, ugye ezek ismétli még egyszer. Halántékod, mint egy gránátalma gerezd a fátyolod mögött. Királyné van 60, másodrangú felesége 80, és leány mégis számtalan. De galambom csak egy van, ez a tökéletes, anyjának egyetlene, szülőinek kedvence. Nézik a lányok, és boldognak mondják, dicsérik a királynék és a másodrangú felesége. És akkor az asszonyok kórusa megszólal. Ki ez a lány? Így folytatód. Úgy ragyog, mint a hajnal. Szép, mint a holdsugár, tiszta, mint a fénylő nap, ámulatba ejtő, mint egy zászlóerdő. És akkor jön megint nem kis háttérrel jellemezhető ez a képsor. Lementem a diófás kertbe, hogy gyönyörködjem zsendülő hölgyében. Megnéztem, fakad-e szőlő, virágoznak-e a gránátalmafák. Megszólal a mennyasszony. Észesen vettem, mint Aninább kocsijába tettek engem. Megszólal a kórus. Fordulj, fordulj, Szulamit, fordulj, fordulj, hadd csodáljunk. És megszólal a mennyasszony. Mit csodáltuk Szulamiton, mikor saraitok között táncol? És akkor jön a férfinek, megint megszólal a vőlegény. Mi szépen lépkedsz saridban, te fejedelmi lány. Domború csípőid ékszerhez hasonlók, művészi kéz alkotásai. Köldököt kerekcsészék, melyből nem hiányzik a fűszeres bor. Tested búzahalom, liliomokkal szegélyezve, két mellett, mint két őzike, mint egy gazellapár. Nyakad elefántcsontorony, szemeit hesbontavának, a babbaráim kapujánál orrod, mint a Libánon torja, mely Damaszkusz felé néz. Fejed olyan, mint a Kármel, fejeden a haj, mint a bíbor, egy király tartanak fogva fürtjei. Ugye ezeknek mind megvan a képies hasonlata, most ebben nem megyek bele, mert ez hosszú lenne. És ezután, ja, még folytatódik tovább, bocsánat, mi szép vagy, mi kedves, gyönyörűséges szerelmem. Termetett pálmához hasonló mellei szőlőfürtöz. Gondoltam, felmegyek a pálmafára, megragadom fürtjeit. Olyanok melleid, mint a szőlőfürtök, leheleted, mint az alma illata, ajkodnak íze, mint a legjobb boré. Erre megszólal a lány, ezt lehet látni, mert nőnembe, a személyes névmás átmegy nőnembe, tehát lehet tudni, mely szerelmesemből árad felém, álmomban is megnedvesíti ajka. Én szerelmesemé vagyok, és ő utánom vágyodik. Jöjj hát szerelmesenk, menjünk ki a mezőre, Hájunk a ciprusok között. Menjünk korán a szőlőben, nézzük meg, fakad-e a szőlő, kinyílt-e a virága, virágoznak-e a gránátalmafák. Ott ajándékozlak meg szerelmemmel. A mandragórák illatoznak,
ajtónk előtt ott a sok édes gyümölcs, van friss, van aszalt is, szerelmesen neked tartogattam. És erre megszólal, bárcsak bátyám lennél ki anyám mellé, mellét szopta, ha utcán találkoznék, megcsókolhatnám, nem szólnának meg. Tudnélik, a férj és feleség az első évben nyíltan nem csókolózhatott utcán, ez egy nagyon érdekes dolog volt, és azt mondja, bárcsak utcán is megcsókolhatnálak, mert csak a tulajdon édes testvérét lehetett megcsókolni a régiek. Elvezetnélek anyám házába, vinnélek, te tanítgatnál engem, én meg fűszeres borral itatnálak gránátalmamusttal. Bal karja fejem alatt, jobbjával átölel engem, kérve kérlek titeket, Jeruzsálem leányai, ne keltsétek, ne ébresztétek fel a szerelmet, amíg nem akarja. Ez megint egy ismétlés. És akkor ki ez a lány, aki pusztából jön szerelmesére támaszkodva, megkérdezi a csodálkozó kara, a leányok. Akkor azt mondja, az almafa, megint a mennyasszony, almafa alatt költöttelek fel, ahová anyád vajudott veled, hogy vajudott és megszült téged. Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra, bizony erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír, úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Sok víz sem tudja eloldani a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni, de ha valaki háza minden kincsét kínálja is a szeretetért, csak megvetnélek érte. És itt ugye eljut az etikai magaslatra, hogy a tégy engem, mint pecsétet a szívedre. A pecsét az nem egészen az volt, mint ma. A minden ókori szabad férfi a nyakába hordozta a pecsétjét. Az a tulajdon jele volt. Tehát, hogyha én vásároltam egy lovat, akkor ezt megpecsételtem. Ha én vásároltam egy szolgát, azt megpecsételtem. Ha vásároltam egy bocskort, akkor rányomtam a pecsétemet. Az azt jelentette, hogy tulajdonom már lett. És itt ugye arról van szó, hogy mind a két szerelmes fél azt vallja, hogy egymás tulajdonává lettünk. Tehát nem a férfi tulajdonosa a nő, hanem a nő tulajdona a férfi. És a férfinek tulajdona a nő. Tehát ez egy kölcsönös, kétoldalú viszony. És bizony ez a szeretet erősebb, mint a halál. Azt mondja. Ennyi az énekek éneke. Ugye, ha erre azt mondják önök, hogy ez csak egy jelképes költemény, akkor nincs igazuk. Azt mondják, hogy ebben nincsen benne a testi szerelem, akkor sincsen igazuk. Ha csak azt mondják, hogy ez egy szexköltemény, akkor sincsen igazuk, mert ez tulajdonképpen nem más, mint a teljes ember teljes szeretne. És mi ebből a tanulság? Biztos egy kicsit megbotrák. Viszont a Biblia, mint reális alkotás, egy dologról beszél, hogy amit a Theodor Bové mondott, amit az Isten megteremtett, arról ne szégyeljünk kellő tisztelettel beszélni. Mert ma, a mai embernek nem az a dolga, hogy a szexuális ilyen-olyan-amolyan felvilágosítást adjunk a mai gyerekeknek. Nem. A mai gyerekeknek tudják, mi a baja? Az a baja, hogy azt, hogy hogyan kell szeretni, ezt nem látják senkitől. Hogy hogyan kell szeretni. Mert az igazi szerelemről nem beszélünk. Bizony-bizony nagymamáknak, nagypapáknak is, szülőknek is ajánlom, ifjaknak és idősebbeknek, hogy erről is természetesen kellő tisztelettel, ahogy mondtam Theodor Bové alapján, tessék már erről is beszélgetni. Hát ezért van az énekek éneke a Bibliában, nem? Hát köszönöm, hogy végighallgattak, és elnézést, hogy megbotránkoztattam sokszor magukat.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Zsoltárok könyve 121. fejezet 5. vers. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobb kezed felől.

Hitéletünk egyik legnagyobb kihívása az, hogy következetesen és tudatosan igyekezzünk és tudjunk együttműködni Istennel. De hogyan valósíthatjuk meg ezt? Kedves hallgatóink, e gondolat köré épül az az elmélkedés, amelynek az első töredékét mai műsorunk fél órájában lesz alkalmunk meghallgatni Hites Gábor adventista lelkész előadásában. Az ige hirdetés második részét egy hét múlva ugyanebben az időpontban sugározzuk. Az elmélkedés mellett adásunkban zene és énekszámok is fel fognak csendülni. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő fél órában velünk fognak rádiózni. Kellemes időtöltést, sok áldást kívánok!

Jézus, amikor az imádságról tanított, akkor az imádságának a harmadik kéréseként fogalmazta meg ezt, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Jézus tehát fontosnak tartotta azt, hogy mi kitartóan, rendszeresen, naponként imádkozzunk az Isten akaratának a megvalósulásáért a mi életünkben, a mi körünkben, méghozzá úgy, ahogyan a mennyben, az égben, ahol minden engedelmeskedik az Isten akaratának, úgy legyen itt a földön is. Erről szeretném, hogyha ma egy kicsit gondolkoznánk egy konkrét szempontból, de így bevezetésképpen hadd vessem fel azt a kérdést, hogy mennyire van jelen Jézus tanítása a gyakorlatban a hétköznapi életünkben. Mennyire hatott ránk ez a tanítása Jézusnak, hogy a mi belső szobánkban való imádságunk, hát nem a legfontosabb, de a harmadik legfontosabb kérése legyen az Isten akaratáért való állandó, kitartó könyörgés. Másként úgy is feltehetném ezt a kérdést, hogy mennyit töprengünk ezen a hétköznapokban, hogy mi az Isten akarata. Mennyire érdekel bennünket a személyes életünkre vonatkozóan az Isten terve és akarata? Mennyire fordult át a mi gondolkozásunkban az, hogy amikor Istentől kérünk, amikor Istenhez fordulunk, akkor túl megyünk azon, amit mi látunk és mi vágyunk rá. Tehát amit mi látunk szükségletként, és amit mi gondolunk kívánatos dolognak, amiért imádkozunk. Teljesen természetes, hogy ezekért imádkozunk. Tehát senkinek nem akarom, hogy rosszul érezze magát, hogy ilyen dolgokért imádkozik, de mégis alapvetően jellemezhet bennünket az, hogy úgy közeledünk Istenhez, hogy mi tudjuk, hogy nekünk mi a jó, mi tudjuk, hogy mi mit szeretnénk, és Istennél szeretnénk elérni, hogy ő is azt szeresse. Meg lehet úgy közeledni az Istenhez, hogy van egy olyan meggyőződésem, hogy az Isten jó, van egy olyan meggyőződésem, hogy az a legjobb, amit ő akar, és ezért én kíváncsi vagyok az ő akaratára, és keresem az ő akaratát. Ezt úgy magunknak érdemes elgondolkozni ezen, hogy átlendültünk-e már azon a ponton, hogy a saját kéréseink a legfontosabbak, saját terveink, elképzeléseink a legfontosabbak, és arra kérjük az Isten áldását, és eljutottunk-e oda, hogy azt kérjük, hogy megérthessük az Isten akaratát, és tudatosan követhessük az ő akaratát az életünkben. Gondolkozzunk egy picit azon még a bevezetésképpen, hogy hogyan is valósulnak meg az isteni tervek. Hogyan valósul meg az Isten akarata, az Isten terve itt ezen a földön. Két gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban így kiemelni. Az első gondolat az, hogy Isten tervei mindenképpen megvalósulnak. A történelemre vonatkozóan az Isten tervei megvalósulnak. Ezt meg lehet próbálni megakadályozni, de eddig még senkinek nem sikerült. Tehát a fáraó megpróbálta megakadályozni, hogy Egyiptomból kivonuljanak a zsidók, de nem sikerült neki. Megpróbálták József testvérei elpusztítani Józsefet, és elintézni az álmait, de nem sikerült nekik, sőt. Tehát egyrészt azt mondhatjuk, hogy Istennek a tervei mindenképpen megvalósulnak a történelemben, ha kell, akkor a kövek fognak megszólalni, de aminek hangoznia kell, aminek történnie kell, az meg fog történni. Nagyon érdekes, ahogyan ezt a gondolatot kifejti a Római Levél. A Római Levél harmadik fejezetében, a harmadik verstől a nyolcadik versig szólal meg először ez a gondolat Pál szavaiban, Pál levelében. A Római Levél a harmadik fejezetében olyan kérdéseket vet fel Pál apostol, hogy mi van akkor, hogyha nem mindenki hisz az Isten elhívott népe közül. Az ő hitetlenségük nem teszi hiába valóvá működésképtelenné az Istennek a hűségét. Azt mondja, hogy szó nincs erről, az Isten igaz, minden ember pedig hazug, amint megvan írva, hogy igaznak ítéltesse te beszédeidben, és győzelmes légy, amikor vádolnak.
Aztán utána azt mondja, azt a gondolatot mondja, hogy a mi igazságtalanságunk az Isten igazságát mutatja meg. Tehát amiközben mi lázadunk, amiközben mi engedetlenkedünk, aközben az Isten még igazsága, az Istennek a tervei még dicsőségesebben valósulnak meg. Tehát akkor nem igazságtalan az Isten, hogy minket büntet, emberi módon szólok, figyelmeztet az apostol. Aztán azt mondja, hogy ha az Isten igazsága az én hazugságom által öregbült, növekedett, az ő dicsőségére miért kárhoztattatom még én is, mint bűnös? Az apostol fölveti ezeket a kérdéseket, és a 9-től 11. fejezetekben pedig több oldalról kifejtve megmutatja, hogy az Isten semmi nem éri váratlanul, ő ismeri, tudja az ő övéit, tudja a hibáinkat, a hiányosságainkat, és ő megvalósítja a terveit türelmesen, kitartóan, őt nem éri váratlan dolog és meglepetésként semmi, ami történik a történelemben. Az Isten megvalósítja a maga terveit, az ellenálló emberek révén vagy által az Isten dicsősége növekszik, minél inkább ellenállt a fáraó, annál dicsőségesebb volt az isteni szabadítás, annál nagyobb dolog volt az, hogy Isten ki tudta őket szabadítani. Az Isten dicsősége nyilatkozik meg abban, hogy az ő terveit meg tudja valósítani, annak ellenére, hogy emberek megpróbálják azt megakadályozni. Ugyanakkor azt is ki kell mondanunk, hogy azoknak a személyes életében, akik ellenálltak, ez nem vált az ő javukra. Nem vált az ő dicsőségükre, és nem vált az ő üdvösségükre sem. Van egy másik megközelítése ennek a kérdésnek, mert van egy olyan terület, ahol azt kell mondanunk, hogy sajnos nem valósulnak meg az Isten tervei maradéktalanul. Míg a történelemben az Isten tervei megvalósulnak minden körülmény ellenére, az egyén életében, a személyes életünkben azt kell mondanunk, hogy nem valósul meg maradéktalanul az Isten akarata. Miért? Az Isten a szeretet Istene, és az Isten a szabadság Istene. És Isten azt is lehetővé teszi, hogy ellentétes döntéseket hozzunk, és ő ezt tiszteletben tartja. Az Isten akarata, ha minden ember életében maradéktalanul meg tudna valósulni, akkor azt mondhatnánk, hogy minden ember üdvözülne. Mert az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Ha nem lenne lehetőség, nem lenne jog, szabadság ellenállni, akkor mindenki üdvözülne. Úgyis megfogalmazhatjuk másként ezt a gondolatot, hogy a te személyes életedben az valósul meg az Isten akaratából és az Isten rád vonatkozó terveiből, amit te elfogadsz, amiben beleegyezel, amivel együttműködsz. Még másképpen pedig úgy is megfogalmaznám ezt, hogy Isten egyetlen jellemhibádat sem veszi el a te akaratod és beleegyezésed nélkül. Isten egyetlen jellemhibádat, egyetlen bűnödet sem veszi el tőled a te akaratod és együttműködésed, beleegyezésed nélkül. Ezt a különbséget szerintem nagyon fontos megértenünk. Egyik oldalon az Isten véghez viszi az ő tervét, függetlenül, hogy ki, hogyan vesz ebben részt. Részt vehet ebben valaki úgy is, hogy ellenáll, hogy megakadályozni próbálja, az Isten ettől függetlenül meg fogja valósítani. De a te személyes életedben az Isten terve, az Isten rád vonatkozó üdvözítő terve és akarata akkor tud érvényesülni, akkor tud megvalósulni, és olyan mértékben tud megvalósulni, amilyen mértékben igent mondasz rá, amilyen mértékben együttműködsz vele, amilyen mértékben elfogadod ezt és követed azt. Még mindig a bevezetésnél egy picit gondolkozzunk azon, hogy hogyan is teljesülhetnek az isteni tervek. Az egyiket már említettem, ez volt az, hogy valaki ellenállása ellenére az Isten jóra fordítja a dolgokat. Ti gonoszt gondoltatok ellenem, az Isten jóra gondolta azt fordítani. Az embernek megvan a szabadsága döntéseket hozni,
dönthet úgy, hogy szembefordul az Istennel, dönthet úgy, hogy nemet mond az Istennek, az Isten pedig a maga munkáját, a maga terveit, elforgatva a mi döntéseinket, jóra fordítva dolgokat, szépen türelmesen megvalósítja. Tudnánk erre bibliai példát hozni? Jut-e eszünkbe esetleg bibliai példa erre, amikor valaki ellenállt, és az Isten mégis megvalósította. Az Isten fölhasználta őt, noha az ellenállásra szabadsága volt. Bálámnak a példája, Bálám például egy érdekes példa egyébként, majd egy picit kitérünk rá. Volt még valaki? Jónás története. Igen. Vagy gondoljunk bele például Sámsonnak a történetébe. Sámson számára, a szülei számára Isten világossá tette, hogy mi az ő terve és akarata, és Sámson az ő személyes életében, nekem az a benyomásom, hogy nem nagyon foglalkoztatta ez az isteni terv és szándék, ő követte a tesztoszteron hormon által vezérelt gondolatait. Bálám története annyiban különleges, hogy Bálám történetében egyszerre látjuk azt, hogy Isten megenged, és látjuk azt, hogy határokat húz meg. Kifejezte Bálám felé azt, hogy nem akarom, hogy elmenj a követekkel. Nem akarom, hogy megátkozd Izrael népét, mert áldott az a nép. Egyértelművé tette az ő akaratát. De Bálám úgy döntött, hogy ő mégis el akar menni. Nagyon vonzotta a pénz. Isten ezért megengedte, hogy elmenj, de korlátozta, és azt mondta, hogy csak azt mondhatod, amit én adok a szádba. Nem volt szabadsága megátkozni Izraelt. Ugyanakkor megmaradt a szabadsága arra, hogy adjon egy olyan tanácsot, aminek az eredményeképpen Izrael önként és dalolva átkot hozott magára, mert eltért az Isten útjáról. Ez egy bálámi tanács volt a háttérben, hogy hívjuk meg az izraelitákat a bálvány tiszteleti, Isten tiszteleti alkalmakra, vonjuk be őket a kultikus paráznasságba, és az Isten oltalma eltávozott fölülük. De volt egy határ, amit nem léphetett át Bálám, és nem mondhatott átkot, amikor az Isten azt mondta, hogy áldott az a nép. Tehát lehet ilyen a történelemben, hogy valaki nagyon szeretne valamit megtenni, de Isten bizonyos pontokon keretek közé zárja, és azt mondja, hogy ennyit, eddig mehetsz, ezt megteheted, de ezt már nem teheted meg. Ez tehát az egyik kategória, amikor valaki fütyül az Isten akaratára, nem érdekli az Isten akarata, éli a maga életét, lázad, ahogyan lázad, és az Isten elforgatja az ő dolgait, és jóra fordatja a dolgokat, felhasználja, beépíti a maga tervébe azok javára, akik üdvözülni fognak, akik az Isten útján járnak. Van egy másik fajta megvalósulása is az Isten akaratának. Ez az, amikor az ember öntudatlanul betölti az Istennek a jó terveit, pozitív terveit, éli a hit életét, hűségesen él, és közben az Isten betölti a vele való, az ő élete által a maga terveit, de ez nem volt egy tudatos döntés, hanem pusztán élte a hit életét, pusztán természetes módon járt az Istennel, és anélkül, hogy ő döntéseket hozott volna, anélkül, hogy ő kifejezetten, tudatosan akarta volna, hogy az Isten valamiben felhasználja, csupán azáltal, hogy hívő volt, felhasználta az életét. Tudunk erre bibliai példát mondani? Valaki hívő, éli a hívő életét, és az Isten felhasználja az ő életét, és betölt egy valamilyen szerepet, helyet az Isten terveiben. Mária, Dániel, Keresztelő János, köszönöm szépen. István életében. Igen, István hirdette az igét, élte a hit életét, és aztán egyszer csak abban a helyzetben találta magát, hogy halálra ítélik, és egy védőbeszédet még elmond. És az Isten felhasználta ezt, és azt, ahogyan ő szerette az ellenségeit, és imádkozott az ellenségeiért, Pál apostol megtérésében felhasználta. Én ennél például Annára gondoltam, Sámuel édesanyjára,
aki szintén megküzdötte a keserűségét, megküzdötte a fájdalmát, imádkozott, kiöntötte a szívét az Isten előtt, és ő tett egy fogadalmat. Nem az Isten mondta, hogy adni fogok neked egy gyermeket, aki majd próféta lesz, és ez, hanem ő a hitét, ahogyan megélte, tett egy fogadalmat az Istennek, és lett egy gyermek, aki Izrael bírája volt, aki Izrael megtérésért tudott munkálkodni, aki próféta lett. Én ezt nevezem öntudatlan betöltésnek. Hiszem azt, hogy nagyon sok esetben, mondhatnám, hogy minden nap, amikor harcoljuk a hitünk harcát, amikor járunk az Istennel, akkor rengeteg ember életében Isten úgy használja fel az életünket, hogy miközben nem tudjuk ezt. Lehet, hogy majd meg fogjuk tudni Jézus második eljövetele után, amikor sok mindent megismerünk, majd megértünk, de ezen keresztül az Isten tervei megvalósulnak, csak nem tudunk róla, és nem látjuk. És van egy harmadik kategóriája is annak, hogy hogyan valósulhat meg az Isten terve, hogy logikusan következik az első kettőből, amikor nem ellenállunk, hanem tudatosan törekszünk a megismerésére, és tudatosan odaszánjuk magunkat, megküzdjük a belső ellenállásainkat, legyőzzük a bennünk levő akadályokat, és az Isten terveit követjük, ahogyan ő föltárta és megértettük azt. Tudnánk erre mondani példát? Pál apostol élete. Köszönöm szépen. Más példát? József történetét is mondhatjuk ilyennek. Igen, mert ő ugye kapott egy előre kijelentést, hogy mi lesz vele. És hát én a legnagyobbat is hadd hozzam ide. Jézus Krisztusnak a példája. Jézus Krisztus az egész földi életéről azt mondta, hogy én semmit nem cselekszem önmagamtól. Hogy én az atyám akaratát keresem, az én atyám dicsőségére élek. Tehát Jézus Krisztus a legnagyobb példa számomra arra, hogy ő kifejezetten, tudatosan cselekedett meg dolgokat, hogy az Isten akarata, az Isten tervei, az Isten proféciái beteljesedjenek, hogy betöltse az igét, ami rá vonatkozott. És Jézus élete a legnagyobb példa számomra arra is, hogy ez micsoda küzdelemmel jár együtt. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk az 5. fejezetben, a 7. verstől kezdődően, hogy az ő testének napjaiban, nem csupán a Gecsemáné kertben, hanem az ő testének napjaiban erős kiáltás, esedezés, könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból. Tehát Krisztusnak küzdenie kellett eközben magával. Nem úgy volt, hogy ez az Isten akarata, és azt úgy gond nélkül, küzdelem nélkül meg tudja valósítani. És leginkább vonatkozott ez az ő értünk hozott áldozatára, amikor arról gondolkozott, többször is érzékelteti velünk az ige, hogy ez küzdelem volt számára. Eltökélte a szívében, hogy Jeruzsálembe megy. Mikor a görögök jöttek, hogy látni akarjuk a Jézust, akkor Jézusnak erről rögtön az jutott eszébe, hogy a földbe esett gabonamagnak el kell halnia. És azt mondja, hogy mely igen szorongattatom, míg nem az elvégeztetik. De ezért jöttem, ezért az óráért. Atyám, segíts meg engem. És a Gecsemáné kert a legnagyobb. Tehát a harmadik kategória a tudatos együttműködés az Isten terveinek a betöltésében, ami azt igényli, hogy egyrésztről megértve az Isten akaratát, igent mondjak rá, és közben a belső ellenállásaimat megküzdjem, letegyem.

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, továbbra is minden jót kívánok, a holnapi viszonthallásra.

0: A beszélgető társam ma dr. Gáspár Zsolt, gyógyszerész, aki az Adventista Teológiai Főiskola óraadó tanára is. Vele egy olyan kérdésről beszélgetünk, amely ma a legszélesebb rétegeket érinti, és nem egy új keletű dolog ugyan, és az is tény, hogy sok-sok időn keresztül behunytuk a szemünket a tény előtt, azonban ma már ezt nem tehetjük meg, és szembe kell néznünk a társadalmakat a mai nap fenyegető egyik legsúlyosabb problémával, és ez a probléma a drogkérdés. Felteszem az első kérdést, ami téged, mint lényegében ennek a kérdésnek a szakértőjét illeti, többször tanítottál erről, és többször foglalkoztál emberekkel ezzel a témával kapcsolatban. Mit látsz az elterjedt drogkérdéssel kapcsolatban? Valóban így van, hogy egy félelmetes jelenséggel állunk szemben? Valóban így van, hogy csak a mikorunkban volt ilyen, de vagy volt-e már valaha az emberiség történelmében hasonló helyzetben az emberiség, vagy legalábbis egyik másik népcsoport a droggal kapcsolatban is? Hát tudunk-e arról, hogy volt-e olyan népcsoport, ahol általános volt a drogfogyasztás, és ennek milyen következményei vannak?
1: Én úgy gondolom, hogy hát egyrészt talán azt kellene tisztázni, hogy a drog, milyen drog és milyen félék vannak. Mert én úgy gondolom, hogy ma még mindig van a társadalomban egy olyan téves eszme, hogy talán, amit mi ma igazából drognak, illegális drognak nevezünk, hogy ez a legnagyobb probléma. De ha megnézzük azt, hogy az úgynevezett legális drogok, tehát gondolok itt az alkoholra, vagy a nikotinra, tehát a mai társadalmat, most beszéljünk a magyar társadalomról, még mindig ezek az úgynevezett legális drogok, amik leginkább veszélyeztetik. Tehát amikor arra gondolunk, hogy ma Magyarországon évente 28 ezer ember hal meg a dohányzás következtében szerzett egészségkárosodás miatt, és ez bizonyíthatóan, tehát ennél feltétlenül több van, de ez az, ami bizonyítható, és mondjuk szokták Magyarországot az 1 millió alkoholista országának nevezni, akkor azt hiszem, hogy a kedves néző is érzi, hogy ez a két probléma még ma is a legnagyobb. Amiért az illegális drogok, akár a régebb óta úgynevezett klasszikus drogok, pszichostimulánsok, halucinogének, vagy az ópiátok vannak előtérbe, illetve most újabban ugye az úgynevezett parti drogok, annak az elsősorban az oka, hogy amíg a nikotin és az alkohol relatíve lassan ül, addig ezeknél a drogoknál gyakran előfordul olyan baleset, ami a drogfogyasztó azonnali halálát okozza. És ez mindig szenzáció értékű. Tehát ezért van az, amiért talán jobban fókuszálunk erre a kérdésre. De a föltett kérdésedre a válasz az, hogy voltak-e olyan társadalmak. Az emberiség történelmét én azt gondolom, hogy végig kísérte a drogfogyasztás. Tehát ha most a Bibliához visszanyúlunk, hát a dohányzás ellenes kampányt nem olvashatunk a Bibliában, de nyilvánvalóan azért, mert abban a korban még nem dohányoztak az emberek, viszont az alkohol már ott volt, hiszen tudjuk, hogy az egyiptomiak már nagyon finom söröket tudtak állítólag főzni. Tehát a Biblián is végigvonul az, hogy például az alkoholnak, az alkoholfogyasztásnak a tilalma. Tehát innen is láthatjuk azt, hogy már abban az ókori kultúrában is problémát jelentett például az alkoholfogyasztás. Tehát nem gondolnám, hogy ki lehetne emelni egy-egy társadalmat, vagy egy-egy népcsoportot. Egy biztos, hogy a társadalomnak a jóléte, az életszínvonala, az mindig meghatározta azt, hogy milyen mértékű volt ez az úgynevezett drogfogyasztás. De azt se felejtsük el, hogy ez is úgy igaz, hogy mind a társadalom nagyon szegény rétegében előfordult ez, és tudjuk nagyon jól, hogy a leggazdagabbak között is. Tehát azért itt a háttérben egészen más motivációk vannak, amik ezt befolyásolják.
0: Igen, amikor én arra kérdeztem rá, hogy mennyire érintett ez régen társadalmakat, akkor gondoltam ilyenekre, például, hogy Dél-Amerikában tudjuk, ugye, hogy például ott tudjuk, de azért sok egyéb területen is, Afrikában, a szigetvilágban, hogy általános, tehát kicsi kortól kezdve általános olyan anyagoknak a használata, növényi, főleg növényanyagoknak a használata, amelyik, hát ugye pszichotikumnak számít, tehát módosítja a tudatot. És én arra próbáltam rákérdezni, hogy még, mert köszönjük, nagyon, nagyon örömteli volt, amit válaszoltál, mert ez az, amit nem igazából gondolnak át az emberek. Tehát, amint mondtad, és amikor drogkérdésről van szó, akkor biztos valami olyan, ami kiüti az embert, ami extatikus állapotba keríti, ami rongyá teszi, és alkalmatlanná a társadalmi életre. És azért kérdeztem erre rá, hogy vajon miket értek el ezek a társadalmak, ahol általános volt a drogfogyasztás. Tehát tényleg úgy tűnik, mintha igazából ott lett volna nagyszerű fejlődés, ahol nagyjából ezeknek a tilalma van jelen. Ugye 150 évvel ezelőtt Amerikában megpróbálták ezt. És most a következő kérdésem az lenne, ugye, hogy volt alkoholtilalom, hát ugye a dohányra nem tudunk, most próbálkozik a társadalom visszaszorítani ezt a problémát, de mire mentek? Ez a következő kérdés, tehát a tilalmakkal. Akár egy államban a tilalmak fáinak, a tilalomfák felállításával mentek-e előre a dolgok? Segítenek-e ezek a dolgok?
1: Hát én úgy gondolom, hogy talán abból kellene kiindulni, hogy mi is az oka annak, hogy valaki elkezd tudatmódosítószereket használni. Kezdjük a legelején. Tehát a maga a drog szónak sem teljesen egységes vagy egyértelmű a jelentése a mai társadalomban. Mert egyrészt van egy tágabb jelentése, tehát a drognak nevezünk tulajdonképpen minden olyan természetes vagy mesterséges anyagot, amit a szervezetbe jutatva valamiféle hatást produkál. A szűkebb értelemben, tehát ami mi ma drognak nevezünk, vagy kábítószernek, azok az anyagok, amelyek a központi idegrendszerbe jutva ott érnek el valamiféle tudatmódosító hatást, nem beszélve arról, hogy ezek a szerek minden esetben hosszú távon károsítják az egészséget. Tehát ez talán így megfogalmazás alapján így lehet rendbe tenni a fogalmakat. Hogy miért kezd el valaki kábítószert fogyasztani? Van egy nagyon jó aforizma, ami nagyon röviden összefoglalja ezt, ami úgy szól, hogy a függőség az az embernek a teljesség, a békesség és a boldogság iránti vágyának egyfajta kóros megnyilvánulása. Tehát ha az illető nem érzi magát boldognak, ha nem érzi teljesnek az életét, ha békétlen, akkor óhatatlan, hogy olyan szerekhez fog nyúlni előbb-utóbb, ami feletteti vele ezt a mondjuk azt sikertelen állapotot. Tehát ebben benne van a válasz is a kérdésre, hogy vajon a tilalmakkal mit lehet elérni. Hát gyakorlatilag semmit. Tehát a tilalmaknak lehet módosító hatása, de átütő sikert nem lehet elérni. Tehát amire utaltál, ugye Amerikában az alkoholtilalom, hát tudjuk, hogy annak mi lett az eredménye. Hát az lett, hogy az illegális alkohol csempészet, mondjuk a csempészet az mindig illegális, de hát ugye az alkohol csempészet és az alkoholfogyasztás az felvirágzott. Magyarországon is voltak ilyen kezdeményezések alkohollal, hiszen volt egy időszak, amikor még a múlt rendszerben, amikor nem lehetett ugye 9 óra előtt szeszes italt kapni a ABC-be és a közértekben, de hát ugye erre mondta Hofi Géza, hogy az, akinek nincs otthon annyi pálinkája, hogy kibírja 9 óráig, az száradjon ki, tehát hogy az emberek elég leleményesek, és aki függő, az mindenféleképpen megtalálja azokat az utakat, amellyel ezt ki tudja játszani.
0: Igen, valóban általában a tiltásokkal nem sokra megyünk, ugye ezt gyakorló szülőként is tudhatod, meg tudhatom én is, de mégis azért van-e ezeknek visszatartó hatásuk? olyan szempontból, hogy azért a józanabbul gondolkodó ember átézi vagy átértékeli a korábbi helytelen életgyakorlatát, és esetleg egy könnyebbségnek érzi azt, hogy jó, hogy van azért ez a felhívás, mert azért ez végül is egy felhívás, hogy amit tesz az ember, az nem jó, nem jól teszi. Tehát én arra gondolok, hogy azért csak lesz valami eredmény, vagy lesz valami foganatja.
1: Ha eredményről beszélünk, akkor a prevenció oldaláról biztos, hogy van eredménye. Tehát az, aki már drogfogyasztó, annál nem hiszem, hogy az eredményt fog elérni. Tehát a drogfogyasztásnak van egy olyan speciális része, amit úgy neveznek a drogosok, hogy anyagba zártá válik az illető. Tehát egyetlen egy dolog fogja érdekelni, hogy hozzájusson a kábítószeréhez. Tehát a drogos, ugye azért is mondjuk, hogy ez egy szenvedélybetegség, tehát benne van a szóban, hogy betegség. És ez azért betegség, mert nagyon sok esetben a drogfogyasztó tudja, hogy az egészsége tönkre fog menni, tudja, hogy esetleg idő előtt el fog halálozni, tudja azt is, hogy a társadalom bünteti, akár börtönbüntetéssel, pénzbüntetéssel, de nem tud ellene mit tenni. Tehát ezt kell nagyon jól látni, hogy az illető lehet, hogy mentálisan felfogja és eljut odáig, hogy tudja, hogy ezt nem kellene csinálni, de ha már fogyasztja, pontosan azért betegség, mert egyedül nem tud tőle szabadulni. Tehát ez az, amit nagyon-nagyon jól kell látni. Most ugye a dohánytermékekkel kapcsolatban van ez a tilalom, amit én személy szerint nagyon örülök, hogy ez megtörtént. Elsősorban nyilvánvalóan a passzív dohányosok védelme érdekében, vagy a nem dohányzók védelme érdekében történt ez a dolog. Nem gondolnám, hogy a dohányosokat vissza fogja fogni. Tehát a dohánytermékek árának az emelése, ezek a törvényi előírások talán ideig, óráig eredményeket lehet elérni akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy a havi büdzséjéből nem tud kijönni, és ezért megpróbálja csökkenteni a naponta elszívott cigaretták mennyiségét, de miután függőséget okoznak ezek a szerek, és egyedül tényleg nem nagyon kevesen tudnak megszabadulni, előbb-utóbb vissza fognak térni erre. Annyi lesz a különbség, hogy azt a pénzt, amit eddig esetleg egészségesebb élelmiszerekre fordítottak, vagy esetleg kikapcsolódásra, szórakozásra, azt most ezeknek a szereknek a beszerzésére fogják fordítani.
0: Igen, örülök annak, hogy ezt megemlítetted, mert végül is jó szándékból jönnek létre ezek a tilalmak, tehát nincs mögöttes valami rossz szándék, kimondottan védik az embereket, és nyugodtan kimondhatjuk, hogy nekünk ez végül is öröm. Ugye a hetednapi adventista egyház mindenféle droggal szembefordul, tehát mindenféle tudatmódosítószerrel szembefordul. Örülök neki, hogy az alkoholt már megemlítettük, mint drogot, mint legális drogot. Nem egészen érzem úgy, hogy azzal kapcsolatban is olyan nagy lenne azért az összefogás, tehát a társadalmi összefogás az alkohollal szemben. Jól emlékszem, még a gyerekkoromban, hogy a fogorvosi rendelőbe se lehetett úgy bemenni, hogy ne legyen egy hatalmas plakát, hogy az alkohol öl, butít és nyomorba dönt. Tehát azért én egy kicsit hiányolom ezt az alkohollal kapcsolatban, de egy másik kérdéssel is foglalkozunk, hogy vannak az úgynevezett könnyebb szerek, amelyek serkentőek, vagy éppen nyugtatóak. Ugye te vagy a szakember, hogy akkor nagyjából mik tartoznak ide ezek közé, az úgynevezett könnyebb szerek közé, amelyeket talán nem is tartunk annak, amit nem tartunk olyan veszélyesnek, például, mint az alkoholt, a dohányt, vagy a többi illegális kábítószert.
1: Igen, tehát ugye a könnyebb szerekről azért nehéz beszélni, mert ilyen nem igazából létezik. Tehát lehet, hogy lehet nevezéktanilag könnyebb és keményebb szerekről beszélni. Általában azt különbözteti meg a könnyebb és a keményebb szereket, hogy a függőségnek milyen fajtáját, milyen mértékét okozzák. Talán tudják azt a kedves tévénézők, hogy egyrészt van egy pszichés függőség ezekhez a kábítószerekhez, és vannak olyan típusok, amelyekhez kialakul szomatikus vagy testi függőség. Tehát a keményebb drogok azok, ahol szomatikus függőség is kialakul, nem csak pszichés függőség. Ugye a pszichés függőség ami nagyon érdekes, de bármihez kialakulhat tulajdonképpen pszichés függőség. Nem feltétlenül kell a klasszikus értelemben vett kábítószerekről beszélni, beszéljünk a gyógyszerekről. Tehát és ez

0: ott a úgynevezett diszkódrogokra, tehát az amfetamin származékokra, a speedre, az extazira, de ide tartozik a kokain is, amit egyébként az elején beszéltünk, hogy már egész korai társadalmakban is említetted Dél-Amerikát. Tehát például a kokainnak is egy egész komoly története van az emberi társadalmat tekintve, hiszen a kokaint azt úgy fedezték föl, hogy a Peruban, amikor az indiánokat dolgoztatták az aranybányában, akkor a felügyelők figyelték azt meg, hogy ezek az indiánok valami cserjének a zöld levelét rágicsálják, és ennek hatására nagyon kevés élelmiszerrel és sokkal nagyobb teljesítményre voltak képesek, és akkor kezdték el vizsgálgatni, hogy akkor most mi is ez a növény, ugye ez volt az erythroxilon kóka, amiben ugye a kokain megtalálható. Utána volt ugye a 1800-as évek vége felé kiderült, hogy ennek a kokainnak van egy nagyon jó helyi érzéstelenítő hatása, tehát az orvostudományban is használták, hiszen talán kevesen tudják, hogy a kokainnak köszönhetjük, hogy az első szemműtétek létrejöhettek. Ugye ma már a kokainra úgy gondolunk, mint kifejezetten kábítószerre, nyilvánvalóan azért, mert vannak sokkal jobb helyi érzéstelenítőink, mint a kokain, és hát talán a kedves tévénézők is volt már, hogy fogyasztottak Coca-Colát, és hát a Coca-Cola az azért Coca-Cola, mert a kezdet-kezdetén bizony volt benne kokain. Hát a rossz hír ugye a fiataloknak, hogy ez ma már nincsen, tehát emiatt Coca-Colát ne vásároljanak. Nem is tudom, hogy szabad ilyen termék megjelenítést mondani egy ilyen műsorban, de lényeg az, hogy sajnos van benne a koffein és más egyéb anyag a Coca-Colában, ami hát függőséget okoz, tehát ezt mondjuk sikeresen áthidalták ugye a gyártók. Tehát, hogy ide tartozik ugye a könnyű drogokhoz a kokain, de ide tartozik mondjuk a hallucinogének közül a marihuána, ami körül a legnagyobb vita van, és ez nagyon érdekes, hogy szakmai körökbe is. Tehát még orvosok között is nagyon sokszor nem egységes az álláspont. Mert nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy most miért ne lehetne a marihuánát engedélyezni? Hát azt mondjuk, hogy most akkor most nem csak dohánylevél van abban a cigarettában, hanem van egy kis vadkender levél is. Hát most az miért lenne akkor a gond? Hát hiszen nem okoz testi függőséget. Csak nagyon kevesen tudják, hogy egyrészt a pszichés függőség is nagyon erős a marihuánához, nagyon hamar kialakul. És bizony-bizony éveken, évtizedeken keresztül nagyon komoly szellemi leépüléshez vezet. Tehát a szellemi képességeknek olyan fokú romlását okozza, ami nem rögtön jelentkezik. Tehát nem egy szál cigitől fog elbutulni az illető, hanem lehet, hogy el fog telni mondjuk 10 év, és akkor ezek a kognitív funkciók, mint a tanulás, memória, figyelem, ezek bizony drasztikus hanyatlásnak indulnak. Tehát ezek az úgynevezett könnyű drogok. A nehéz drogokhoz tartoznak ugye az ópium származékok, ópiát származékok, a heroin, a morfin, a szintetikus morfin származékok. Ezeket azért hívják kemény drogoknak, mert nagyon nehéz tőlük megszabadulni. Tehát olyan testi függőséget okoz, ami azt eredményezi, hogy nem is lehet rögtön leszoktatni az illetőt. Tehát egy morfinistát, egy heroinistát nem csukhatok be egy gumiszobába, és azt mondom, hogy majd 3 nap múlva kiengedlek, és akkor már feltehetően jól fogod érezni magad, mert bele fog halni az illető, hogyha nem kap valami olyan szert, amivel az elvonási tüneteiket enyhítjük. Tehát ezért van az, hogy általában egy morfinistát, egy heroinistát több lépcsőbe lehet leszoktatni. Kemény drogról egy kicsit könnyebb drogra, és utána lesz teljesen abszinens.
1: Igen, olvastam orvosi véleményeket a marihuána fogyasztásról, és jó néhány pszichiáternek véleménye az, hogy a korán megkezdett, tehát a serdülőkor körül megkezdett marihuána fogyasztás sokkal erőteljesebben hozza ki a gyerekeknél, illetve hát a serdülőknél a skizofréniára való hajlamot, hogy erről tudhatunk valamit? Vannak erről adatok?
0: Hát én személy szerint nem olvastam adatot, és talán elég öreg vagyok, hogy bevalljam, hogy nem olvastam erről adatot egy kifejezetten a skizofréniáról, tehát ez biztos, hogy mondjuk a pszichiáterek jobban tudják, de egy érdekes adalék lehet, megmondom őszintén nem, tehát egy kifejezetten a skizofrénia és a korai marihuána fogyasztásról én nem olvastam. De mondjuk, ha nem csak a marihuanáról beszélünk, hát azt is tudjuk, hogy például a nikotinnal kapcsolatban is, tehát az anyának a terhesség alatt

0: egy dohányzása, az a gyereknél körülbelül 18 éves korig gátlólag hat a tanulásra, tehát a kognitív funkciókra, ami bizonyított dolog, amit megint kevesen tudnak. Tehát, hogy nem kell egészen elmenjünk a kokainig, akár a nikotinnál is mondhatjuk azt, hogy a gyermek jövőjét döntően befolyásolhatja például egy ilyen terhesség alatti dohányzás.
1: Igen. Tudom, hogy ezzel egy kicsit az ember darásfészekben nyúl, de azért szeretném, hogyha erről is beszélnénk. Mi a helyzet a kávéfogyasztással? Nagyon sokan vannak, akik kimondottan a könnyű drogokhoz sorolják a rendszeres kávéfogyasztást. Vannak, akik védik, vannak, akik azt mondják, hogy olykor-olykor szinte orvosság. Hát akkor mi az igazság a kávéfogyasztással?
0: Hát az igazság az, hogy ugyanabba a pszichostimulás csoportba tartozik a koffein, mint amiben a diszkódrogok, amiben a kokain, és amiben a nikotin is. Csak nyilvánvalóan sokkal kevésbé okoz függőséget. Nem kevésbé, hanem a függőségnek a mértéke sokkal kisebb. Tehát nagyon hamar kialakul a koffeinhez való hozzászokás, ami a jó hír, hogy viszont egy hét alatt le lehet szokni a koffeinről. Tehát nem tart hosszú ideig maga a leszokási folyamat. És a koffeinről azt tudjuk, hogy az orvos tudományban is használják a koffeint, vagy használták a koffeint, például ilyen ájulásos vagy vérnyomás eséses esetekben, de természetesen az élvezeti szerként való használata, az korántsem erről szól, hogy valaki orvosi célból használja. Tehát élvezeti szerként az ember azért szokta használni, mert keveset alszik, kevés folyadékot iszik, és kell egy olyan szer, ami kicsit szűkíti az ereket, ami kicsikét izgatja a központi idegrendszert, hogy a figyelem, a koncentráló képesség javuljon. Ezt a hatást el lehet érni egészen, tehát megfelelő alvás, sportolás, megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, tehát életmódi változtatásokkal is lehet a koffeinhez hasonló hatást produkálni olyan valakinál, aki előtte, hát mondjuk egész nap ült egy széken, és mondjuk kicsit üvegesen ugye merett maga elé, és ráadásul nem is ivott elég folyadékot. Viszont a koffeinnel kapcsolatban, amit kevésbé tudnak, hogy egyrészt nagyon jelentős hatása van például a szívritmusra. Azt már tudjuk nagyon régóta, több évtizede, hogy a pitvarfibrilláció, tehát a fibrillációs típusú szívzavaroknak a gyakoriságát fokozza. Amit talán kevesebben tudnak, hogy van egy csomó olyan nyomelem, aminek a felszívódását gátolja. Tehát gondolok itt mondjuk a kálciumra. Egy megjegyzés, a csontritkulás népbetegség, főleg a hölgyek körében. Ha valakinek a csontsűrűsége határ érték közelébe van, ha leáll a kávéval, a koffein, nem csak a kávéval, a koffeinnel. Mert ma ugye a fiatalok koffeinfogyasztása nem a kávéból adódik, hanem az energiaitalokból. Tehát ha koffeinfogyasztásról leáll valaki, akkor a kálcium jobban fel tud szívódni. Ha valakinek van egy vashiányos anémiája, egy vérszegénysége, a koffein gátolja a vasnak a felszívódását. Kávé vagy koffein bevitel abbahagyásával javulhat a vasnak a felszívódása. Tehát van egy csomó olyan élettani hatása a koffeinnek, ami hosszú távon káros az ember szervezetére, de ugyanígy igaz a vitamin felszívódás sokra, tehát egy csomó vitaminnak a felszívódását is gátolja a koffein. Tehát minden olyan vitamin hiányos állapotban a koffein fogyasztás az kifejezetten káros.
1: Aki merhetjük mondani azt, hogy akkor a kávé és a drogok közé tartozik?
0: Abszolút kimerhetjük mondani, hiszen ugyanúgy a legális drogok közé tartozik, mint a nikotin, vagy az alkohol, és ha valakinek kétsége lenne afelől, hogy drogként lehet számon tartani, akkor mindig azt szoktam mondani, hogyha valamely szer elvonási tüneteket okoz, akkor ez azt jelenti, hogy hozzá lehet szokni. Tehát a kávénál ugyanez a helyzet, hogy ha valaki abba hagyja a koffeinfogyasztást, biztos, hogy az első 2-3 napja a szörnyű lesz, mert fáradt lesz, levelt lesz, a feje fog fájni, akár a csontjaiban érezhet ilyen influenza-szerű fájdalmakat, tehát nagyon-nagyon sok olyan nem csak pszichés, hanem akár szomatikus tünet is jelentkezhet, ami a koffein elvonásnak a következménye.
1: Hát most egy kicsit felvázoltuk a drogokat, és nagyon jó is, hogy lényegében végigmentünk a skálán, egy lenne még. Ugye a kávé úgy látom, hogy minden korosztályt érint, de különösen érinti a középkorúakat és az időseket. Mi van a fiatalokkal, akik már egy picit említetted az energiaital kérdés? Beszéljünk erről.
0: Az energiaital kérdés azért nagyon-nagyon fontos, mert ugyanúgy, ahogy hát el szoktuk mondani, hogy a só és a cukor bevitelünk, azért vannak velük gondok, mert észrevétlenül viszünk be nagyon nagy mennyiséget. Na most egy ilyen, a koffeinnel ugyanez a helyzet. Tehát egy fél liternyi kólában körülbelül egy közepes erőségű fekete kávénak megfelelő koffein van benne. Ugyanez a mennyiség, ez benne van egy decinyi energiaitalba. Tehát, és hát nyilván a fiatalok nem feltétlenül csak egy decit isznak meg belőle, mert ha jól tudom, akkor ezek a kisebb palackok is legalább 2 deci, vagy talán 2,5 deci, vagy 3 deci. És hát örülök, hogy olyannal beszélgetek, aki már kipróbáltam.
1: Nem próbáltam, csak láttam náluk. Láttam, hogy körülbelül
0: korrektek, hogy nagyjából 3 deci. Hát körülbelül, igen, 2,5-3 deci. Igen.

Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszonthallásra.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. A mai alkalommal egy élettapasztalatot, megtérési történetet hallgathatnak meg. Meghívott vendégem Pop Edward, aki Marosvásárhelyen él, a Dél-Erdély Egyház terület evangelistája, aki lelki munkával foglalkozik. Nem mindig volt ez így az életében, elhívást kapott az elmúlt időszakban, annak előtte pedig egy megtérési tapasztalaton ment át, melyről most ebben a beszélgetésben részletesen hallhatunk. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Edward, a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én is nagyon köszönöm a meghívást, és köszönök minden nézőt. Köszöntök minden nézőt.
1: A valóság az, hogy gyerekkorunkból ismerjük egymást, te mindig is Vásárhelyen éltél, és a B gyülekezetet látogattad gyerekkorodtól kezdve. Én néha a szüleimmel Szatmáról elutaztunk Marosvásárhelyre, hiszen édesanyám Marosvásárhelyi mellől származik, és a családunk nagyobb része a Marosvásárhelyi B gyülekezetbe járt. Úgyhogy azokból az időkből már ismerjük egymást gyerekkorunkból. Sok idő eltelt azóta, sok minden történt, és köszönöm, hogy a mai alkalommal megosztod velünk életednek azt a szakaszát, történetét, ami igazából a nem különösképpen hitetlen életmódból, egy általános advent hitű életmód gyakorlatból egy felismerésre jutottál, és ezért talán az első kérdés az, hogy hogyan is indult a te életed, mit tudsz elmondani gyerekkorodról, ifjú életéveidről, lehet, hogy nem ezen van a hangsúly, de a kiinduló pont az mindig sokat számít.
2: Igen, hát ahogy mondtad, a B gyülekezetben nőttem fel, igaz, már szüleim, nagyszüleim által egy szép gyerekkorunk volt, sok közös emlékünk, és emlékszek, ahogy meglátogattátok a Marosvásárhelyi B gyülekezetet. Szombatiskolában igaz sok személynek köszönhetően egy jó, egészséges, vallásos, mondjam azt, hogy háttérből indulok, mert sokat köszönhetek azoknak a személyeknek, akik életüket áldozva tanítottak minket. Majd igaz, ahogy az ember vagy a gyermek nő, sok minden változik. Úgy változott az én életemben, nem feltétlenül nagyon-nagyon rossz irányban. Csak hát tudod, az iskolai benyomás, a társaság, igaz, nagyon szerettem futballozni, sok időt töltöttem evel, plusz a tanulás, és úgy lehet, hogy a lelki dolgok elmaradtak, a naponkénti tanulmányozás, és visszaemlékszek arra a pillanatra, amikor 16 éves koromban megpihent nagymamám, és az addigi kapott tanításból tisztán megértettem 16 évesen, hogy ha én nem keresztelkedek meg, akkor őt nem tudom viszont látni.
1: Egyébként eddig az életkorodig, ha visszaemlékszel, így kellemes benyomás érzés tölt el az életedről, illetve a gyülekezetbe való látogatásról, élményekről, hiszen azokban az időkben is, talán még jobban, mint ma, rengeteg foglalkozás volt az ifjúsággal, a gyerekekkel, gyerekprogramok évvégén, évelején, évközben, negyedévenként. Téged hogyan érintett ez a gyülekezeti tevékenység? Jó, kellemes emlékekkel emlékszel vissza, szívesen mentél az imaházba, vagy volt valami szorongás, volt valami ellentét gyerekkorodban önmagadban?
2: Igen, köszönöm a kérdést, lehet, hogy túl előre ugortam. Sok jó élmény van, persze volt szorongás is, nagyon, nagyon óvakodtam a szerepléstől, nem bírtam a versmondást, meg amikor egyedül kellett kiállni, mindig lámpalázas voltam, kezdtem dadogni, mindent, amit megtanultam, elfelejtettem, szóval elég, az nehéz része volt az életemnek, de ott voltak azok a személyek, akik mindig bátorítottak, nagyon sokat tanultam nagytatámtól, aki egy...
1: Tudnál név szerint említeni személyeket családodból, esetleg gyülekezetből, vagy lelkészek, akik úgy megmaradtak meghatározó pontként szombatiskolából, és így a gyerekkorodból?
2: Persze. Ica néni, igaz, mindenki, aki itt a környéken lakik, ismeri, ő rengeteget áldozott, hogy a mi életünk jobb legyen. Ez beleértve táborokba vitt, hétvégéken ki az erdőre, ott, ahol játszottunk. Abban az időben kakast, a mai popcornot, igaz, sütögetett, és teát főzött nekünk, ezek úgy megmaradnak örökké. Amúgy volt egy jó társaság is, igaz, 5-6-7 fiú, 3-4 lány, akik, mondhatom azt, hogy összetartóak voltunk nagyon. Aurora, ő még sokat foglalkozott velünk, és hát mind lelkész, Kardos Anti testvérünk maradt meg, és az ő felesége, és úgy most visszatekintve, visszaemlékszem, hogy minden vasárnap önképző órát tartottak, kicsik voltak a gyerekek, most már értem, mit jelent egy kisgyerekkel, akkor persze, hogy 14-15 évesen ez normális volt, hogy ők jönnek a gyerekekkel, de emlékszek, hogy 2 éves, 3 éves, 4 éves, amekkorák voltak, jobbra, balra mentek, de ők mind a ketten nagyon sokat foglalkoztak velünk. Megmarad egy olyan emlék, hogy Anti testvér felesége, volt egy ilyen illemkönyv, amiből minden alkalommal olvasott nekünk. Nagyon sokat tanultunk azokon az alkalmokon.
1: Megtörtént ez a szomorú pillanat az életedben, amikor találkoztál az élet és a halál különbségével bizonyos értelemben, és elmondtad azt, hogy rájöttél arra, hogy neked is egy döntést kell hoznod valamikor az életedben. Hogyan történt ez a folyamat? Hogyan haladt tovább az életed?
2: Hát tudván, hogy mi az igaz az eljárás, mondjam úgy, hát a hitünknek alapjait ismertem már 16 évesen elég jól. Amúgy mindig szerettem a szombatiskolában járni, mindig érdekeltek ezek a dolgok. És akkor szóltam otthon a szüleimnek, hogy el szeretnék járni keresztségi órára, majd elmondtam a gyülekezetben, és a te nagybátyád, Nemes Sándor, ő foglalkozott velem, és úgy emlékszem, hárman voltunk akkor, és akkor óráról, türelemmel, szeretettel megtanította azokat, amiket kellett tudni. Majd 17 évesen rá egy fél évre, most már nem tudom pontosan így az időt, de megkeresztelkedtem.
1: Ugyancsak Kardos testvér volt a lelkész abban az időben, vagy más lelkész volt már a B-gyülekezet lelkésze?
2: Nem, Kardos testvér. Igen, Kardos testvér.
1: Azért jó érzés az lelkészként, és most már te is, mint munkatárs tudod ezt, hogy egy bizonyos pontból elkísér személyeket a döntésig. Ez egy olyan ajándék, ami különleges a Jóisten részéről.
2: Igen. Csodás, hogy ezt megajándékozott minket a Jóisten.
1: Kérlek, mondd el azt, hogy innentől kezdve ugye az életedben jöttek nagy változások, hiszen megélhetőség kérdése, párválasztás kérdése, család, így nagyobb léptekbe egy néhány szót, ha mondanál magadról, családodról, és lelki életedről, helyzetedről, a felismerésig, ami elvezetett oda, hogy aztán egy ilyen különleges tapasztalatod legyen az Úrral.
2: Igen, hát a legfontosabb az, hogy azt értsük meg, hogy én akkor, amikor megkeresztelkedtem, nem keresztelkedtem meg a Szentlélekkel is. Akartam nagyon, az biztos, de lehet, hogy a hitéletem, a személyes hitéletem, a személyes kapcsolatom a Jóistennel, az hiányos volt. Mit értek ez alatt? Hogy nem volt mindennapi tanulmányozás, nem volt mindennapi komoly imádság, hanem megtörtént a keresztség, igaz, a sátán még jobban támadott, és ne gondoljatok, vagy ne gondoljon senki olyan bűnökre, mint ami a kizáláshoz vezet, de hát én is a világ menetével mentem előre, nem? Meg hogy mindig, mindenhol, amit láttunk a városunkban, azokban úgy szerettem én is, persze a kereteken belül megmaradni, de a Jóisten olyan jó volt hozzám, hogy megismertem mostani feleségemet, és hát az igaz, hogy a férfi, amikor egy komoly asszonyt igaz megismer, akkor egy kicsit úgy megáll abból a menetből, és hála az Úrnak, hogy elég fiatalon, mivel hogy 2001-ben elvesztettem édesanyámat, nekem édesanyám egy annyira erős pont volt az életemben, 18 éves voltam, és ott is éreztem az Úr kegyelmét, mert több hónap szenvedés után annyira nehéz volt már neki, hogy az Úr rajtunk akart könyörülni, ezt persze most értettem meg megtérés után, hogy már valahogy kívánjuk, hogy pihenjen meg, hogy jobb neki, ha megpihen. És így könnyebb, úgymond könnyebbé tette ezt a fájdalmat. Na és akkor megismertem 18 évesen a Melániát, a feleségemet. Akkor meg csak olyan fiatal barátság volt, aztán majd komolyabbra fordult, és elég fiatalon, alig 19 éves és vagy 10 hónaposan megtörtént a házasság kötés. Igen, hát az elején minden jól megy, ameddig csak ketten vagyunk, igaz? Nem törődik az ember annyira az anyagiakkal, mert úgy el van. Lett egy stabil munkahelyem, nem kerestem sokat, de el tudtunk éldegélni. Ameddig jött az első gyerek, ugyan ő is Edward. Nehogy félreértse senki, főleképpen édesapám. De úgy nőttem fel mindig, hogy édesapám egy spórember volt, és én úgy éltem át ezt az ő spórlását, hogy úgy hiány volt. A gyerekkoromban sok hiány volt. Biztos vagyok benne, hogy ő sem ezt akarta, csak hogy mindig voltak tervei a fejlődéshez. És akkor miután meglett nekem az első gyerek, akkor gondolkodtam, hogy hogyan tudnám jobban tenni az ő életét. Hogy ne érezze azokat a hiányokat, hogy el akar menni valahová, nincs pénz. Akarunk valamit venni, nincs pénz, még kell várjunk, vagy... És így, ha valaki hallgat, azt mondja, hogy ez egy normális dolog, hogy egy férfi jót akarjon a családnak. Csak ez a jó dolog mellett egy óriási becsapás van, amit nem láttam én se, és szerintem sokan nem látnak. Váltottam munkahelyet, több pénz, igen, de mit kíván a több pénz? Az időnket. Igaz? Becsapódunk aval, hogy több pénzzel jobb lesz az élet, és nagyon későn jöttem rá én is, hogy a pénz több lett, de én nem voltam ott nagyon sok ideig a család mellett. Mentem el, sofőrként sokat utaztam, jöttem, mentem, hosszú lenne nagyon a történet, de sokat hiányoztam. Meg tudtunk venni sok mindent, és persze ezért is hálás vagyok, de a pénz nem potolta az apai szerepet.
1: Akkor van egy érzékeny kérdésem. Édesapádnak akkor inkább igaza volt, mint neked?
2: Most...
1: Gondolkoztál ezen? Biztos nem az első alkalom,
2: igen,
1: hogy...
2: Igen, gondolkoztam. Az ő élete is olyan volt, hogy sosem volt, és pénz se volt. Úgymond, az én részemre. Csak a szükség, a nagyon szükséges dolgokra, most nagyon valaki félreértsen.
1: Igen, igen. Nem... Kívülről ezek a dolgok nem látszottak egyébként, hanem ez a te megélésed, mert nem volt különbség ilyen szempontból.
2: Úgy van. A különbség az lett nálam, hogy úgy jobb életet sikerült teremteni, de nem voltam. Uh-huh. Igaz? Hétfőekre értem haza, ilyen 3-4 nap elmenés után, nagyon fáradtam mindig. Akkor igaz, jött a péntek este, a szombat, a vasárnap egy kicsi idő, ami mondjuk úgy a családra, és hétfőn megint kezdődött előről. Addig, ameddig annyira belefáradtam, hogy eljutottam addig a pontig, hogy már nem érdekel se a pénz, semmi, hanem ha ezt folytatom, meg fogok halni, mint autóbalesetben, mert Németországba jártunk, igaz, hetente, hétfőn délben 2 órakor indultunk, és volt, amikor Budapestig alig értem el, és már nem bírtam menni tovább. És még volt.
1: Fizikai, vagy pszichikai, vagy a mindkettő nyomás, fizikai, terhelés?
2: Inkább,
1: fizikai, fáradtság.
2: Fizikai fáradtság, az nagyon kimerített. Uh-huh. És persze, hát az idegek is legyengülnek, idegesebb leszel, ingerékül, ez mindevel jár a fáradtsággal, ha nem, az ember nem piheni ki magát, akkor jön minden, így csomagba. Uh-huh. Eljött az a pillanat az életemben, amikor elől le tudtam mondani, és az Úr kerített időzőjelbe egy olyan munkahelyet, ahol tudtam aludni legalábbis. Csak nem voltam otthon, amennyit kellett volna, eladási ügynökként is kellett elég sokat utazni, de bár az éjszakák azokat tudtam pihenni. És hogyha úgy visszatekintve, igaz, amit most látok, újból oda jutok vissza, és szeretnék mindenkit tanácsolni, hogy gondolja meg jól, amikor döntéseket hoz, mert az idő, ami elvesztődik, azt nem lehet többet visszahozni. Én nem olvastam Bibliát, nem imádkoztam komolyan soha, az én nagyobbik fiam legalábbis soha nem látott a térdeimen, nem látott a Bibliával az én kezembe. És ezek a dolgokat akkor lehet, hogy nem volt nagy gond számomra. Mert abban a rohanásban voltam, hogy meg kellett mindig valósítani valamit. És meg voltam elégedve, hogy péntek este, szombaton elmegyünk a gyülekezetben, kapunk egy kis lelki táplálékot, és avval meg van oldva minden. De nincs megoldva minden. Mert mindjárt tudjuk, hogy 2 erő van ebben a világban, a sátán, a rossz és a jóisten. És hogyha minden nap nem a jóisten igével táplálkozunk, lelkileg, akkor mi marad? Egyértelmű, igaz, a világ nevel, a világ táplál, és gondolom, hogy akkor nem is kell arról beszéljünk, hogy milyennél lesz egy ember, akit a világ táplál. Hát én egy eléggé önző életet éltem, hogy nekem, a családnak 1-2 közelebbi barátom volt, édesapám, akikkel mondjuk úgy haszon nélkül csináltam valamit, a többi az mindig ki volt számítva, megéri, nem éri meg. Megcsináljuk, nem csináljuk. Azt nagyon, nagyon nehezen tudtam elképzelni, hogy segíteni valakin haszon nélkül, mert az időm az olyan értékes volt, és annyi futnivaló volt mindig, hogy soha nem volt idő semmire. Na de elérkezik az a pillanat 2021-ben, 2020 végén, 21 végén, igaz, volt a járvány az életünkben, de lehet, hogy nem az befolyásolta, hanem megkeresett az Úr. Ez olyan érdekes, és olyan szép is. Hallgattam valamilyen prédikációkat.
1: Mikor? Hétköznap?
2: Igen.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy mindamellett, hogy véleményed szerint nem voltál személyes kapcsolatban a Jóistennel, ima és tanulmányozás által, de azért alkalmanként hallgattál lelki üzenetet hétköznap is.
2: Igen, de 21-ben kezdtem el. 21-ben. Addig csak is a rádió ment az én autómban, és nem a Reménység rádió, hanem a
1: igen.
2: Más mondjam azt, hogy a világtól származó rádió. annyira zaj kellett mindig legyen, hogy menjen a valami, hogy nem is tudtam másképp már közlekedni, mert ez úgy
1: együtt jár.
2: És eljött ez a válságos helyzet, igaz? És lehet, hogy ez is okozta, hogy én is kíváncsi kezdtem lenni, hogy de mit mondnak lelkileg a lelkészeink, az előjárók. És akkor olyan lehetőségem volt, hogy az autó, amiben dolgoztam, egészen Jas, Bukarest, rengeteget jártam, sok kilométert, volt ilyen Bluetooth rendszere, össze tudtam kötni a telefonnal, igaz, ma a YouTube-on mindent meg lehet találni, és akkor elindítottam egy ilyen prédikációt, és ahogy mentem, hallgattam. És nem tudom, hogyha emlékezel te is, és a hallgatóink, Emilióra. Gondolom, hogy igen, ahogy
1: reagált. Emilió Knechtle, igen, persze.
2: Igen. Nekem az édesanyám felőli nagytatámra emlékszek, Nagy János bácsi néven ismerik. Igen, ő is egy fontos személy volt, amúgy igaz, kimaradt a gyerekkoromból, aki komolyan készített az életre Isten által. Szervezett a szomszédokkal ilyen ima estéket, mondjam úgy, ahol akkori kazettán gyermekkorunkban ezeket az Emilio prédikációkat tették fel, összegyűltek 15-20-an a szobában, mi is ott gyermekenként, és emlékszek arra a hangra, nem tudom, már abban az időben gyerekként nem maradt meg nekem sok, de most rátaláltam a YouTube-on. 10-valahány prédikáció, vagy nem is tudom, sok van. És ahogy elkezdtem azokat hallgatni, felismertem, hogy ez az ember az 1950-60-as években prédikált, és máról beszél sok prédikációban, amik történnek ebben a világban. És valahogy úgy mind kíváncsibban, hát mondom, ez csak isteni erő lehet, hogy 60-70 éve olyanokat mond, ami ma történik. Honnan tudhatta ő, nem? És ott történt valami, amit ilyen megszólításnak nevezek én, hogy megmozdult bennem valami. És ő nagyon sokszor elmondja a mindennapi tanulmányozást, hogy a reggeleink nem szabad úgy elinduljanak, hogy ne olvassuk az ígét, és ne imádkozzunk. És akkor egy ilyen alkalom után lelkesedve elhatároztam, hogy elkezdek én is újból Bibliát olvasni. Na most, röviden, amikor megszületett ez a döntés, akkor egy nagy félelem is született meg. Visszaemlékszek 7-8 évesen, amikor megtanultam olvasni. Nagytatám, akivel laktunk, odajött hozzám egy nap, egy kis Bibliával a kezében, átnyújtotta, mint ajándék, és azt mondta, ezeket a szavakat mondta nekem, Edward, ha megtalálod ennek a könyvnek a szerzőjét, persze Istenre gondolt, akkor ez az Isten, ez meg fogja menteni a te életedet. De ehhez minden nap kell olvasnod ebből a könyvből. Hát nagyon szeretve, nagytatát, tisztelve, megígértem, el is kezdtem, Mózes első könyve, Teremtés, majd Ábrahám, Jákob, a szép történetek. Alig vártam, hogy mi következik, holnap olvastam. Majd eljön Mózes második könyve, az egyiptomi kivonulás, a sok csoda. Igen, de eljutottam Mózes harmadik könyvéhez, és nem értettem nagyjából semmit. És mit csinál egy gyerek, aki nem is olyan kitartó, az olvasás az nem volt sose az én erős részem, abba hagytam. A nagytatám jött úgy időnként, és kérdezte, hogy hogy megy ez az olvasás. Hát mondom, hogy eljutottam idáig, de itt, ha már nem értek semmit, akkor mi értelme van, hogy olvassak. És most is emlékszem, ahogy megölel, megveregeti a vállamat szépen, kellemesen, szeretettel, és azt mondta, fiam, még nősz 2-3 évet, értelmesebb leszel, és majd megérted. A gond az, hogy ebből a 2-3 évből 30 lett, amíg én nem még olvastam többet. És a most, amikor megszületett ez az elhatározás, most visszatérek 5 évvel ezelőtt, akkor nagyon meg voltam ijedve, hogy az a láng, ami akkor is felgyúlt, tartott egy-két hónapot, hármat, és kialudt. De most már igaz felnőttként tudtam, hogy van egy óriási erő, amit én tudok használni, ami az imádság. Letérdeltem, és elmondtam az Istennek, hogy Uram, Te ismersz engem a legjobban. Látod, hogy nem vagyok egy kitartó ember, már mind az olvasásban. De szeretnék olvasni, és meg szeretnének hívni, hogy minden nap légy velem. Minden nap, amikor megnyitom az írást, a Bibliát, akkor adjál bölcsességet, hogy értsem meg, és újból beleszeressek ebben a könyvben, mármint ami benne van a könyvben. Olyan jó az Úr, hogy meghallgatta az én imámat. És most nem az Old Testamentummal kezdtem, hanem az Új Testamentummal, így éreztem. Felfedeztem Jézust benne, igaz, a megmentőnket. És minden nap olvastam, eleinte esténként, aztán hamar rájöttem, hogy az esti olvasás az nem jó, mert fáradt vagy. Sokszor arra ébredtem meg, hogy olvasok egy szöveget, és közben én a napi teendőkön még gondolkozok, vagy mit kell már hónap csinálni, és akkor megváltozott minden. Nagyon nehéz volt, mert elhatároztam, hogy másfél órával korábban fel fogok kelni, ébredni minden reggel. Sok rossz szokásom volt, egyik közül a televízió, a futballmeccs nézés, a filmek nézése. Sokszor sajnos 12 óra, 1 óra még ott kapott, hogy felébredjél 5:30-kor, kicsit nehéz, igaz, 4-5 óra alvással. Egy darabig megy, de aztán megint az ember belefárad. És akkor úgy az Úr lassan megnevelt, hogy korábban 11 óra, 10:30, aztán majd 10 óra, hogy legyen idő a pihenésre. És így ezek a reggelek lettek a legcsodálatosabb pillanatok az én életemből. Addig a reggelig, amikor történt valami, amit muszáj megemlítsek, eljutottam az olvasásomban a Lukács evangéliumában, és itt Lukácsnál a 13. részben találtam egy pár ige verset, amit el szeretnék olvasni, mert ezek az ige versek annyira megérintettek, de gyertek először olvassuk el, mert akkor majd jobban megértjük. Lukács evangéliuma 13. rész 6. verstől olvasom. És ezt a példázatot mondá, vala egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve, és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem találla. És mondta a vincelérnek, íme 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok. Vágd ki azt. Miért foglalja a földet is hiában? Azt pedig felelvén mondanéki, Uram, hagyd békét néki még ez esztendőben, mi körös körül megkapálom és megtrágyázom. És a gyümölcsöt terem jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Amiután elolvastam ezt a néhány Biblia verset, és megálltam, gondolkodni kezdtem a múltról. És el kell mondjam, hogy ami drága Istenünk, az élet és az egészségen kívül családot adott, házat adott, autót, kirándulást, mindent, amit akartam. És megértettem, hogy én nem tettem semmit érte. Én éltem 38 éves koromig, ez a 38 éves korom táján volt, és nem tettem semmit az Istenért. Mit mond itt az ige? Vágd ki, és sírásban fakadva értettem meg, hogy 38-ig tűrt az Isten gyümölcs nélkül, és nem vágott ki. És az a pillanat volt, amikor azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, nem akarok többet így élni. Szeretném, ha fel tudnál használni a te munkádban. Kérlek, változtass meg az én életemet, adjál megtérést, adjál bölcsességet, megértsem a te ígédet, és szeretnék ezután nem úgy felébredni minden reggel, hogy mit akarok én csinálni, hanem hogy mit akarod, hogy csináljak te, Uram. És olyan csodás volt ez a pillanat, mert ezt is meghallgatta az Úr. És minden nap, ahogy olvastam, ahogy jobban megértettem az ő tervét, csodás pillanatok voltak. Még történt valami nagyon fontos, rá egy kis időre. A városban voltam, akkor még eladási ügynök dolgoztam. Kellett egy órát várjak, és gondolkodni kezdtem, hogy mit tudjak csinálni, hogy hasznosabb legyen az időtöltés. Akkor még hétköznap nem volt ez a szokás, hogy a Biblia mindig az autómban legyen. Akkor attól tanultam meg, hogy az ott kell legyen hétközben is. De hát itt vannak az okos telefonjaink, igaz? Kinyitottam, le vannak töltve Ellen G. White könyvei, és ott, ahogy olvasgattam a címeket, azelőtt sajnos, hogy fiatalon olvastam egy pár könyvet, de elég hosszú időszakban semmit. Van az a könyvünk, hogy az utolsó napok eseményei. Azt nyitottam ki. Érdekes, hogy nem az elejétől nem kezdtem ilyen szisztematikusan olvasni, hanem olvastam a címeket, most már látom a Szentlélek munkáját. És a 13. fejezetben álltam meg, ahol beszél White testvérnő, hogy mennyire fontos, hogy az gyülekezetben szeressük és tiszteljük egymást, de a Szentlélekben van a fontosság. És úgy írja, hogy minden keresztény, minden adventista minden nap kellene imádkozzon, hogy megkapja a Szentlélek ajándékát. Sőt, még megerősíti, kellene könyörögjünk, hogy az Úr adja meg nekünk ezt az ajándékot. Beszél ott a korai esőről, a késői esőről. Aki nem kapja meg a korai esőt, amint tudjuk, a korai eső, a változás, a reform az életünkben, a megtérés végül, az nem fogja megkapni a késői esőt sem. És aki nem kapja meg a késői esőt, azt az Úr nem fogja tudni felkészíteni arra az időre, ami majd jön az Úr Jézus előtti való időre. És úgy, ahogy ezeket olvastam, úgy megálltam, és mondom, hogy hát én ezt most egy hogy nem hallottam. Annyi éven keresztül a gyülekezetben. Megint mondom, nehogy valaki félreértse, nem a lelkésszel volt a baj, nem a presbiterrel volt a baj, hanem velem volt a baj.
1: Hallani hallottak, csak nem jutott el az értelem belső szív dolgai.
2: Igen. Visszaemlékszel, hol van az énekkar a B-gyülekezetben? Ott ültem én is mindig, vagy legtöbbször. És úgy emlékszem, hogy nagyon sokszor megtörtént, hogy fölmentek a szószékra. Emlékszek 3-4-5 perce tisztán, és utána, amikor amment mondtak, még megijedtem. Hát mondom, már vége is van. Itt eltelt egy óra. Annyira máshol voltam sokszor. Hát akkor persze, hogy ha mondták is, nem hallottam volna. És amikor megtudtam ezt a fontos, szerintem legfontosabb információ számunkra, eldöntöttem, hogy nem lesz többet olyan nap az én életemben, hogy minimum kétszer ne imádkozzak reggel és este a Szentlélek kitöltetéséért. El is kezdtem, ez egy körülbelül 6 hónapos művelet volt, keményen, jó, mai napig tart, de az első 6 hónapról szeretnék beszélni, ahol minden nap szorgosan, komolyan, kitartóan, és amikor lejárt ez a 6 hónap, akkor az Isten a lelkem által azt üzeni, hogy menjek el, és mondjam ezt el másoknak is. Hogy mit tett velem, és a Szentlélek fontosságát. És tudod, ismerve igaz jól az ígét, úgy Mózes jutott eszembe egyből, ahogy szegény ő is mondta, hogy dadogos vagyok, hogy ez van, hogyha ha nem hallgatnak, én is mondom, hát Uram, ezt elfelejtettem mondani, hogy én imádkozni nem mentem a szószékra. Hívott, igaz, Bartas Anyika, jó barátom, ismerősöd neked is, őt nagyon szerettem, na hát évente 2-3-szor elmentem az ő hívására, de emlékszek, hogy olyan lámpalázban voltam mindig, hogy így a halál környékezett, hogyha ezt túlélem, akkor nagyon sokat fogok élni. És akkor most azt mondja az Úr, hogy menj és prédikáljál. És akkor mondtam neki, Uram, hát ezekre nem emlékszel? Hát te tudod, hogy én nem vagyok erre képes, nem tudok imádkozni, nem hogy prédikálni. Te tudod, Uram, hogy nincs teológiám, nem tanultam én ezeket, nem tanított senki. És mindig, amikor ez a nagy háború volt bennem, akkor ugye az Úr jött egy ilyen nemes gondolattal, hogy én mindig veled leszek. Ne félj, mert én fogok szólni a te szádon keresztül. És akkor így bátorodtam meg, mondjam úgy, az Úr által, és elindult ez a prédikálásos rendszer, amit az Úr kegyelméből négy éve fontoltam, mint önkéntes folytatok. Első gyülekezet Panitban, igaz, ottan Zénó volt a presbiter, és akkor meghívott, meg voltam győződve, hogy egy ilyen kis cédula nekem elég lesz, hogyha az Úr szól, akkor majd kell beszélni. Még szegény feleségem is mondta, hogy te gondold át, hát nem tudsz imádkozni, hogy menj el, és ott bár írjál le egy pár gondolatot, vagy valamit, hogy legyen, amiből meríteni. És én olyan hittel, és mondjam azt, hogy vakmerően bíztam az Úrban, azt mondtam, ha az Úré ez a küldetés, akkor majd fogok tudni megszólalni és beszélni. És megtörtént a csoda, pont ahogy hallottok ma, ez első alkalommal is, persze tele lámpalázzal, félelemmel, vagy több félelemmel, de hála az Úrnak, hogy sikerült, és azóta az ő kegyelméből nagyon sok gyülekezetben sikerült eljutni.
1: Hogyan fogadta a családod, környezeted, ismeretségi köröd ezt a változást, amit úgy érzem és gondolom, és láttam, hogy látható módon történt az életedben, nem egy elrejtett dologról van szó?
2: Igen, hát ez egy kényes, nehéz kérdés. Tudod, a változás az mindig változás. Az új dolgokat nagyon, nagyon idegenen fogadjuk. Volt, vagyis van sok pozitív hozzáállás, de negatív is, mint mindig. Mert olyan helyzetbe kerültem a munkahelyen is, és ezért imádkoztam sokat is, hogy Uram, szombatok olyan szépek, amikor megyek prédikálni, de hétköznap a munka, csak a munka van, csak a munka van. És az Úr úgy alakította az életet, hogy megszakadta a munkahelyi kapcsolat, és elkezdődött a hétköznapi, mondjam azt is, tevékenységem. Sokat imádkoztam ezért, hogy mi is legyen, és ha még van egy pár perc időnk, akkor elmondanám, mert nagyon, nagyon fontos. Nagyon szerettem mindig a biztonságot, és fölébredtem egyik reggel, persze a döntésem után, hogy nincs több munkahely. Ezt, ami nagy valaki félreértse, nem, hogy kiraktak volna, vagy ez közös megegyezés alapján nagyon sokat tanultam mondjam azt, az utolsó cégem vezetőjétől, és tisztelem Kovács Tibort emiatt, mert sokat fejlesztett engem. És azon a nap van nekem édesanyámnak lánytestvére Magyarországon, ottól van egy unokatestvérem is, volt valami közös beszélgetésünk, ő is megtért ebben az időszakban, megkérdeztem, hogy milyen a lelki világ, és elmondta az ő életét, és kérdi, hogy mi van veled. És akkor én is elmondtam, hogy mi történt ma, hogy felmondtam, hogy megszűnt a munka lehetőség. És kérdi, hogy mit szeretnél csinálni továbbra. Hát mondom, majd az Úr kirendeli egy más munka lehetőséget. És akkor azt mondja, hogy ő, a szülei, és még egy család már hónapok óta imádkoznak, hogy ha találnának egy szemét, egy önkéntest, aki az emberekért szeretne dolgozni, és azt támogassák, és hogy nem akarok én ebben részt venni. Hát tudod, úgy egyből olyan ütős volt.
1: Sok érzés.
2: Sok volt, mert hát egészségesen, igaz, mondjam azt, az Úré dicsőség nem az enyém, de a munkámban elég sikeres voltam, amit csináltam, jól ment minden. Úgy képzeltem el, hogy az valamilyen téren valahol folytatódik, nem tudom hogy, de folytatódik. És amikor elmondta ezt nekem, akkor egyből nem, én szeretnék pénzt keresni, mármint dolgozni, hogy én tartsam el a családomat. Azt mondja ne siessd el, imádkozzunk, és majd az Úr megoldja. Rendben van, hazamegyek, letérdelek, imádkozok azért a napért, ami történt, és úgy, ahogy imádkozok, szó szerint, de szó szerint, mintha az Úr egy ilyen felébresztő, nem is tudom, hogy fejezzem ki, hogy mit hozott rám, hogy te hallottad, amit válaszoltál az zongoratestvérednek. Hát nem ezért imádkozom 6 hónapja, hogy tudj hétköznap is az Úr az emberekért dolgozni. És akkor visszautasítod. Hát nem ezt kérted. És akkor megszigyeltem magamat úgy egymagamban, és elfogadtam ezt az ajánlatot. Ők Magyarországon úgy csinálták, hogy ilyen kis brosurákat nyomtattak, amire egyik felére kedves barátom, Bibliát ajándékozunk ajándékban, szóval adunk ajándékban, és a másik felén 4-5 Ellen G. White könyvet tüntettek fel, és eljártak postaládákban, berakták. Ott nem nagyon lehet már ez a
1: közvetlen házon, kapcsolatba kerülni.
2: És akkor ott volt telefonszám, e-mail cím, és akit érdekelt, és eléggé sok volt a kérés, akkor hazamentek, az már biztosra mentek, igaz, hogy kell neki a Biblia, vagy megírta, mi kell.
1: Visszajeleztek a...
2: Úgy van.
1: Értem.
2: És ezt a modalitást végezték. És akkor felajánlták, hogy ezt itt nálunk Erdélyben, igaz? Eleinte csak magyar közösségben, mert azok a szorolapok magyarul voltak elkészülve. Sokat imádkoztam, hogy legyen, és mind legyen, és csak megint röviden... Szolgálok a nyárszerdai gyülekezetben, neked igaz, közel áll a szívedhez. És van egy fiú, egy fiatal ember, aki a fenti balkoni részen annyira keményen néz, hogy nem tudtam eldönteni a predikáció közben, hogy mi lesz a vége, hogy most haragszik, nem, hogy van. A végén csodás beszélgetés volt, és neki is megtérési tapasztalat, és megbarátkoztunk, az idő miatt már nem tudom bővebben elmondani, és ketten kezdtünk el járni ott Nyáradszeredvása körülötte magyar falukban. Nagyon sok csodás tapasztalat, de úgy, hogy táskában könyvek és bibliák, és úgy, ahogy tettük be ezeket a szorolapokat, tudod, milyen a falu, ki vannak az emberek, hát fiai, mit csináltok, mit osztogattok, és akkor nagyon-nagyon sok alkalom lett a beszélgetésre. Igen, igen, de ő azt mondta, hogy pénteken nem tud jönni, mert ő megígérte az Úrnak, hogy pénteken készül a szombatra. És akkor úgy gondolkodtam, hogy hát a városba mit csináljak én pénteken. És az Úr egy ilyen ötlettel jött, volt egy ilyen kis asztalkám abban az időben, meg van most is, és hogy kezdjek a városban könyvekkel kiállni, és így ajándékozni. Igen, hol? Hát igaz, én a Zuniri negyedben nőttem fel, és közelben lakok. Hát, hogy ott. Fel is voltam készülve a kisebbik fiammal, hogy megyünk egy alkalommal. Olyan félelem jött rám, mivel hát fiatalonként még az ember csinált egy-két tévedést, meg sok ismerős, szégyeltem magamat. Leborultam imádkozni, 5 perc, 10 perc, 15 perc, mind néztem az órát, remélve, hogy már nem tudunk elmenni, késő lesz, mert félelem. Amikor felálltam, eldöntve, hogy nem megyünk, elnapoljuk a menést, akkor az Úr felhasználta a drága gyermeket, aki állt az ajtóba készen, és azt mondta ezekkel a szavakkal, hogy még meddig akarsz várni, édesapám, hát nem indulunk. És akkor úgy megszégyeltem előtte magamat, hogy úgy történt meg az első alkalom, ez is egy szép tapasztalat. És aztán a baráttal, a testvérünkkel megszakadt már mind a kapcsolat, és nem tudtuk folytatni azt a munkát, és akkor megint imádságra került a sor, hogy mi lesz tovább, Uram, és az Úr megadta az ő kegyelméből, hogy minden nap a városunkban 4-5 nagy negyed van, ott legyek a könyvekkel, és megemlítetted, hogy most már igaz, mint evangélista szolgálok.
1: Hogy történt ez az életedben? Van még 2-3 percnyi adásidőnk, hogy ez is egy komoly változás, én azt gondolom, hogy úgymond egyféleképpen hivatalosan végzed most már ezt a munkát, és az egyház keretében, mint szolgatársak dolgozunk?
2: Igen, hát úgy történt, hogy a misszió vezetéshez Lukácsú Edmond lelkipásztor testvérünk került,

0: a kerületemen belül tudjam folytatni a többi szolgálatot is, mert úgy éreztem mindig, hogy amit az Isten összehozott, azt most ne tegyük tönkre, azokat a lelkeket, meg csoportokat. És hát csodás, csodás az Úr, mert nagyon sok tapasztalat, sok lehetőség, sok embert megismertem, és az Úr megajándékozott megtérésekkel is, keresztséggel is a munka után, ez amit az előbb is, az elején beszéltünk, a legboldogabb és az életünk értelme, amikor lássuk, hogy valakinek az Úr megváltoztassa az életét, és megérti, hogy ha Jézus meghalt értünk, ha Jézus feláldozta az életét, mi nem tudunk mást tenni, csak követni őt.
1: Hát én köszönöm, hogy elmondtad ezt a megtérési történetet, nagyon röviden, és tényleg a közel 50 percbe belefértünk. Egy utolsó gondolat, amit esetleg üzennél a televízió nézőknek, azok, akik keresésben vannak, akik döntés előtt állnak, mi a legfontosabb dolog, amit figyelembe kell vegyünk a tapasztalatod szerint?
0: Személyes életem azt igazolja, hogy egyedüli út van Isten mellett. Van egy olyan fegyverünk, ami az ima. Ezt a fegyvert fel tudjuk használni, hogy kérjük az Istent, hogy adjon hitet nekünk, adjon kitartást, hogy olvassuk az ő ígéjét. Mert ha nem ismerjük meg a jó Istent, akkor üres a mi életünk. Ezek a földi dolgok pillanatnyilag egy napot, egy hetet betöltik, ezek a kis boldogságok, amit van a földön. De utána megint jön az üresség. És én egy olyan lelki békét és egyensúlyt kaptam az Úrtól, amit lehet, hogy szavakban nem is lehet elmondani. És azt szeretném üzenni, hogy gondolkodjunk el, hogy mennyire fontos a Bibliát kezünkbe venni, mennyire fontos az imádság, és mennyire fontos megengedni, hogy Isten lelke által dolgozzon a mi életünkben.
1: Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. A jó Isten vezessen továbbra is egy az ő áldását, erejét a szolgálatban, és még találkozunk itt a Szperence Reménység Televízió magyar adásidejében más alkalmakkor is.
0: Köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Isten áldjon.
0: Téged is.
1: Köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak az elmúlt 50 percben. Valóban egy nagyszerű élettörténetet, megtérési tapasztalatot hallhattunk, amiben a különlegesség az volt szerintem, hogy nem kell arra várni, hogy a legmesszebbről, a legmélyebbről, a legnehezebb helyzetből jöjjünk a jó Istenhez. Van úgy, hogy templomba járó emberek vagyunk, gyülekezetbe járó emberek vagyunk, akik ismerjük Istennek dolgait, csak egy picit eltávolodtunk, és ez a kevés eltávolodás nem tűnik olyan nagy bajnak. Mégis innen hív a jó Isten, és meghallani az ő hangját, egy csoda válaszolni az ő hívására, és elfogadni azt az utat, amelyet elkészít számunkra, valójában Istennek csodája. Kívánom, hogy ez a történet, ez a megtérési tapasztalat megerősítsen bennünket, hogy az Istenben maradjunk, és a naponkénti imádkozás, bibliatanulmányozás, a Szentlélekért való könyörgés legyen nekünk is egy olyan tapasztalatunk, egy olyan lelki munkánk, amely tartsa meg életünket, és maradjunk egyek Istennel. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Isten áldja a kedves televízió nézőket. A viszontlátás.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél. Nevedben remélek, mert jóságos vagy a te hívő.

0: Kivezető út a depresszióból.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ilyen csodálatos is az, hogy vannak az életünkben ilyen megszakítások. Adnak küzdelem, aggodalom, különféle feladatok, tennivalók, és aztán eljön a szombat, a békesség, az öröm napja. Lebejtjük ezeket a terveket. Együtt lehetünk, amit drága megváltunkkal. Együtt lehetünk itt a Földön, amit testvéreink állt. Még ha sok minden is történik velünk, ami talán depressziót hoz ránk, kedélybetegek leszünk. Az élet szép, ha Krisztusban elrejtőzve nézzük az életnek az eseményeit. Tanulmányozzuk mind azt az ismeretet, amit Dr. Bill Nebli összegyűjtött, nagyon kiváló belgyógyász, gyógyíthatatlan betegségeknek a specialistájának tartják őt. És az egyik legkülönlegesebb betegség, a korunk betegsége, ez a depresszió. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat meríthetünk belőle, és amíg életminőségünket nagyban megváltoztathatják azok a tanácsok, amelyeket hallottunk és amelyeket alkalmazhatunk az életünkben. Néhány gondolatot csak az agy homloklevegyéről fogunk váltani. Milyen szerepet is tölt be a mi homloklevegyünk a depresszióban? Főszerepe van, vagy mellékszerepe van? 1990 előtt a homloklevegy depresszióban betöltött szerepét még nem igazán ismerték fel. Bensőséges jelenlétét érzelmi jólétünkben most erősítették meg igazán a legújabb kutatások és a legújabb tanulmányok. Hogy ahogyan érezzük magunkat, ahogyan erkölcsi dolgokban nyilatkozunk vagy cselekedünk, azt a döntést itt hozzuk meg, ahol kerüljünk. Rendkívül fontos szerepet tölt be a mi életünkben. Irányítja az agynak a központját, az agyat irányító központ, a mi viselkedésünket, hogy teszünk valamit, vagy nem teszünk, hogy mit tervezünk, az itt a homloklevegyünkben döntjük el. Itt hozunk meg minden döntést. Azért beszél a Biblia ítéletről, azért állhat oda az ember majd Krisztus ítélőszék elé, mert rendelkezik a homloklevegye. Erkölcsi ítélet tételre képes ezzel ruházott fel bennünket Isten, ahogy a mi agyunk szerkezetét megalkotta, hogy képesek legyünk erkölcsi döntéseket hozni. Képesek legyünk a döntéseinket erkölcsi mérlegre tenni, hogy az jó volt, vagy nem volt jó. A mi érzelmi központunk is van a homloklevegyünkben. A helyes öntudatunk és a mi önállóságunk attól függ, hogy milyen kondícióval rendelkezik a mi homloklevegyünk. Vannak emberek, akik nagyon könnyen hipnotizálhatók, és vannak emberek, akik egyáltalán nem. Hogy tehetik velük, vagy nem tehetik, nagy mértékben a homloklevegy állományától. Hogyha ezeket a dolgokat tudjuk, akkor nagyon sok előnyre lehetünk szert a mi életünk során. Milyen, ha az agyi történések vannak az életünk során, akkor ezeknek milyen következményei lesznek? Depressziót okozhatnak a homloklevegy középső részében, ahol jelölve is van lezajlott agyi történések. Károsodások egyik következménye az érzelmi labilitás. Valami annyi történés van mögötte, amikor valaki hangulatbetegségben szenved. Semmi nem tudja őt jó kedvre teríteni. Valami annyi történés van emögött. Általában nem okoznak depressziót az vagy más területén bekövetkezett történések. A homloklevegy hibás működéséből származik gyakorlatilag a depresszió. Valami károsodás érte az érzelmi központunkat, olyan, ami nem tudunk túllépni, a amit nem tudtunk feldolgozni, pozitív gondolkodással nem tudtunk előre haladni, hanem ott leragadtunk, és a kedvünk ugye mocsárba került. Vannak ilyen napok néha, nem? Lényegileg minden depressziós személynek jellegzetesen lecsökken a homlokleveny vérellátása és aktivitása. Kémiai folyamatok zajlanak, ami érzelmi állapotunk mögött. Felmérések azt sejtetik, hogy a homlokleveny funkciójában megnyilatkozó csökkenés a depresszió oka, és nem a hatása. Nagyon szoros összefüggés van a mi testi működésünk és a mi lelki működésünk között. A homlokleveny minden tudatos anyi tevékenység kiemelkedően fontos ellenőrző központja. Ide tartozik a depresszió enyhítésére irányuló stratégiák kialakítása is. Nagyon különös dolog, hogy a homloklevenünkben meglévő károsodást a homloklevenünk állapotának a feljavítása által tudjuk leküzdeni. A homlokleveny összefüggésben van más tünetekkel is. Ha sérült, akkor erőszakosak leszünk, és mindez súlyosbítja a depressziós állapotot az életünkben. Különböző vizsgálatok azt bizonyítják, hogy egyszerű életmódváltozások is képesek javítani a homloklevelynek a teljesítményét. Nem hiába mondják, hogy amit eszünk, azzal leszünk. Ki hogy él, úgy gondolkodik, nem? Hogy mi hogyan ítélünk bizonyos dolgokról, mi a véleményünk? Hogyan ítélünk meg erkölcsi vagy erkölcstelen dolgokat? Az a homloklevelünk működésétől függ. Tudományos felmérések kimutatják azt, hogy a homloklevely a lelkiség, az erkölcsiség és az akaratnak a székhelye. Ezért kell rendkívüli módon vigyáznunk rá. Vajon akkor, amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy azok, akik üdvözülnek és ott lesznek az Isten országában, mit látnak a megváltottak az ő atyukból? Látják az ő arcát és az ő neve, hol lesz? Mi az Isten neve? Isten neve az ő jelleme, nem? Isten neve az ő jelleme. Azok, akik majd odaállhatnak az Atya elé, azoknak a homlokán ott lesz az Isten jelleme. Ott lesz az Isten neve. Az ő gondolkodásuk, az erkölcsi, a szellemi, az érzelmi döntéseik összhangba kerülnek az Atyáéval. Mi volt az Isten terve? Teremtsünk embert, képünkre, és a mi hasonlatosságunkra. Úgy gondolkodjon az ember, ahogyan az a legjobb. Melyik gondolkodás a legjobb? Ahogyan Isten gondolkodik, nem? Ahogyan Isten gondolkodik. Az újjáteremtés által valósul meg majd mindez. Ami agy szerkezetünk úgy fog működni, hogy az érzelmünk és a mi akaratunk tökéletesen összhangban lesz Isten érzelmeivel, erkölcsi ítéleteivel és az ő akaratával. Mi a mi legnagyobb fegyverünk? A legnagyobb hatalom, amit Isten a kezünkbe adott, az akarat. Menjünk be és nézzük meg az embert. Mert amit az ember akar, meg is cselekszi. Az akarat az a hatalom, amely által véghez viszünk dolgokat. Ha a homloklevelünk rendben van, akkor erkölcsös, nemes és jó dolgokat teszünk. És a hibás, akkor az akaratunk rossz irányba működik. Ez a bűn és az evény közötti különbség. Azt mondjuk ugye egyszerűen, hogy ez az ember, ez olyan semmire való. Miért olyan semmire való? Mert itt valami nincsenek át. Beszennyeződött az a rész, aminek tisztának kellene lenni. Milyen csodálatos is lesz ez. Kutatást végeztek és összehasonlítást tettek az olyan állatok között, akik, hát furcsa talán, ha ezt mondom, de képesek erkölcsileg mérlegelni a tettüket. Van valakinek nagy macskány cicája, és ott a cica valami rosszat tesz, és megszívják, mérlegelni tudja azt, hogy nem jót tett. Igen. Szeretne megbékélni a macska? Hát miért megy oda dorombolni? Nem azért, hogy szeresse újra a gazdája. Ugyanez van a kutyánál, és ugyanez van a majomnál. Erkölcsi dolgokra is tudnak reagálni, mert neki is van homlokfevek, nem? A macskáknak 3,5%-a az agyuk térfogatának a homlokfevek. A kutyáknál 7%, a majmoknál 17%, és az embernél 33%. A legmagasabb, ugye, amit hát tud tenni. A károsodott homloklebenynek bizony nagyon kellemetlen kihatásai van, megromlik az erkölcsi tartása. Olyanná válik, hogy ahogy szokták mondani mifelé, bárki beletörölheti a lábát. Nincs erkölcsi tartása. Azt csinálnak vele, oda lökik a lábát. A szociális érzéke gyengül, elveszti ezt a képességét, hogy szeressen. Találkoztam ilyen emberekkel, akik a közönösségnek egy olyan állapotában voltak, hogy egyszerűen nem voltak képesek szeretni. Nem tudnak előrelátóan dönteni dolgokról. Csak a pillanatra tudnak fókuszálni, és annak alapján, hogy a pillanat mutatja, azt cselekszenek. Az értelmes, a homloklebennyel rendelkező ember ki tudja számítani azt, ha ezt veszed, ennek ilyen és ilyen következményei lesz. A homlokleveny megbetegedései a következő, néha nagyon abszurd helyzetet tudják teremteni. Mániát váltanak ki. És egy nagyon súlyos helyzet, amikor valaki mániás depresszióba esik. Az egyik nap lehangolt és nem tud csinálni semmit, és az ágyból se akar fölkelni. És amikor a mániás fázisba kerül, akkor még nem lehet leállítani. Egyszerűen úgy pörög, meg akarja váltani a világot. Ez egy szörnyű következménye. Volt néhány ilyen emberrel a dolgon. Rögeszkés kényszer képzeteli ezt, és nem lehet eltávolítani tőle. Megképzeli magának, hogy már pedig ez így van. És ennek elég súlyos állapota is kialakulhat. Egyszer meglátogattam egy idős asszony, elmentem hozzá és beszélgettem vele, nagyon kellemesen, világos értelemmel beszélgettünk a Bibliáról. Ilyen régi mestergerendás házban lakott, nem tudom, itt csináltak-e ilyen házakat régen. És egyszer csak leteszi a Bibliát és azt mondja, nézd meg, atyafi, megint itt vannak. Van, kik vannak itt? Nem látod őket. Sokszor kijövök éjjel, és akkor is itt anyáznak, és nem tudom elkergetni őket. Kéket? Nem látod azokat az apró embereket? Mindig ide jönnek és bosszantanak engem. Ez volt a kényszerkészet. Hogy jönnek ilyen kis emberek, és ott a gerendán ugrándoznak, és bosszantják. Persze gondolom, hogy itt ilyesmi nem fordul ebből ezen a Bibliában, hogy valaki is ilyen kényszerképzetektől fokozódik az égvágy. Általában ezek az emberek nagyon rövid idő alatt túlsúlyosak lesznek, mély depresszióba kerülhetnek, ha a homlokleveny megbetegszik, és valami hihetetlen hiperaktivitás lesz jellemző rájuk. Mi a megromlott homlokleveny működés fő okai? Káros életmódbeli szokások, nem? Ha legyengítjük a mi akaratunkat, ez sokszor katasztrofális helyzeteket idézhet elő. Sokan meghalnak bizonyos betegségekben. Miért? Mert a legyengült akarat nem képes hozzá segíteni olyan cselekedetekhez, amelyek a gyógyuláshoz vezetnének. Cukorbetegek halandó veszélyeztetnek és halálra ránk. Magas vérnyomásban szenvedők. Ezek mind azért halnak meg, mert a gyenge akaratuk nem segítette hozzá őket az életmódbeli változásokhoz. Hagyták, hogy legázolja őket ezt a betegség. Ahhoz, hogy leküzdjük a depressziót, a depresszió áldozatainak képeseknek kell lennie arra, hogy a működésbe hozzák, és következetesen egy terápiás tervet megvalósítsanak. A tervezés és a kivitelezés képessége működőképes homloklevelet igényel. 22-es csapdája. Ismerjük ezt? Ez egy olyan ördögi kör, amiből nincs kilépés. Mi segítség ahhoz, hogy tovább lehessen lépni ezekben a dolgokban. Nagyon sokszor még korábban különösebben sokkal kezelték a betegeket. Rém történeteket lehetett Magyarországon hallani, hogy azokat az értelmiségieket, akiknek az akarata elég erős volt, hogy a szocializmus eszméjén előtt ne győzzék le őket, és a szemináriumokon nem lehetett őket meggyőzni, azokat elvitték különböző ideggondozókba, ideggyógyászati intézetekbe, és ilyen sok terápiát alkalmaztak náluk, ami kitörli a memóriát, legyengíti az agy akarat erejét, és a gyógyítás szempontjából igen-igen kevés hatékonysággal rendelkezik. De nagyon jó volt, hogy ezeket tegyék. Manapság már, amióta felfedezték azt, amit Ellen White már megint 100-valahány éve, hogy a mi agyunkban elektromos hullámok vannak, ugye, és amikor felfedezte a tudomány is, hogy az agy, ez az elektromosság alapelvén működik, akkor egy egészen hatékony kezelést fejlesztettek ki, mágneses mezőt gerjesztettek a homlokleveny körül, és ezáltal próbálták felelősíteni. Melyek azok a szerek, amelyekkel károsíthatjuk a homloklevelünket? Illegális szerek. Receptekre felírható gyógyszerek. Bizonyos gyógyszerek szedése is egyfajta függőséget eredményez. Legális szerek, amire még recept se kell. Mik ezek? Alkohol, koffein és a dohány. Ezeket a dolgokat kell eltávolítani nagyon-nagyon gyorsan a mi életünkről, mert rettenetesen lecsökkenti, bezsugorítja a homloklevelünknek a működését. Mind erkölcsi kérdésekben, mind az érzelmi világunkat, mind az akarat világunkat beszűkíti ezeknek a szereknek a használata. És nem tudunk olyan életet élni, amelyet pedig kellene. Milyen mentális problémákat okoz a kávéfogyasztás? Egyszer egy lelkész azt mondta nekem, hogy kidolgoztam egy témát a gyülekezetben, egy bibliai témát. És nagyon sokszor egy bizonyos részét annak nagyon sokszor átismételtem. Újra meg újra szinte megtanítottam a gyülekezetben. És láttam, hogy a sorokban néhányan így fanyalognak. És akkor azt mondtam neki, tudjátok testvérek, akinek nem inge, az nem ügye magát. De azért felpróbálhatja. Hát, ha mégis van benne valami. Hát, ha mégis van valami abban a fránya kávéban, nem? Meg abban a fránya borban, vagy alkoholban, meg a cigarettában. A kávé fogyasztása, ha 16 depresszióval elfogyaszt az depressziót, problémákat okoz a stressznek a kezelésében, és állapotsághoz vezet. És nem tudja az ember, hogy miért nem tud aludni. Mit tesz ilyenkor a jó magyar ember? Nappal iszza a kávét, este szedi az altatószert, nem? Valahogy aludni kell. Valamikor aludni kell. Mit teszünk a szervezetünkkel? Mint amikor adóig nyomjuk a gázt is, meg a féket is. nem? Padlóig nyomjuk a gázt, és utána padlóig nyomjuk a fényet. Előbb-utóbb szétszakad az az autó, nem? És előbb-utóbb szétszakad az ember is. Így nem lehet élni. Mit tesz a koffein? Hányféle úton károsítja az agyunkat? Hajlamos arra, hogy függőséget hozzon létre. Elvonási tüneteket okoz, ha abba hagyjuk a fogyasztást. Lelki betegségeket okoz az életünkben. Gyengíti a fizikai és a mentális teljesítményt. Feldolgatja az alvást. Befolyásolhatja más betegségeknek a kialakulását. Kiválthat bizonyos hatásokat, amelyek a jellem, lelki és szociális dimenzióit sújtják. A mi jellemünkben olyan lelki problémák íródnak be és épülnek be, és az emberi kapcsolataink, a mi közösségi életünk zaklatott lesz és felhold. És nagyon különös a taszítás és a vonzás az ember kisugárzására. Bizonyos a rengeteg kávét fogyasztó emberek különösen allergiásak lesznek bizonyos típusú emberekre. Azt mondja, hogy meglátom, az agyamba megy a vér is. Hagyd el a kávét is megvégézve. És nem fogsz felrobbani. Nem fogsz taszító érzéssel küzdeni. Hanem el tudod szeretni. Kedves, hogy nem érdemes ezért megtenni. Elhagyni ezeket a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy igen. A dohányzás rendkívül negatív hatással van az embernek a életére. Ilyen emberek nagyon könnyen hipnotizálhatók. A televízió, a szex és a depresszió, ezek édes testvérei egymásnak. Kutatást végeztek két kontrollcsoport között, azok között, akik hát élik a modern kultúrát, életet, és Amerikában van egy része, ahol úgy élnek az emberek, mint 300 évvel ezelőtt. És két kontrollcsoport között végeztek vizsgálatot. Nem néznek televíziót, nem hallgatnak rádiót, nem olvassák az újságot. És hihetetlen különbségeket fedeztek fel az erkölcsi, mentális és akarat világában. Évek voltak, csoda dolgokra voltak képesek azok a gyerekek. Míg a másik, a kontrollcsoport, amely úgynevezett civilizált életet élt, azt látták, hogy a szexuális érettség egyre lejjebb jön. Lassan már 10 év alá szól. Amikor már nem bírnak a hormonokkal se a fiúk, se a lányok. Dübörög bennük ez a hormon. És kielégítés után kiállt. És ezen más olyan erkölcsi romlottságra utaló szokásokat fedeztek fel, amelyeket a másik kontrollcsoportban nem találtak. És akkor még nincs is ideírva az internet. Mi szemét van ott? Mi szemét van ott? És mindennapi társává teheti egy-egy fiatal. Milyen indukációk származnak ezekből a látványokból és ezekből a szövegekből? Jóra tiszt? Én úgy gondolom, hogy nem. Hát én azt javaslom, kedveseim, éljünk olyan életet. Függesszük a mi tekintetünket Jézusra, és igyekezzünk egy olyan életet élni, olyan szokásokat felvenni, ami javít rajtunk. Nem is gondoljuk talán, hogy a masszírozás, amikor elmegyünk egy masszőrhöz, vagy egy gyógytornászhoz, és különböző mozgásokat végzünk, és masszírozzák az izmainkat, az mennyire felfrissít mentálisan, az érzelmeink mennyire kitisztulnak, és mennyire jobban érzi magát az ember. Miért mondja Ellen White azt, hogy tartózkodjunk a cukros és tejszínes süteményektől? Finomok? Olvastátok már, hogy ezt a magyar nem ajánlja, hogy fogyasszunk. Olvastál? Miért mondja Ellen White, hogy ez nem egészséges? Mert mire hat? A homlokleveink. Azt mondjuk talán, Ellen White nem tudja, mi a finom. Hát milyen finom, amikor ott az a finom krémes habcsó, meg nem tudom én, különböző krémekkel kivisített egy kis csokoládé a tetejére, vagy egy törött csokoládéval megkinteni. Finom, egy jó kis töltött káposzta után, milyen jó elfogyasztani, nem? Amikor az orvos tudomány még sehol nem volt, hogy ennek az agy, a homloklevélnek gyakorolt hatását kimutathatták volna tudományos alapokon, Ellen White-ot már az úr megmondta. Ezzel az emberek rombolják a homloklevélt. Az étrendben lévő nagy cukormennyiségről kimutatták, hogy károsítják a homloklevél funkcióit. Nem azért mondja Ellen White, hogy ne fogyasszuk ezt. Mert minden állapotban kell lennie a végidején a mi homloklevelünknek. Olyan helyzetet fog Sátán teremteni, hogy az érzék szerveinket is becsapja, nem? Nem bízhatjuk magunkat az érzék szerveinkre. Mert Sátán olyan helyzeteket teremt, olyan dolgokat imitál, amivel becsap bennünket. Csak a jól karban tartott homloklevél által tudjuk megmondani, hogy ez jó, ez rossz, ez igaz, ez hamis. Kedvesen, van még miből megtérni, nem? Van mindent átgondolni a mi életünkben. Várjuk Isten segítene bennünket, hogy meg tudjuk tenni. Egészségesen éljünk, hogy egészséges legyen a gondolkodásunk, egészséges legyen az érzelmi világunk, és egészséges irányba tudjuk működtetni az akaratunkat. Tehát Isten ezt akarja.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma, aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal, aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

73. Zsoltár, Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Az elmúlt alkalommal ugye a könyvek sorrendjét megcseréltük azért, hogy így sikerült a könyvre megtartanom a lehetőséget, hogy beszéljek erről, mert legtöbbször gondolom észrevették azt, hogy ha nem is minden esetben, de akik az egyes könyvekről beszéltek, igyekeztek olyat választani, ami hozzájuk egy kicsit közelebb áll, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma volt, ami az én számomra fontosnak tűnt, ezért cseréltük meg a sorrendjét, mivel az időpontot nem tudtuk megcserélni. Milyen könyv is ez a Prédikátor könyve? Talán hadd kezdjem egy kis példával, hogy mi is van igazán ebben a könyvben megfogalmazva. Mindannyian tudjuk azt, hogy nincs nagyobb öröm, mint amikor egy jól elvégzett munka után mi egy nagy megkönnyebbülést érzünk. Hát nem csak egy vizsga után, vagy egy disszertáció megírása és elfogadása után, de egyszerűen, hogyha nők kézimunkáznak, férfiak barkácsolnak, vagy kertészkedünk, és elvégezzük a munkát, nagyon jó egy kicsit leülni, hátradülni a karosszékben, és gyönyörködni abban, amit elvégeztünk, és élvezni, örülni annak, hogy sikeres munkát végeztünk, tehát az a megelégedettség, ami a sikeres munka eredményekén jön. De tudjuk azt, hogy az élet nem mindig ilyen egyszerű. Nem mindig csak sikertörténetekről szól a mi életünk, hanem van, amikor másképpen zajlanak a dolgok. Vannak, amikor csalódással, kiábrándulással kell szembesülnünk a mi munkánk kapcsán, és nem egy nagyobb rend vagy szépség, hanem valami összevisszaság keletkezik abból, amit mi csinálunk. Például jó néhány hónappal ezelőtt volt egy olyan tapasztalatom, hogy meg akartam javítani egy villanyvarrógépnek a pedálját, mert meg volt repedve, és nem igazán rendesen működött, és az eredmény az lett, hogy teljesen elromlott. Miután először elkezdett fordítva működni, meg hasonló dolgok történtek vele, úgyhogy néhány hétig a sarokban volt, de szerencsére, hogy utazgattam, megláttam valahol egy táblát, és elmentem, nagyon egyszerűen meg tudták oldani ezt a problémát, úgyhogy ez nem nyomasztja a lelkemet, és igazán nem is volt drága. Időnként, amikor elromlik valami, még örülünk is neki, mert végre vehetünk egy újat, egy sokkal jobban megtervezett, stílusosabb, divatosabb valamit, és nem kell esetleg egy régi tévé előtt ülni, hanem ülhetünk egy új előtt, mert elromlott, vagy elejtettünk valamit, és kénytelenek vagyunk venni egy újat helyette, és az igazán egy jó élmény lehet a mi számunkra. És főként, amikor anyagi dolgokról van szó, akkor ezek, ha nem is mindig olyan könnyen, de pótolhatóak. De amikor visszatekintünk egy majdnem befejezett munkára, ami történetesen nem más, mint a saját életünk, és rájövünk arra, hogy végleg elrontottuk, akkor mit csinálunk? Akkor hogyan gondolkodunk? Akkor milyen lehetőségeink vannak? Ez egy kicsit már bonyolultabb kérdés. Elindulhatunk, hogy újra kezdjük az egészet, és próbáljuk visszacsinálni, amit elrontottunk valamikor, és visszamenni és folytatni onnan, ahol elrontottuk, esetleg egy másik úton helyrehozni. Időnként megpróbáljuk ezt, aztán abból is kiderül, hogy nagyobb összevisszaság keletkezik, de van, amikor egyáltalán nincs lehetőségünk arra, hogy helyrehozzuk ezt. Csalódottan kell meglátnunk, hogy elrontottunk valamit, véglegesen elrontottunk. Túl azon, hogy a Biblia tanítása szerint az ember elrontott életére is van megoldás, van kegyelem, és ha máshogy nem egy az örökkévalóság szempontjából helyrehozható, még mindig van egy-két dolog, amit mi tehetünk, elmondjuk a mi gyermekeinknek, unokáinknak, hát ha hallgatnak ránk, hogy ők ne rontsák el ugyanúgy az életüket, ahogy mi elrontottuk.
hogyha ez megtörtént velünk, vagy ha nagyobb ambíciónk van, akkor akár írhatunk egy könyvet is, ami tanulságul szolgál embereknek, ami élet tapasztalatunkról, ami kudarcainkról, sikereinkről, arról, hogy mi az, amit mi igazán megtanultunk az életről. Ha próbálnám egyetlen egy mondatban megfogalmazni azt, hogy mi is a Prédikátor könyvének a lényege, akkor igazán ez. Hogy valaki, aki elrontotta az életét, miután mindent megpróbált, próbálta leírni a tapasztalatait azért, hogy akit csak lehet, eltántorítson attól, hogy ugyanazokat a hibákat kövesse el. Nem mindig könnyű nekünk mások hibájából tanulni. Úgy tűnik, hogy sikeresebbek vagyunk mindig abban, hogy a magunkéból tanuljunk, vagy még a magunkéból se tanulunk mindig. De ez a lehetőség, amikor a Prédikátor könyvét kinyitjuk, akkor ott van, hogy tanuljunk másoknak a hibáiból. Ez az idős bölcs ember, amikor megírta a Prédikátor könyvét, akkor olyan tapasztalatok mögött volt, amelyek nem mind csupán siker jelentettek az ő életében, és próbált volna segítséget nyújtani másoknak az ő bölcsességével. Néhány általános bevezetés, tani információt elmondhatunk ezzel a könyvvel kapcsolatosan. Gondolom többször visszatértünk arra a gondolatra, hogy a Héber Kánon három részből áll, és ez a harmadik részben van az úgynevezett Kötubim, az írások részében, ahol elsősorban ebben a 12 könyvben, ami ebbe a részbe tartozik, a Héber Kánonban a bölcsesség irodalomnak a könyvei vannak, ugye Jób könyvével, zsoltárokkal, példabeszédekkel, énekek énekével foglalkoztunk, illetve ide tartoznak az úgynevezett fogság utáni történetírás könyvei, azokkal is foglalkoztunk már korábban, mint a Krónikák két könyve, a Esdrás, Nehémiás, Eszter könyve. A bölcsesség irodalomnak az egyik remek műve a Prédikátor könyve, a Héber nevén a Kohelet, ahogy László már említette is ezt, ami a Héber Káhál egybe gyűjteni szóból ered, mégpedig ennek az igének a nőnemű alakja, illetve melléknevi igenevének a nőnemű alakja, hogyha valakit érdekel nyelvtani oldalról ez a szó, ami nagyjából így azt jelenti lefordítva, hogy egybegyűjtő. Bár ez a szó, ahogy említettem, egy nőnemű alak, de mindig egy himnemű ige alak szerepel vele, és ebből következik az, hogy a Kohelet az összefüggésben mindig egy gyülekezeti szolgálatot, vagy vezető szerepet, gyülekezetben vezető szerepet betöltő férfire vonatkozik. Ez a prédikátor szó, hogy? Ennyire bonyolul, de mégis férfire vonatkozik, ahogy az eredeti Héber szövegben figyeljük. Meg kell azonban mondani, hogy ez ebben a formában csak a Prédikátor könyvébe fordul elő. Aztán 7-szer említi meg ebben a könyvben, de csak ebben a könyvben fordul elő, ebben a formában. Azt feltételezzük, hogy Salamon volt ennek a könyvnek az írója, időskorában a harmadik királya Izraelnek, akit úgy ismerünk a bibliai leírásokból, mint aki rendkívüli bölcsességgel és ugyanakkor gazdagsággal is rendelkezett. Meg kell mondani, hogy magában a könyvben egyetlen egy szót sem találunk, arra konkrét utalásként, hogy ő volt az írója ennek, de a kisebb utalások és az egész könyvnek az összefüggése alapján ez nagyon jól elképzelhető, és nagyon régi hagyományok támasztják szintén ezt alá. Például azt olvassuk a második fejezet 11. versében, ami arra enged következtetni, hogy az életének az utolsó szakaszában írta ezt, hogy amikor szemügyre vettem minden művemet, amit kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindaz hiába valóság és hasztalan erőlködés, nincs semmi haszna a nap alatt. A bölcsesség irodalomnak a része ez a könyv, ahogy említettem. Más szóval azt is mondhatjuk, hogy ez egy filozófikus jellegű írásmű,
Még közelebbről azt mondhatom, hogy az egyetlen ilyen könyv a Bibliában. Tehát nem találkozunk még egy olyan könyvvel, ami ilyen mértékben egy filozófikus jellegű könyv lenne. Arra vállalkozik, hogy egy zsidó-keresztény perspektívából a hétköznapi élet dolgait tegye mérlegre, és próbálja megállapítani azt, hogy mit is jelentenek ezek a dolgok, vagy milyen súlya, milyen értéke van ezeknek a dolgoknak, és hogyan kell kezelni ezeket a dolgokat. Témáját tekintve a leginkább félreértett könyv, akik keresztény gyülekezetekbe vagy templomokba járnak, tudják azt, hogy nagyon ritkán szoktak prédikálni ebből a könyvből, akkor is csak egy-két verset, ami úgy olyan ismert lett belőle, mert zavarba jönnek az emberek, még a prédikálók vagy a teológusok is sokszor, amikor próbálják megfejteni ezt a könyvet, mert többszörösen félreértett könyv. Egy gyors, felületes olvasás alapján azt látjuk, mintha egy nagyon negatív, egy nagyon pessimista könyv lenne, teljesen leértékeli az életet, és mintha valaki, aki belekeseredett mindenbe, és próbálja elmondani nekünk azt valami nihilista világ szemlélettel, hogy semminek nincs értelme, és az egész élet egy hiába valóság, és nem is érdemes ezt leírni. Van jó néhány olyan szó ebben, amely erre utalhat, majd vissza fogunk térni erre, de valójában ez a könyv mégis a reménységek reménységét tartalmazza, hogyha meg tudjuk fejteni, ha meg tudjuk érteni igazán azt, hogy miről is szól ez a könyv. Nem tudom, hogy van közöttünk olyan, aki elolvasta az egész könyvet, mielőtt eljöttünk ide. Biztos, hogy segíteni fog nekik is az, hogyha egy picit próbálom összerakni, hogy miről is szól ez a könyv, és érdemes lesz még egyszer elolvasni, hogy meglássuk, hogy tényleg erről szól-e, és én ezt alá tudom támasztani azzal, hogy elég sokat fogok ma délután olvasni a könyvből verseket, hogy ne csak elmondjak róla valamit, hanem tudjuk azt, hogy tényleg erről szól ez a könyv. Három kulcs gondolat van ebben a könyvben. Én úgy próbáltam magamnak szemléltetni ezt, mint hogyha egy ilyen kötél három fonatból, tehát végig megy az egész könyvön ez a három fő téma, és nem választható igazán el egymástól, picit egymásra is épül, de mégis, hogyha külön nézzük meg, szétszedve egy kicsit, akkor jobban megértjük a szerkezetét, és ennek alapján a tartalmát is ennek a könyvnek. Ez a három téma, ami végigfut az egész könyvön, az élvezetnek a témája, a második a hiába valóságnak a témája, a harmadik pedig az örökké valóságnak a témája. Hogyan jelenik meg ez a három téma ebben a könyvben? Az első, teljesen nyilvánvaló, hogy Salamon nem beszél az anyagi dolgok ellen, a földi élet jó dolgai, élvezetei ellen, vagy azokkal szemben, mint ahogy felületes olvasásból kitűnne ebből a könyvből. Ezzel ellentétben azt vallja, hogy az anyagi dolgok azok jók, Isten ajándékai azért vannak, hogy az ember örüljön neki, az ember élvezze ezeket, azért adta. Hadd olvassak akkor néhány verset. Én itt az új fordításból írtam ki magamnak, egy kicsit talán közelebb áll a mai nyelvhasználatunkhoz, vagy könnyebb megérteni. Második fejezet, 24. verse. Nincs hát jobb dolog, mintha az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából. De beláttam, hogy Isten kezéből jön ez is. Harmadik fejezet, 12. 13. verse. Rájöttem, hogy nincs jobb dolog, mintha örül az ember, és a maga javára törekszik egész életében. De az is Isten ajándék, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából. 5. fejezet, 17-18. verse. Rájöttem tehát, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik, iszik és élvezi a jót minden fáradozása nyomán, mivel fárad a nap alatt egész életén keresztül, amelyet Isten adott neki, mert ez jutott neki. Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét,
és örüljön fáradozása eredményének, ez Isten ajándéka. Aztán a 9. fejezet 7. versétől. Azért edd csak örömmel kenyeredet, és így jókedvel borodat, mert mindig az volt Isten jó akarata, hogy ezt tedd. Ruhád legyen mindig fehér, és fejedről ne hiányozzék az olaj. Élvezd az életed feleségeddel együtt, akit szeretsz. Mulandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt. Mulandó életed minden napján, mert ez jutott neked az életben, a munkád révén, amit fáradtsággal végzel a nap alatt. 11. fejezet. Örvendez, ifjú, míg fiatal vagy. Légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Távolítsd el szívedből a gonoszságot, és tarts távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság mulandó. Az utolsó versben már bele vontam egy néhány mondatot, ami próbál átvezetni a második témára is egy kicsit bennünket. De hogyha végignézzük ezeket a felolvasott szakaszokat, akkor teljesen egyértelmű, hogy hogyan gondolkodik az életről. Az élet egy értékes dolog, élvezni kell, megragadni az örömeit az életnek, a fizikai dolgok, nem rossz dolgok. Isten természetének ellene lenne, ha azt mondanánk, hogy az, amit ő teremtett, azok a dolgok, rossz dolgok, azt mondja a Biblia egy másik helyen, Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Úgy jelennek meg a Bibliában a dolgok, mint amik jók, tehát a fizikai dolgok is, amikor előre lapozunk a teremtés történetéhez, azt látjuk, hogy minden egyes nap, amikor Isten megalkotott valamit, akkor azt mondta, hogy minden igen jó, és így lépett tovább. Aztán azt olvassuk, hogy odajándékozta a földet az embernek, és amikor odajándékozta, akkor megint visszatekintett, és megint azt mondta, hogy minden, amit ő alkotott, az igazán jó. Jó néhány olyan zsoltárt találunk, amely dicsőíti a teremtésnek a munkáját, a természetnek a dolgait, beleértve sokszor az embernek a testét is, az embernek a szépségét is. Az énekek énekében is ott találtuk ezt a gondolatot is. Az Új Testamentumban ugyanezzel a szemlélettel találkozunk. Például azt mondja egyik helyen Jézus, hogy ha azért gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a ti fiaitoknak. Milyen ajándékokat adunk a mi fiainknak? Mert lehet, hogy az első résszel nem foglalkozunk, most mert nem biztos, hogy olyan könnyen magunkra vesszük, hogy gonoszok vagyunk, vagy mire gondolt itt Jézus, de milyen ajándékokat adunk? Anyagi dolgokat, megfogható fizikai dolgokat, és Jézus azt mondja rá, hogy jó ajándékokat adtok a ti fiaitoknak. Vagy amikor a imádságra tanított Jézus, akkor a mindennapi kenyérnek és a mindennapi életnek a dolgait is belevonta ebbe a mintaimádságba, mint egy fontos dolgot a fizikai szükségletekkel kapcsolatosan. Aztán Pál azt mondja egyik helyen az Új Testamentumban, hogy mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő. Prédikátor könyve tehát nem ellenkezik azzal, hogy a földi, anyagi dolgokat az ember a saját élvezetére használja. Isten ajándéka ez, hogyha helyesen él vele az ember, nincs benne semmi rossz. Tehát az a gondolat, ami sajnos a görög filozófiából egy bizonyos mértékig beszűrődött a keresztény gondolkodásba, az idegen az ószövetségi bibliai gondolkodástól. Tehát a héber gondolkodás szerint az élet egy pozitív, értékes dolog. A görög filozófiából beszüremlett dolog a test, lélek, és ugye a lélek akkor győz, hogyha legyőzi a testet, vagy kiszabadul a testből, és ugye ez valamilyen formában nem a bibliai kereszténységbe, vagy az új szövetségbe, hanem egyáltalán az utáni kereszténységbe szűrődött be, és nagyon sokszor maga a fizikai élet egy negatív képként jelenik meg még ma is bizonyos keresztény gondolkodásokban, de ez ellentétes a Bibliával. A Prédikátor könyve egyik bizonyítéka ennek. A második nagy téma a hiába valóságnak a témája.
Azt mondja, hogy van még egy dolog, amire emlékeznünk kell, miközben az életet élvezzük, és ez egy értékes dolog. Ez pedig az, hogy az életnek a végső értelmét nem találjuk meg ezekben a fizikai dolgokban. Semmiben a nap alatt, ugye a Károli különösen használja a Károli fordítás ezt a fajta fordulatot. Legyenek azok anyagi javak, más dolgok, emberi bölcsesség vagy értelem. Minden hiába való, minden hasztalan ebben a világban. Akkor, amikor az ember az élet végső értelmét próbálja keresni. Maga a hiába valóság témája az a legkiemelkedőbb téma ebben a könyvben, és ez az, amiért előfordul, amit bevezetőben említettem, hogy egy ilyen pesszimista képet alkotnak az emberek ennek a könyvnek kapcsán az életről és arról, hogy egyáltalán miről szól ez a könyv. Ez a Heber-Hebel szó, amit hiába valóságnak vagy értelmetlenségnek fordítunk, ez 38 alkalommal található meg ebben a rövid könyvben, ami nyilvánvalóan rányomja a bélyegét erre, de ugyanakkor vannak más kifejezések, mint például hasztalan erőlködés, vagy a Károli Bibliában a lélekgyötrelme, 9 alkalommal, fáradozás 23 alkalommal, rossz 22 alkalommal, és akkor még ezen kívül vannak ilyen szavak, hogy elnyomás, szomorúság, gyász. Hogyha ezt összerakjuk, akkor azt mondjuk, hogy van még ebben valami szép dolog is ebben a könyvben, nyilvánvalóan. Salamon sorra veszi azokat a dolgokat, amelyeket mi általában jónak mondunk, és rámutat arra, hogy ezek az élet végső célja és értelme szempontjából hasztalanok. Például az első fejezet a harmadik versétől az emberi törekvésről beszél. És amikor összegzi, elmondja, hogy mire küzd az ember, mire törekszik, akkor végül azt mondja, hogy semmi értelme nincs, rájöttem, hogy ez egy hasztalan dolog. Aztán a második fejezetben beszél az élvezetekről és a gazdagságról, később ugyanitt a második fejezetben a bölcsességről, ötödik fejezetben a pénz, vagyon témája megint visszakerül, és mindig azt a végső következtetést vonja le, hogy hasztalan dolog, hiába való dolog, akkor, amikor az ember az értelmet, a végső értelmét keresi az életnek. Próbálja levezetni minden egyes dologgal kapcsolatban, amire gondolhatunk mi egyáltalán emberek, hogy ez boldogságot vagy örömet jelenthet nekünk, hogy az élet végső értelme szempontjából ez mit jelent. Azt gondolom, hogy ha végignézzük ezt a könyvet, akkor nem nagyon találunk olyat, amit vel kapcsolatban ő nem mondott véleményt, olyan területe az életnek, amire azt mondjuk, hogy a Prédikátor könyvében nem találjuk azt, hogy ez értelmetlen dolog lenne, akkor ezt megpróbálhatjuk, ő mindent megpróbált, amit meg lehet próbálni ezekben a kategóriákban, minden benne van, és elmondja azt végül azt az üzenetet, hogy minél nagyobb kapacitása van valaminek, hogy gyönyört vagy örömet szerezzen, annál nagyobb lesz az az üresség, amit utána érezhet az ember. Nemrég hallottam a hírekben, miután valaki megnyerte ezt a 2 milliárdot, hogy valami felmérés azt mutatja, hogy 20 év múlva a lottó nyertesek rosszabb anyagi körülmények között élnek, mint mielőtt megnyerték. Tudom, hogy erre azt mondjuk mindannyian, hogy azért megpróbálnánk, mert az a 20 év az mégiscsak ott van, de most a témát a végső cél szempontjából, ha vizsgáljuk, akkor ez is bizonyítja, hogy nem oldja meg azt a problémát, amit mi igazán szeretnénk megoldani. Salamon azért hozza felszínre az minden hiába valóságát, hogy alapot vessen az ő végső tételének, ami szintén benne van ebben a könyvben, mert hogyha semmi sem maradandó, hogyha semmi a nap alatt, ahogy megfogalmazza, nem adhat maradandó boldogságot, akkor hogyan töltheti be az ember azt a vágyakozását, ami mégis benne van azután, hogy értelmes legyen az élete. Hogyan találhatja meg azokat a dolgokat, amelyek valóságos és maradandó boldogságot adnak. És azt gondolom, hogy ez a fordulat, hogy azt mondja, hogy a nap alatt nem található meg, ez bennünket elindíthat abba a gondolatba, hogy valószínű, hogy a nap fölött megtalálható.
És gyakorlatilag erről szól még ez a könyv harmadszor. Hiszen a nap alatt nem található meg, akkor megtalálható fölötte, mert azt mondja, hogy a harmadik fejezetben olvassuk, hogy az Isten az örökké valóságot az ember szívébe ültette. Mit jelent ez? Minden kultúrában, függetlenül, hogy ez egy primitív kultúra, vagy egy nagyon fejlett kultúra, az embernek a lelke vagy szíve mélyén ott van az örökké valóság utáni vágy. Az, hogy hogyan lehetne meghosszabbítani az életet, hogyan lehetne valamit megragadni, ami nem múlik el, ami tartalmas, ami tartós dolog. Valahogy ott van az örökké valóságnak a gondolata az ember szívében. Arra gondolok, hogy néhány évtizeddel ezelőtt gyerekkoromban úgy emlékszem, hogy az emberek leginkább úgy gondolkodtak, hogy a gyermekeinkben tovább folytathatjuk az életet. Amit mi nem kaptunk meg, azt megkaphatják a mi gyermekeink. Valahogy ez az örökké valóságnak a gondolata, ez megvalósulhat. Mai világban ez kevés. Annyi mindennel körül vagyunk véve, hogy az ember most azonnal akarja élvezni az életét. És valahogy most szeretné ezt elérni. Ugyanakkor nagy teret kaptak az olyan fajta filozófiák is, amelyek mégis próbálják újra a fizikai földi életen túlra helyezni ezt a dolgot. Ha nem a keresztény hitnek a gondolatai, akkor a közel vagy a távol-keleti filozófiák, vagy a New Age-nek a filozófiája, a reinkarnáció, hogy bármilyen formában az emberben ott van ez a fajta keresés, hogy hogyan lehetne meghosszabbítani az életet, hogyan lehetne ezt az örökké valóságot valahogy megragadni. Általánosságba véve az ember erőfeszítése, hogy utat találjon az örökké valóságra, félre lett vezetve. A Bibliának az egyik fő üzenete ez, hogy ez ott van az ember szívében, az ember mindig más módon próbálja ezt megtalálni, nem úgy, ahogy igazán meg lehet találni. Fizikai hatalomba, gazdagságba, élvezetekbe, mások feletti uralkodásba, hamis vallási filozófiákba, tehát valahol mindig próbálja az ember megtalálni ezeket a dolgokat. De egyetlen úgy van a Prédikátor könyve szerint, és ez a Biblia tanítása szerint is az egyetlen út, ahol megtalálható ez, ahogy az ember az örökké valóság utáni vágyát betöltheti. Azt olvassuk a harmadik fejezet 14. versében. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad. Nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Más szóval, Isten nélkül bármit is tesz az ember ezen a földön, nincs örökké való értéke. Nincs értelme, nincs maradandósága, hiszen egyedül képes arra, hogy az ember időleges munkájába belevonja az örökké valóságot. Értelmessé tegyen valamit, amit ezen a földön végzünk, hogyha egy ilyen nagy perspektívába, az örökké valóság perspektívába helyezi. És ugye azt tudjuk, hogy a Biblia üzenetében benne van ez, hogy Isten hogyan helyezi ezt az örökké valóságnak perspektívájába, azzal, hogy Jézus Krisztus által örök életet ad az embernek. Ez az, amiért az egyik Zsoltárban is olvassuk, hogy legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jó indulata, ami kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Mivel Isten végtelen, az ember pedig véges, az ember sohasem teljesítheti be ezt az örökké valóságot csak akkor, hogyha Isten belevonja az életébe. Például a 8. fejezetben olvasunk egy néhány gondolatot, azt mondja, azután arra irányítottam figyelmemet, hogy megismerjem a bölcsességet, szemügyre véve azokat a foglalkozásokat, amelyeket úgy űznek a földön, hogy az embereknek sem éjjel, sem nappal nem szállhat állam a szemére. Úgy láttam, hogy az ember nem képes kiismerni Isten sokféle tettét, azokat a tetteket, amik a nap alatt történnek. Az ember ugyan fáradozik azon, hogy kikutassa, mégsem tudja kiismerni. Még ha azt mondja is, bölcs, hogy már tudja, akkor sem képes kiismerni. Más szóval ez azt jelenti, hogy igazán az élet
értelmét és az igazi bölcsességet, titkokat megtudni csak Isten kijelentése alapján tudjuk. Tudomány rengeteg dologra eljut, és azt mondja az ember, hogy igen, már tudom, de bölcs Salamon prédikátor rájött arra, hogy ez mégsem teljesen így van. Azt tudjuk igazán, amit Isten kijelentett. És ez az, ami alapot adhat a mi életünknek. Mivel Isten mindennek ura és irányítója, az ember pedig egy véges teremtmény, az egyetlen út, ami az embernek marad a boldogságra, a megelégedettségre, az engedelmességnek az útja, az Istennek való alávetettségnek az útja. Ez az, amiért eljut ennek a könyvnek a végén ott, hogy mindennek a összegzése, mindennek a summája az, hogy Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek a fő dolga. Más szóval, hogy az ember élete összhangba kerüljön a teremtőjével, aki megalkotta az embernek az életét, mert ő tudja azt, hogy hogyan működhetünk boldogan. Mi, akik itt éljük a mindennapjainkat, én azt gondolom, hogy ez a könyv nagyon sok gyakorlati tanácsot adhat nekünk. Legtöbbször úgy fogjuk fel a mi életünket, hogyha jelképesen egy csomó előszobán keresztül akarnánk valahova végül bejutni. Egy gyermek azt mondja, hogy hát milyen jó a felnőttnek, majd hogyha a felnővök, akkor majd jó lesz. Ahogy növekszik, azt mondja, hogy majd ha befejeztem az iskoláimat, majd hogyha megtalálom a szerelmemet, majd hogyha családom lesz. Aztán, aki már ezt elérte, azt mondja, majd ha megteremtem az én otthonomat, majd ha unokáim lesznek, majd ha már lesz annyi pénzem, hogy beutazhatom a világot, és végig úgy telik el a mi életünk, hogy vagyunk valahol, és azt mondjuk, majd ha egy következő fázisba belépünk, majd akkor lesz jó. És aztán eljutunk végül valahova, ahova nem szívesen lépünk, de mégis be kell lépni. Azért, mert úgy gondolkodunk, hogy az élet egy probléma, amit le kell küzdeni. Reggel felkelünk, és azt mondjuk, hogy itt van előttünk ez a probléma, fel kell kelni, meg kell oldani problémákat, dolgozni kell, ezt, azt, amazt, és majd, ha túllettünk rajta, akkor majd lesz valami. És aztán másik nap megint kezdődik, harmadik nap megint kezdődik, és ez így megy végig, addig még bele nem esünk abba a bizonyos gödörbe is, és vége nincs. A bibliai szemlélet szerint azért fontos, amit a három közül az elsőként mondtam, hogy a értékesnek tartja az életét, és hogy élvezzük az életet, mert a Biblia szempontjából az élet az egy ajándék, amit élvezni kell. Nem egy probléma, amit le kell küzdeni, hanem egy ajándék, amit élvezni kell. Elmondja azt, hogy felelősen kell élvezni. Nem lehet a végső értelme a mi egész életünknek, mert az örökké valóság adja meg a végső értelmét a mi életünknek, de mindenképpen élvezni kell ezt az életet, mert akkor jelenti azt, ami számunkra, amiért Isten megteremtette ezt az egészet. Salamon a saját tapasztalatából tanulta meg ezeket a dolgokat, és azt gondolom, hogy segítséget, mindennapi segítséget nyújthat nekünk ma is ez a könyv arra, hogy az ember csupán az örökkévalóság szárnyaival örülhet igazán az életnek, és örülhet. Hogyha tudjuk azt, hogy van egy végső perspektívánk, és napról napra megelégedettséggel élvezzük, amink van, vagy amit átélünk, és nem mindig valami más dologra vágyunk, akkor a mi életünk sokkal értékesebb lehet, mint talán amilyen jelen pillanatban, amikor azt mondjuk, hogy csak ez van, és csak az, ami talán holnap megvalósul, vagy holnap után megvalósul. Mert ez az, ami igazán megkeseríti a mi mindennapjainkat, és szintelenné teszi. Meg kell tanulnunk ünnepelni, értékelni, élvezni az életet úgy, hogy közben benne legyen ez az örökkévalóságnak a perspektívája. Bár ez a könyv egy teljes kiábrándultsággal kezdődik, hiszen az első versekben azt olvassuk, hogy igen nagy hiába valóság, igen nagy hiába valóság, minden hiába valóság, minden hiába valóság. A végén ad egy biztos gyógyszert, amikor az előbb idézett gondolat szerint azt mondja, hogy féld Isten, tartsd meg parancsolatait, mert
ez minden embernek a kötelessége, vagy ez az ember igazi dolga. Én remélem, hogy ha újra elolvassuk ezt a könyvet, akkor megtanulunk valamit a bibliai élet filozófiából, ami vezethet bennünket oda, hogy egy sokkal tartalmasabb, megelégedettebb, boldogabb életet éljünk most is, és nyilvánvalóan legyen egy örökké való perspektívánk is, amire szintén szükségünk van. Köszönöm szépen!

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából,

Zsoltárok könyve 68. fejezet 20. vers. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, szabadító Istenünk.

Hitéletünkben talán a legnagyobb kihívás az, hogy következetesen, elszántan és tudatosan igyekezzünk és tudjunk együttműködni Istennel. De hogyan valósíthatjuk meg ezt, milyen lépésekre kell odafigyelnünk, hogy Isten szövetségeseiként éljünk? Kedves hallgatóink, e gondolatok köré épül az az elmélkedés, amelynek a második töredékét mai műsorunk fél órájában lesz alkalmunk meghallgatni Hites Gábor adventista lelkész előadásában. Az igehirdetés utolsó részét egy hét múlva ugyanebben az időpontban sugározzuk. Az elmélkedés mellett mai adásunkban is zene és énekszámokkal szeretnénk szebbé tenni a velünk eltöltött időt. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő fél órában velünk fognak rádiózni. Kellemes időtöltést, sok áldást kívánok!

Milyen érdekes, hogy azt mondja a Pál apostol, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Nem egyszerűen azt mondja, hogy minden jó cselekedetet buzgón cselekvő. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ez a szívbeli készség, a felkészítettség, a készség arra, hogy megtegyek valamit. Ez nem egy kis dolog. Tudjátok, nagyon sokszor vagyunk úgy az életben, hogy mi tudjuk, hogy mit kellene tenni. Ezt sokszor meg is fogalmazunk így, hogy tudom, hogy ezt kellene tennem. De van valami, ami ezt megakadályozza. És nagyon fontos a tudás, de nem elég önmagában. Eszembe jut egy kis történet ezzel kapcsolatban. Vendégségbe mentünk valahova, valakihez, és egy olyan helyre mentünk, ahol a férje alkoholbeteg volt. És az alkohol betegsége abban is megmutatkozott, hogy tudta, hogy megyünk, és ezért fel kellett ránk készülni, elment biztos, ami biztos a kocsmába. Ezzel készült arra, hogy majd ott leszünk. És megérkeztünk, és ő még a kocsmában volt, és a felesége otthon volt. És bementünk, és a felesége rám nézett, és hát ugye elpanaszolta, hogy a férje már megint a kocsmában van, pedig hát mondta, hogy jövünk, pedig hát mondta, hogy nem kéne menni. És aztán rám nézett, és azt mondta, hogy Gábor, ugye nem kéne ezt most szóvá tennem neki. Mondom, nem kéne. Aztán még egyszer mondta, hogy Gábor, ugye most jobb lenne, ha ezt nem szólnék. És én próbáltam erősíteni, hogy igen, ez most jobb lenne, ha nem szólnál. Mit gondoltok, mi történt? Tudjátok a történet folytatását, megjött. Hát nem bírta ki, hogy ne szóljon. Miért? Mert nem elég tudnunk önmagában, hogy valami jó, és ezt kellene tenni, hanem valami többre van szükség belül a szívünkben, valami szabadságra van szükség, valami békességre, valami elrejtettségre, mert egyébként olyan éles fájdalmak vannak bennünk, olyan terheket hordozunk, annyira nyomaszt valami, annyira felháborít valami, hogy kisiklatja a legjobb dolgot is az életünkben. A mai alkalommal én még csak az első feléről fogok beszélni, tehát nem erről, hogy hogyan győzünk e fölött. Ez is egy nagyon izgalmas téma. De a mai alkalommal csupán arról szeretnék beszélni, hogy hogyan ismerhetjük fel az Isten vezetését az életünkben, az Isten akaratát. Hogyan tudunk eljutni oda, ami a cél, hogy minél kevesebb legyen az életünkben olyan dolog, amit az Istennek el kell forgatni, amit jóra kell fordítani, mert nem engedtünk benne, mert ellenálltunk benne, mert nem hallgattunk rá. És minél több legyen abból, hogy öntudatlanul betöltjük az Isten tervét, és a legtöbb legyen abból, hogy tudatosan együttműködünk vele, és megértve az ő akaratát, betöltjük az ő terveit, az ő életünkre vonatkozó elgondolásait, terveit, vezetését. Hogyan ismerhetjük fel az Isten vezetését? Egy hatalmas nagy kérdés az életünkben. Nem tudom, hogy szoktatok-e vívódni ezen, töprengeni ezen. Az első gondolat, amit én szeretnék megosztani ennél a kérdésnél veletek, az nem egy örömhír. De ezt muszáj elmondanom, muszáj kimondani azt, hogy nincsen küzdelem nélküli, abszolút biztos, a tévedést teljesen kizáró módszer az Isten akaratának a megértésére. Ezzel nehéz szembenézni, ez jó lenne, ha nem így lenne. De én azt látom, és arra meggyőződésre jutottam, hogy nem tudok olyan módszert elétek hozni, amely önmagában lehetetlenné tenni a tévedést. Van ennek egy előnye viszont, ha ezt megértjük. Van egy előnye annak, hogyha megértjük azt, hogy most tükör által homályosan látunk, és majd Jézus eljövetele után fogunk igazán úgy ismerni, ahogyan ismernünk kell. Van egy előnye annak, hogyha tudatosul bennünk, hogy még semmit nem ismerünk úgy, ahogyan ismernünk kell, és hogy az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Mégpedig az az előnye, hogy lehetünk óvatosak.
és megvédhet attól, hogy magabiztosan és nagyon-nagyon-nagyon biztosan tudva haladjunk előre a rossz dologban. Mert arra figyelmeztet, hogy minden nap állj meg, és tedd fel a kérdést, és legyél alázatos, és tedd fel a kérdést, hogy te biztos jól értettem meg? Tényleg ez az út, amin járnom kell? És keresd a megerősítést, és keresd azt, hogy több oldalról megerősíthesse az Isten az ő akaratát a te számodra. Iszonyú elesések, iszonyú kudarcok tudnak abból következni, és nagyon kegyetlenné tud válni az az ember, aki mindenen és mindenkit átgázolva halad előre, abban a meggyőződésben, hogy ez az Isten akarata. Az Isten akaratával kapcsolatban több kérdést érdemes feltennünk. Az egyik, hogy mit. A másik, hogy mikor. A harmadik, hogy hogyan, milyen módszerrel. És a negyedik, hogy milyen lelkülettel. Ebben a négy kérdés, ehhez a négy kérdésre mindegyikre érdemes odafigyelnünk. Nem elég csak azt megértenünk, hogy mit tegyünk. Azt is meg kell értenünk, hogy mikor van annak az ideje. És nem elég az sem, hogy mit tegyünk és jókor tegyük, ha azt nem azokkal az eszközökkel és módszerekkel tesszük, amik összhangban vannak az Istennel. Avagy türelmetlen az Isten lelke? Avagy nem javára vannak-e az én cselekedeteim annak, aki féli az Urat? És a negyedik az már nem csak eszköz, hanem a lelkület. Tényleg az Isten személyére néztek, amikor az Istenért usakodtok? Összhangban vagyunk vele? Ezek az ő cselekedetei? Tehát ezeket a kérdéseket újra és újra érdemes feltenni, és érdemes, és én a magam számára hadd tartsam fenn a tévedésnek a lehetőségét. Hogy én lehet, hogy tévedek abban, ahogyan megértem az Isten vezetését. A legőszintébb szándékom mellett is. És akkor nézzük meg, hogy milyen utak vannak az Isten vezetésére. Hogyan vezetheti az Isten az embernek az életét. Mielőtt erre rátérnék, még egy dolgot szeretnék megerősíteni. Eddig elég csüggesztő volt, amit az Isten vezetésével kapcsolatban mondtam, hogy elbizonytalanítsak. Most egy ígéretre szeretném irányítani a figyelmet. Az ígéret pedig így hangzik, két verset szeretnék idézni. A Zsoltárok könyvéből, a 25. Zsoltárból, a 8., 9. és a 12. verset szeretném idézni. Tehát Zsoltárok könyvéből, a 25. Zsoltárból, a 8. és 9. verset. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Kicsoda az, aki féli az Urat, mondja a 12. versben, megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. Figyeljük meg ezt az ige verset. Útba igazítja az Isten a bűnösöket, a vétkezőket. Igazságban járatja az alázatosokat, megtanítja az ő útjára az alázatosokat, és az Isten félőknek megmutatja az utat, amikor választaniuk kell. Azoknak, akik elutasítják a rosszat és választják a jót, most hadd fordítsam le így az Isten félelem fogalmát, akik őszinték ebben a választásban, akik megbecsülik az Istent, és tisztelettel vannak iránta, azoknak meg fogja mutatni, hogy mit válaszol. Ez az Isten ígérete, ebbe bele lehet kapaszkodni. Én lehet, hogy eltévesztem, de az Isten azt ígéri, hogy ő megtanít. Az Isten azt ígéri, hogy nyilvánvalóvá teszi. És Ézsaiás könyve 30. fejezet 21. versében ez az ígéret hangzik még. Füleid meghallják a kiáltó szót mögötted. Ez az út, ezen járjatok, ha jobbra és ha balra elhajoltok. Füleid meghallják a kiáltó szót mögötted. Miért mögötted? Mert már elhajoltál. Nem követted a mestert, hanem eltértél valamerre, de az Isten azt ígéri, hogy nem hagyja magát bizonyság nélkül. Azt ígéri, hogy szól hozzánk, hogy késztet bennünket. Tehát az egyik oldalról arra bátorítalak benneteket, és arra bátorítom magamat, és azt tudatosítom magamban, hogy nem bízhatom el magamat. Újra és újra meg kell kérdeznem, hogy ez az Isten útja? Akkor teszem, amikor szeretné? Úgy teszem, ahogyan szeretné? Az a lelkület van bennem, ami az ő lelkülete? Összhangban vagyok vele? Másik oldalon pedig belekapaszkodhatom az Isten ígéretébe, hogy ő megtanít. Hogy én tévedhetek, de ő nem téved.
hogy én eltéveszthetem, de ő fog munkálkodni értem, hogy meglássam és megértsem az ő vezetését. És akkor most tegyük fel azt a kérdést, hogy hogyan vezet bennünket az Isten. És itt hadd álljak meg egy picit, és hadd tegyem fel nektek a kérdést. Jut-e eszetekbe csatorna, út, mód, ahogyan az Isten vezet bennünket? Imádság által? Imádkozni kell hozzá. De az imádság imádkozva a lélek által. Amikor az imádságra a Szentlélek válaszol, akkor vezet. Tehát az imádság az egy eszköz arra, hogy forduljunk az Istenhez, de a Szentlélek az, akin keresztül az Isten az ő akaratát közli velünk, és válaszol az imádságunkra. Milyen eszközünk van még? Hogyan ismerhetem meg őt? Jó, tehát az ige által, ez már elhangzott, az ige által, a Szentlélek által, a lelkiismeret szaván keresztül, ugye, ami nagyon közel van a Szentlélek késztetéséhez. Aztán még? A próbák útján. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem, mondja Miklós. Tehát a próbákon keresztül, vagyis a gondviselésének a körülményeink keresztül, ahogyan alakítja a dolgokat, ahogyan nevel bennünket a hétköznapi életben. Köszönöm szépen, majd lesz még egy, amit szeretnék szóba hozni. Kezdjük akkor, nézzük a legelőször az igén keresztül. Római levél második fejezetében, a 18. versben a következőt olvashatjuk. Római levél második fejezet, 18. verse. Ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivel hogy a törvényből megtanítattál. Itt van ez a válasz, amit adtatok. Az Isten igéjéből, az Isten beszédéből megérthetjük az Isten akaratát. Az egyik út, mód, ahogyan az Isten igéjéből, az Isten akaratát megérthetjük, hogy megértjük az ő törvényét, hogy a szívünkbe fogadjuk az ő törvényét, beírja a szívünkbe az ő törvényét, és az ő törvénye külön választja a dolgokat. Ez jó, ez rossz. Megítéli az indulatainkat. Ez építő, ez romboló. És így, ilyen módon átvilágít élethelyzeteket. Ez az egyik mód, ahogyan az Isten beszéde munkálkodik, működik a mi életünkben. Ide tartozik, vagy ide szeretném idézni még ehhez a gondolathoz, Példabeszédek könyvét is. Példabeszédek könyve második fejezetében beszél arról, hogy hogyan kutassuk, hogyan keressük az isteni tanítást. Ezt mondja a Példabeszédek könyve második fejezet első versétől kezdődően. Fiam, ha beveszed az én beszédeimet, és az én parancsolataimat elrejted magadnál, ha figyelmeztetve a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre. Igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Mert az Úrad bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. Az igazaknak valóságos jót rejteget, pajzst a tökéletesen járóknak. Fogom még tovább olvasni, egy picit hadd álljak meg. Nem tudom, felfigyeltünk-e, milyen kifejezésekkel érzékeltette azt, hogy ez egy küzdelem, ez egy munkát igénylő dolog. Ha beveszed, ha elrejted, ha figyelmezteted a füleidet rá, hogyha te elmédet hajtod az értelemre, ha kiáltasz a bölcsességért, hogyha esed ezzel érte, ha keresed azt, mint ahogyan az ezüstöt bányásszák, akkor ebben azért benne van az, hogy meg kell dolgozni érte. Küzdeni kell érte, ez nem könnyedén. Ha csak azt visszük el, ami a felszínen hever, az is valami, de sokkal többet nyerünk, ha beleállunk a kutatásba, beleállunk a személyes keresésbe, megértésbe, ha megküzdünk a szöveggel, hogyha nem mindig finomított ételt eszünk, hanem időnként magunk húzzuk ki a répát a földből, és megpucoljuk. Ilyesmi az, amikor nem csak igehirdetést hallgatunk, meg tanításokat, meg nem csak az igéről szóló könyveket olvasunk, hanem magát az igét kezünkbe vesszük, és megküzdünk az ige megértéséért, és megküzdünk azért, hogy megértsem, hogy az Isten mit üzen nekem általa. És mi lesz az eredménye? Azt mondja, hogy valóságos jó, pajzs, védelem,
amit azért ad az Isten, hogy megőrizze az igazság útjait, a kegyeseinek útját megtartja, megérted az igazságot és törvényt és becsületességet és minden jó utat, bölcsesség megy elmédbe, tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz, és meggondolás őrködik feletted, és értelem őriz téged. És sorolja, hogy mi mindentől. Őriz téged attól, hogy megvéd téged, hogy megszabadítson a gonosz útjától, a gonoszság szóló férfiútól, a rossz befolyástól. Aztán a 16. vers, hogy megszabadítson téged a nem hozzád tartozó asszonytól, az idegentől, aki az ő beszédével hízelkedik, a csábítások, a kísértések között. Aztán a 20. vers, hogy járja jóknak útján, és az igazak ösvényeit kövesd, mert az igazak lakják a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta. A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból. Tehát az Isten igéje, az Isten igéjének a megbecsülése ezt eredményezi, hogy a jó utat megmutatja, hogy a kísértéseket leleplezi, hogy véd a kísértések között, hogy védelmet ad. Jézus életében ezt látjuk sorra, az ige szavaival tudta visszavetni, leleplezni a kísértőt, és elutasítani a kísértéseit. És azt mondja Példabeszédek könyve 6. fejezet 20. versétől kezdődően, őrizd meg, fiam, atyád parancsolatát, anyád tanítását, el ne hagyd, kösd a szívedre mindenkor, fűzd a nyakadba, valahova mész, vezérel téged, mikor alszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget te veled, mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság és az élet útja a tanító feddések. Óriási jelentősége van tehát az Isten akaratának a megértésében. Van egy másik működési módja is, és ehhez Pál apostol példáját szeretném hozni. Pál apostol a Római Levél 15. fejezet 20.-21. versében a saját küldetésével kapcsolatban a következőt mondja. Az ő számára azt mondja, nekem becsületbeli kérdés, hogy az evangéliumot ne ott hirdessem, ahol már hirdették. Mert, és beidéz Ézsaiás próféta könyvéből egy biblia verset, azt mondja, hogy azért fontos ez számomra, hogy ne más alapra építsek, hanem amint megvan írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Tehát Pál apostol az ő személyes életében, küldetésében az ige segítségével nyert világosságot, hogy ő hogyan munkálkodjon. És azt mondta, hogy az ő személyes elhívása arra szolgál, hogy olyan területekre menjen, ahol még nem hallották, mert megértette az igéből, hogy ez az Isten akarata, ez az Isten terve.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

0: Egészségügyi etikai sorozatunk következő adása a mentális állapottal, a mentális betegségekkel, az emberek mentális gondjaival foglalkozik. Szeretettel köszöntöm Tóth Sándor lelkészt, pszichológust, a Mentő Mentál Iroda munkatársát, és ebben a röpke fél órában veled fogunk beszélgetni. Az emberek nagy kérdése ezzel a gonddal, tehát a mentális gondokkal kapcsolatban az, hogy valóban növekszik-e a mentális betegek száma a mi korunkban. Lehet-e látni, tehát látványosan növekszik-e, vannak-e erre statisztikai adatok, vagy nincsen ebben egy kis túlzás, hogy inkább túlszaporodtunk, többen vagyunk emberek, sokkal inkább ismerjük egymást emberek, a gondokat, problémákat ugye a média közvetíti, és talán ez okozza azt az érzést, hogy sokkal több lett a mi korunkra a lelki beteg.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat, nézőket. Egy összetett kérdés ez, hiszen nagyon egyszerű volna a válasz, hogyha meg tudnánk azt tenni, hogy a mai egészségügyi statisztikai adatokat összevetjük a több száz évvel ezelőtti egészségügyi statisztikai adatokkal, de nyilván ez így nem működik. Azért is összetett ez a kérdés, mert a különböző korszakokban, különböző történelmi korokban más és más fajta betegségek jelentkeztek, illetve más volt az elképzelés arról, hogy ki a beteg, ki a nem beteg, még a fizikai betegségek terén is, de különösen a mentális betegségek területén. Sőt, azt látjuk, hogy napjainkban is különböző elképzelések, különböző megközelítési módok vannak arra vonatkozóan, hogy ki beteg, ki nem beteg, mikor mondjuk egy emberre azt, hogy beteg, vagy mikor azt, hogy egészséges. Egy tény az, hogy mentális betegek azok mindig voltak. Az ősi, akár ókori vagy középkori feljegyzésekből látjuk azt, hogy különböző embereket különböző olyan betegségekkel kezeltek, amelyeket ma is megismerünk, felismerünk, csak esetleg más elnevezést adunk arra a betegségre. Olvashatunk arról, hogy milyen kezelési módok voltak például Aszklépiosz szentélyében. Ezek a kezelési módok sok esetben felismerhetők akár a mai terápiás módok között is, amikor mentális betegeket kezelnek vagy kezelünk. A melankólia kifejezés egy nagyon ősi szó, ismerték régen is. Ma talán depressziónak szoktuk nevezni, de gyakorlatilag valami hasonlóról van szó. Tehát mindig léteztek lelki betegek. Az is igaz, hogy napjainkban sokkal többen bevállalják azt, hogy ők valamilyen mentális problémával küzdenek, hiszen nagyon hosszú ideig ez egy szégyen volt. Ugye ismerjük ezt a bolond kifejezést, ez gyakorlatilag nagyon sokszor a mentális betegre úgy azonnal rásütötték, és hát ez egy szégyelni való dolog volt. És nagyon sokan sajnos még ma is így vannak ezzel, hogy nem merik bevallani, nem merik elmondani senkinek, hogyha küzdenek valami belső lelki problémával. Természetesen azért vannak olyan adatok, amelyek mutatják azt, hogy mindezek mellett, a bizonytalanságok mellett nagyon jelentősen, nagyon erősen növekszik a mentális betegeknek a száma. Például nagyon jól tetten lehet ezt érni, amikor egy nagyon rövid időn belül ugrásszerűen megnő a betegségeknek a száma. Éppen a napokban hunyt el Kopp Mária, aki egy vezető kutatója volt a hungarosztadi felméréseknek Magyarországon. Ezeknek a felméréseknek, ezeknek a statisztikáknak az adatai egyértelműen jelzik, hogy például amikor Magyarország nyitott a világ felé, kitárult előttünk a világ, hirtelen megismertünk nagyon sok mindent a világról, akkor jelentősen megnőtt a lelki, mentális betegeknek a száma, aránya. Ez azért is van, mert ugye a mentális betegségeknek az egyik kiváltó oka az, hogy az embereknek különböző vágyai vannak, különböző dolgokat szeretnének megvalósítani az életükben. Arról, amit nem tudunk, amit nem ismerünk, azt nem akarjuk. Akkor, amikor látjuk, hogy mi van körülöttünk a világban, akkor nagyon sok mindent szeretnénk, de hát azért a korlátok ott vannak előttünk, és ez nagyon sok embernél jelenti azt, hogy elindul a megbetegedésnek az útján. Aztán, ha megnézzük azt, hogy a mai világnak milyen jellemzői vannak, hogy minden olyan bizonytalanná válik a mai világban, akkor ez az egyik legfontosabb tényezője annak, hogy egy lelki betegség kialakuljon, amikor az ember nem látja a biztos pontokat az életében. Minden olyan bizonytalanná válik, nem látja a jövőt, nem tud tervezni. Hiába tervez, mert holnap már nem úgy van, ahogy ő eltervezte a dolgokat. Aztán tudjuk azt, hogy az ember egy társas lény, és a mai világban azt tapasztaljuk, hogy az embernek nincsenek társai. Az ember elveszíti a társakat, a családok felbomlanak. Egy tipikus példa az, amikor néhány éve, vagy talán egy évtizede panaszkodtak az emberek, hogy hazamegyünk, leülünk vacsorázni, de vacsora után mindenki leül a tévé elé, és nem beszélgetünk. Nincs meg a megfelelő kapcsolat. Ma ott tartunk, hogy mindenki fogja a kis tányérját, bevonul a szobába is, már a vacsorát se együtt fogyasszuk, meg a tévét se együtt nézzük, mert mindenkinek vagy külön tévé, meg külön számítógépe van. Tehát már a családon belül nincsenek kapcsolatok. Barátságok, virtuális barátságok vannak, interneten barátkozunk, nem személyesen. Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy azok az alapvető dolgok, amik hozzátartoznak az emberi élethez, azok hiányoznak, következésképpen kialakul egy olyan környezet az ember, tehát egy olyan környezetbe kerül az ember, ahol a lelki betegségek sokkal könnyebben, sokkal nagyobb arányban jönnek létre.
0: Igen, nagyon örülök neki, hogy megemlítetted a családi kapcsolatokat és a családi vonatkozását ezeknek a kérdéseknek, mert az lenne a következő kérdés, hogy növekszik ugye a mentális betegek számára, az egyértelműen kiderült, hogy ez nem csak azért, mert most már sokkal többet tudunk egymásról, és sokkal többet tudunk magáról a betegségről, hanem bizony ebbe belejátszanak az emberi kapcsolatok is. Egy nagyon fontos kérdés mered előttünk, hogy a mentális betegség az egy öröklött probléma, örökletes probléma, vagy menet közben alakul ki. Beszéltél arról, hogy vannak olyan tényezők, vannak olyan élethelyzetek, amelyek belejátszanak, amelyek erőteljesen rájátszanak, hogy kialakuljon egy nagyon komoly lelki probléma, de hogy mi az, amit egymásért tehetünk, még akkor is, hogyha esetleg örökletes tényezők közrejátszanak, vagy tényleg csak örökletes tényezők nem, de csak azok a dolgok, amelyek utána, a születés után érik az embert?
1: A pszichológia történetében az egyik legnagyobb kérdés mindig az volt, hogy a mentális betegségek inkább az öröklődésnek köszönhetőek, vagy inkább a környezeti hatásoknak. Természetesen mindig megvoltak azok a szélsőséges álláspontok, hogy csak ez, vagy csak az. Például nagyon sokan vallották azt, hogy hiába is próbálkozunk mi bármit a környezet megváltoztatásával, hiába próbálkozunk mi bármit tenni különböző pszichológiai módszerekkel, mert ha valaki örökölt egy betegséget, akkor az úgyis megvan benne, akkor úgysem tudunk semmit tenni. Tehát a mentális betegségek azok öröklődnek. A másik véglete ennek a kérdésnek az, amikor azt vallották, vagy vallják emberek, hogy csak a környezet számít. Ugye a pszichológiában ismerős John B. Watsonnak a neve, aki azt mondta, hogy adjatok nekem néhány gyermeket, mindegy, hogy honnan veszitek őket, és mondjátok meg, az egyiket orvosnak neveljük, a másikat betörőnek, mondjátok meg, hogy minek, mert csak a környezeten múlik. Mindent a környezet határoz meg, és semmi jelentősége nincs az öröklésnek. Ma egy olyan álláspont az, ami a leginkább elfogadott, amelyet úgy nevezünk, hogy biopszichoszociális modellnek az a lényege, hogy minden betegség, de a mentális betegségek különösképpen úgy alakulnak ki, hogy különböző tényezők egymásra hatnak. Méghozzá biológiai tényezők, pszichológiai tényezők és szociális tényezők. Ha ezek együtt jelen vannak egy ember életében, akkor kialakul a betegség. Tehát nagyon sok olyan kutatási eredmény áll a rendelkezésünkre, amely azt mutatja, hogy tényleg sokat számít az öröklődés. Mert hogy ha valakinek a családjában voltak mentális betegek, akkor az sokkal nagyobb eséllyel betegszik meg ugyanolyan mentális betegségben, és a különböző betegségek esetében pontos statisztikai adatok vannak, hogy melyik betegség milyen arányban öröklődik, illetve szeretném kijavítani, hogy mindig a hajlam öröklődik. Igen. Tehát nem a betegség öröklődik, hanem a betegségre való hajlam öröklődik.
0: Ez mentálisan is így van, ugye, mert a szomatikus betegségeknél ugyanezt mondják a szakemberek.
1: Igen, ez a mentális betegségeknél is így van, mert hogy éppen a statisztikai adatok is mutatják azt, hogy például akár a családfakutatások, akár az ikervizsgálatok esetében azt látjuk, hogy sokkal nagyobb arányban, szignifikánsan nagyobb arányban vannak jelen a mentális betegségek ott, ahol az ősöknél hasonló betegségek voltak. De miért nem mindenkinél? Miért nem mindenki örökli? Hát nyilván azért, mert azért a környezetnek is nagyon nagy szerepe van. És ha valaki mondjuk örökölt egy olyan hajlamot, hogy hajlamos egyfajta mentális betegségre, akkor nagyon sokat számít az, hogy milyen környezetben él. Mert hogyha sikerült abban a környezetben kialakítani magának olyan pszichológiai mechanizmusokat, olyan védekező mechanizmusokat, amelyben leküzdi ezeket a problémákat, akkor nem feltétlenül fog megbetegedni. Ha tele van az élete olyan nehézségekkel, amelyet a szociális környezete okoz, a szegénység, a munkanélküliség, a társak elveszítése, amikről részben már tettünk is említést, akkor ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ezek a betegségek, amelyekre a hajlamot örökölte, azok kialakulnak az ő életében és megjelennek az ő életében. Tehát ezek egy ilyen nagyon összetett dolgok, és még csak azt sem mondhatjuk, hogy ezek így külön-külön úgy jelen vannak az ember életében, hanem egymásra hatóan határozzák meg azt, hogy kialakul-e egy betegség az embernél vagy sem.
0: Igen, erre akartam még rákérdezni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy elegendő egy nagy stressz, egy ilyen óriás stressz, hogy kijöjjön egy mentális betegség, vagy több tényezőnek kell egymásra hatnia. Tehát több ilyen stressz hatás kell, hogy élje az ember, vagy többféle tényező kell, hogy jelen legyen az életében. Ugye, amit említetted itt a szociális problémákat, de nyilvánvaló ugye a mikorunkra ez első, tehát az első helyen van.
1: Igen, én azt hiszem, hogy erre van egy nagyon jó hasonlat, hogy ha veszünk egy ilyen gumit, amit a ruhába is szoktak használni, azt ha megnyújtjuk, akkor ha elengedjük, akkor visszaugrik ugyanarra méretre. De egyrészt, ha túl erősen nyújtom meg a gumit, akkor nem fog tudni visszaugrani ugyanarra a méretre, vagy ha nem olyan túl erősen, de nagyon sokszor nyújtogatom, akkor megint egy idő után veszít abból a képességéből, hogy visszaugorjon ugyanarra a méretre. És az ember ugyanígy van, hogyha egy nagyon nagy stresszhatás éri, akkor lehet, hogy nem tud helyreállni az a homeosztázis az emberben, az a lelki homeosztázis, ami visszaállítaná azt a lelki harmóniát az emberben. Vagy hogyha nem egy ilyen óriási nagy hatás éri az embert, hanem nagyon sok kicsi hatás, de azok folyamatosan jönnek, soha nem szűnnek meg a problémák, akkor ez is kibillenti az egyensúlyából, a lelki egyensúlyából az embert.
0: Azokkal kapcsolatban, amit eddig már hallottunk, az emberben óhatatlanul fölgyülemlik az a kérdés, hogy, vagy azok a kérdések, hogy de akkor hogyan tudnék egy környezetet változtatni? Tehát mi múlik rajtam, hogy környezetet tudjak változtatni? És itt egy olyan kérdést is fel kell tennem, ami nem mindenkinek okoz nagy örömet, hogy kimutatható-e valóban az, hogy erősebb idegzetűek azok, akik Istenben hisznek, és feltétlenül jó védőháló-e mondjuk egy gyülekezeti közösség. Azért mondom ezt, hogy nem biztos, hogy minden körül ennek a kérdésnek, mert én magam azt látom, és lehet, hogy nem mindenkinek ez a tapasztalata, és én mindenkitől elnézést kérek, aki azt mondja, hogy nem jól láttam meg, de el kell, hogy mondjam, hogy én úgy láttam meg, hogy sajnos a mentális betegek száma a gyülekezeti közösségekben is növekszik. Nem csökken, hanem növekszik. És hát mit tudunk egymásért tenni? Tényleg tud a környezet valamit tenni? Ha már egy Isten hit, meg egy Isten hívő környezet van jelen, és nem halad a beteg egyről a kettőre, akkor hogy működnek ezek a dolgok?
1: Ez a pszichológiában az egyik utóbbi idők kedvenc témája, hogy vajon a vallásos hitnek milyen hatása van a lelki egészségre, a mentális egészségre. Rengeteg kisebb, nagyobb kutatást indítottak ebben a témában, és azt lehet megfigyelni, hogy a kutatásoknak a túlnyomó többsége arra a megállapításra jut, hogy a vallásos hit az pozitív hatással van a lelki egészségre. Van néhány olyan kutatás, aminek az eredménye az lett, hogy a vallásos hit az negatív módon befolyásolja a lelki egészséget, de majdnem minden ilyen kutatás esetében bizonyítható volt az, hogy olyan valaki csinálta a kutatást, akinek eredetileg is az volt a szándéka, hogy bebizonyítsa ezt, mert ő maga is valami csalódáson ment keresztül. Az egyik legjobb példa Sigmund Freud, akiről tudjuk, hogy nagyon rossz véleménnyel volt a vallásról, és ma, amikor kezünkbe veszünk egy Freud könyvet, mondjuk az előszóban már olvashatunk arról, hogy na, azt a gondolatát Freudnak, amit a vallásról írt, azt ma már nem osztja a pszichológia, de egyébként jó könyv, amit a kezünkben tartunk. Tehát, hogy ő is egy gyermekkori vallási csalódáson ment keresztül, és ez nagyban befolyásolta azt a véleményét, amit a vallásról kialakított. Vannak olyan kutatási eredmények, amelyek azt mondják, hogy majdnem minden esetben pozitív hatással van, bizonyos esetekben nem, mégpedig akkor nem, amikor az ember egy ilyen vallási túlzásba, egy ilyen vallási fanatizmusba esik, mert sajnos nagyon gyakran ilyen is előfordul, és ez a fanatizmus, ez természetesen inkább egy ilyen negatív hatással van a lelki egészségre. De a kutatásoknak a túlnyomó többsége, a zöme, az bizonyítja azt, hogy azok, akik hisznek Istenben, azoknak sokkal stabilabb a lelki egyensúlyuk, sokkal egészségesebb. Éppen ezért vannak egyre többen azok, akik az előbb említett biopszichoszociális modellt kibővítik, és azt mondják, hogy beszéljünk inkább biopszichoszociális spirituális modellről, mert hogy a spiritualitás, a lelki dolgok, az Istennel kapcsolatos dolgok, azok ugyanúgy hozzá tartoznak a lelki egészséghez. És itt szeretném megemlíteni, ha már Freudot említettem, az ő nagy tanítványát, Jungot, aki azt mondta pszichiáterként, hogy Az életemben rengeteg embert meggyógyítottam, de igazán egészséges emberrel csak akkor találkoztam, amikor az az ember eljutott a hitre is. Tehát megerősödött az ő hit, vallásos hitében is. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Ha azt keressük, hogy miért van ennek ellenére az, hogy a gyülekezeteinkben is azért növekszik a mentális

0: segíteni a rászorulókon. Az egyik legrászorultabb réteg éppen azoknak az embereknek a köre, akik valamilyen testi vagy lelki betegséggel küzdenek, tehát a mentális betegek pedig keresik a megoldásokat. És hát ugye főleg a mentális betegeknél jellemző ez, hogy elmegyek az egyik orvoshoz, néhány nap alatt nem tudott meggyógyítani, megyek tovább, keresek, mindenféle csodában hiszek már, és így rátalálnak egymásra az egyház és a beteg. És nagyon sok esetben az egyház, a hit, az tud segíteni a betegen, de nagyon sok esetben az egyházon belül van szükség arra, hogy megfelelő szakemberek nyújtsanak olyan segítséget ezeknek az embereknek, amely majd a gyógyuláshoz fogja őket vezetni. De hát a hívő embernek a fiziológiája is ugyanúgy működik, vagy a pszichológiai mechanizmusai ugyanúgy működnek, mint bármelyik másik embernek, tehát nála is ugyanúgy felléphetnek ilyen lelki betegségek, amelyeknél természetesen őneki van egy előnye a gyógyulásnál, hiszen olyan eszközök állnak a segítségére, a rendelkezésére, amely más embernél nem. Tehát könnyebben indul el a gyógyulás útján.
1: Nagyon örülök ennek a válasznak, és van összesen néhány percünk, körülbelül 4 percünk. Maradjunk még ennél a kérdésnél, hogy bekerül a gyülekezeti közösségbe egy beteg, mondjuk egy depressziós. Most nincs időnk kifejteni a depressziót, de már elárulhatjuk a kedves nézőknek, hogy folytatni fogjuk ezt a sorozatunkat, és ezzel a témával is fogunk még majd foglalkozni. De csak egy rövid választ kérnék rá, hogy mit tud tenni konkrétan, gyakorlatban a gyülekezet?
0: Hát nagyon sok mindent. Maga a gyülekezet is, illetve az egyházon belül azok az emberek, akikkel találkoznak ezek az emberek, hiszen nagyon sok olyan dolgot nyújt az egyház, amely pozitív hatással van a lelki betegségekre. Itt gondolunk az imádságra, gondolhatunk a Biblia olvasásra, azokra a lelki gyakorlatokra, amelyek az egyház életéhez hozzátartoznak, és megint ezt hangsúlyozom, hogy ha ez megfelelő keretek között zajlik, akkor az pozitív hatással van, akár gyógyulást eredményezhet. A másik a közösség. Ugye, említettem az elején, hogy az egyik legnagyobb probléma ma, hogy az embernek nincsenek társai, hogy az ember magányos. Még a családban élő ember is magányos. Ha a gyülekezet egy olyan közeget tud nyújtani, ahol egymásra találnak emberek, barátságok szövődnek, ahogy a Biblia mondja, egymás terhét hordozzátok, hogyha el tudom mondani valakinek a problémáimat, akkor ez egy nagyon nagy segítség.
1: Hát ez a gyakorlati oldal tényleg nagyon fontos, mert lényegében úgy gondolom, hogy ezért is vagyunk ezen a földön. Most még csak egy nagyon rövid válaszra van időnk, hogy nem okoz-e, hogy így mondjam, felfordulást mondjuk egy ilyen beteg a gyülekezetbe, amikor talán túlzott teherre van, van egy másfél percünk, még erre tudunk válaszolni.
0: Néhány esetben igen. Tehát néhány esetben tényleg azt tapasztaljuk, hogy nehéz elhordozni, elviselni azt, hogy van egy ember, aki nem a mi megszokott viselkedés módunkat gyakorolja, hanem vannak esetleg olyan kirohanásai, olyan problémái, amit az emberek nehezen tudnak elviselni. Ilyenkor fontos az, hogy mindenki ismerje a saját kompetencia határát, mi az, amit ő tud segíteni, és mikor kell tovább küldeni megfelelő szakemberekhez ezeket az embereket.
1: Ez nagyon jó, ez a végszó, hogy ne gondoljuk azt, ugye, hogy ne gondolja senki, hogy mi mindenhatóak vagyunk, csak azért, mert bibliaolvasók vagyunk, vagy éppen Jézus Krisztust kívánjuk követni, hanem bizony ezek olyan betegségek, ahol kétségtelenül kell gyógyszert is szedni, tehát tudnunk kell hova irányítani ezeket a betegeket, de nagyon hálás vagyok ezekért a

Válaszokért, és szerintem a nézőink is nagyon örültek ezeknek a gondolatoknak, mert a gyakorlati életünket, a közösségi életünket is érintik, és nyilvánvaló, hogy az üdvözítő, amikor a Földön járt, akkor nem csak a bénákat gyógyította meg, meg a vakokat, meg a süketeket, hanem odafordult a mentális betegek felé is, hiszen ők éppen úgy szenvednek, hanem jobban, mint a testi betegségben szenvedők. Én most elbúcsúzom kedves nézőinktől azzal az ígérettel, hogy folytatni fogjuk ezt a műsorunkat is, és a mentális problémákkal is továbbra is foglalkozni fogunk egy következő adásban. Minden jót kívánok önöknek, és hálás szívvel köszönöm a pszichológusunknak, hogy jelen volt ezen az alkalmon, és megadta a válaszokat.

Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a Viszonthallásra.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. A mai alkalommal egy élettapasztalatot, megtérési történetet hallgathatnak meg. Meghívott vendégem Pop Edward, aki Marosvásárhelyen él, a Délerdei Egyház terület evangelistája, aki lelki munkával foglalkozik. Nem mindig volt ez így az életében, elhívást kapott az elmúlt időszakban, annak előtte pedig egy megtérési tapasztalaton ment át, melyről most ebben a beszélgetésben részletesen hallhatunk. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Edward, a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én is nagyon köszönöm a meghívást, és köszönök minden nézőt. Köszöntök minden nézőt.
1: A valóság az, hogy gyerekkorunkból ismerjük egymást, te mindig is Vásárhelyen éltél, és a B-gyülekezetet látogattad gyerekkorodtól kezdve. Én néha a szüleimmel Szatmáról elutaztunk Marosvásárhelyre, hiszen édesanyám Marosvásárhelyi mellől származik, és a családunk nagyobb része a Marosvásárhelyi B-gyülekezetbe járt. Úgyhogy azokból az időkből már ismerjük egymást gyerekkorunkból. Sok idő eltelt azóta, sok minden történt, és köszönöm, hogy a mai alkalommal megosztod velünk életednek azt a szakaszát, történetét, ami igazából a nem különösképpen hitetlen életmódból, egy általános advent hitű életmód gyakorlatból egy felismerésre jutottál, és ezért talán az első kérdés az, hogy hogyan is indult a te életed, mit tudsz elmondani gyerekkorodról, ifjú életéveidről, lehet, hogy nem ezen van a hangsúly, de a kiinduló pont az mindig sokat számít.
2: Igen, hát ahogy mondtad, a B-gyülekezetben nőttem fel, igaz, már szüleim, nagyszüleim által. Egy szép gyerekkorunk volt, sok közös emlékünk, és emlékszek, ahogy meglátogattátok a Marosvásárhelyi B-gyülekezetet. Szombatiskolában igaz, sok személynek köszönhetően egy jó, egészséges, vallásos, mondjam azt, hogy háttérből indulok, mert sokat köszönhetek azoknak a személyeknek, akik életüket áldozva tanítottak minket. Majd igaz, ahogy az ember vagy a gyermek nő, sok minden változik. Úgy változott az én életemben, nem feltétlenül nagyon-nagyon rossz irányban. Csak hát tudod, az iskolai benyomás, a társaság, igaz, nagyon szerettem futballozni, sok időt töltöttem evel, plusz a tanulás, és úgy lehet, hogy a lelki dolgok elmaradtak, a naponkénti tanulmányozás, és visszaemlékszek arra a pillanatra, amikor 16 éves koromban megpihent nagymamám, és az addigi kapott tanításból tisztán megértettem 16 évesen, hogy ha én nem keresztelkedek meg, akkor őt nem tudom viszont látni.
1: Egyébként eddig az életkorodig, ha visszaemlékszel, így kellemes benyomás érzés tölt el az életedről, illetve a gyülekezetbe való látogatásról, élményekről, hiszen azokban az időkben is, talán még jobban, mint ma, rengeteg foglalkozás volt az ifjúsággal, a gyerekekkel, gyerekprogramok évvégén, évelején, évközben, negyedévenként. Téged hogyan érintett ez a gyülekezeti tevékenység? Jó, kellemes emlékekkel emlékszel vissza, szívesen mentél az imaházba, vagy volt valami szorongás, volt valami ellentét gyerekkorodban önmagadban?
2: Igen, köszönöm a kérdést, lehet, hogy túl előre ugortam. Sok jó élmény van, persze volt szorongás is, nagyon, nagyon óvakodtam a szerepléstől, nem bírtam a versmondást, meg amikor egyedül kellett kiállni, mindig lámpalázas voltam, kezdtem dadogni, mindent, amit megtanultam, elfelejtettem, szóval elég, az nehéz része volt az életemnek, de ott voltak azok a személyek, akik mindig bátorítottak, nagyon sokat tanultam nagytatámtól, aki egy...
1: Tudnál név szerint említeni személyeket családodból, esetleg gyülekezetből, vagy lelkészek, akik úgy megmaradtak meghatározó pontként szombatiskolából, és így a gyerekkorodból?
2: Persze. Ica néni, igaz, mindenki, aki itt a környéken lakik, ismeri. Ő rengeteget áldozott, hogy a mi életünk jobb legyen. Ez beleértve táborokba vitt, hétvégéken ki az erdőre, ott, ahol játszottunk. Abban az időben kakast, a mai popcornot, igaz, sütögetett, és teát főzött nekünk, ezek úgy megmaradnak örökké. Amúgy volt egy jó társaság is, igaz, 5-6-7 fiú, 3-4 lány, akik, mondhatom azt, hogy összetartóak voltunk nagyon. Aurora, ő még sokat foglalkozott velünk, és hát mind lelkész, Kardos Anti testvérünk maradt meg, és az ő felesége, és úgy most visszatekintve, visszaemlékszem, hogy minden vasárnap önképző órát tartottak, kicsik voltak a gyerekek, most már értem, mit jelent egy kisgyerekkel, akkor persze, hogy 14-15 évesen ez normális volt, hogy ők jönnek a gyerekekkel, de emlékszek, hogy 2 éves, 3 éves, 4 éves, amekkorák voltak, jobbra, balra mentek, de ők mind a ketten nagyon sokat foglalkoztak velünk. Megmarad egy olyan emlék, hogy Anti testvér felesége, volt egy ilyen illemkönyv, amiből minden alkalommal olvasott nekünk. Nagyon sokat tanultunk azokon az alkalmokon.
1: Megtörtént ez a szomorú pillanat az életedben, amikor találkoztál az élet és a halál különbségével bizonyos értelemben, és elmondtad azt, hogy rájöttél arra, hogy neked is egy döntést kell hoznod valamikor az életedben. Hogyan történt ez a folyamat? Hogyan haladt tovább az életed?
2: Hát tudván, hogy mi az igaz az eljárás, mondjam úgy. Hát a hitünknek alapjait ismertem már 16 évesen elég jól. Amúgy mindig szerettem a szombatiskolában járni, mindig érdekeltek ezek a dolgok, és akkor szóltam otthon a szüleimnek, hogy el szeretnék járni keresztségi órára, majd elmondtam a gyülekezetben, és a te nagybátyád, Nemes Sándor, ő foglalkozott velem, és úgy emlékszem, 3-an voltunk akkor, és akkor óráról, türelemmel, szeretettel megtanította azokat, amiket kellett tudni. Majd 17 évesen rá egy fél évre, most már nem tudom pontosan így az időt, de megkeresztelkedtem.
1: Ugyancsak Kardos testvér volt a lelkész abban az időben, vagy más lelkész volt már a B-gyülekezet lelkésze?
2: Nem, Kardos testvér. Igen, Kardos testvér.
1: Azért jó érzés az lelkészként, és most már te is, mint munkatárs tudod ezt, hogy egy bizonyos pontból elkísér személyeket a döntésig. Ez egy olyan ajándék, ami különleges a Jóisten részéről.
2: Igen. Csodás, hogy ezt megajándékozott minket a Jóisten.
1: Kérlek, mondd el azt, hogy innentől kezdve, ugye az életedben jöttek nagy változások, hiszen megélhetőség kérdése, párválasztás kérdése, család, így nagyobb léptekbe egy néhány szót, ha mondanál magadról, családodról, és lelki életedről, helyzetedről, a felismerésig, ami elvezetett oda, hogy aztán egy ilyen különleges tapasztalatod legyen az Úrral.
2: Igen, hát a legfontosabb az, hogy azt értsük meg, hogy én akkor, amikor megkeresztelkedtem, nem keresztelkedtem meg a Szentlélekkel is. Akartam nagyon, az biztos, de lehet, hogy a hitéletem, a személyes hitéletem, a személyes kapcsolatom a Jóistennel, az hiányos volt. Mit értek ez alatt? Hogy nem volt mindennapi tanulmányozás, nem volt mindennapi komoly imádság, hanem megtörtént a keresztség, Igaz, a sátán még jobban támadott, és ne gondoljatok, vagy ne gondoljon senki olyan bűnökre, mint ami a kizáláshoz vezet, de hát én is a világ menetével mentem előre, nem? Meg hogy mindig, mindenhol, amit láttunk a városunkban, azokban úgy szerettem én is, persze a kereteken belül megmaradni, de a Jóisten olyan jó volt hozzám, hogy megismertem mostani feleségemet, és hát az igaz, hogy a férfi, amikor egy komoly asszonyt igaz megismer, akkor egy kicsit úgy megáll abból a menetből, és hála az Úrnak, hogy elég fiatalon, mivel hogy 2001-ben elveszítettem édesanyámat, nekem édesanyám egy annyira erős pont volt az életemben, 18 éves voltam, és ott is éreztem az Úr kegyelmét, mert több hónap szenvedés után annyira nehéz volt már neki, hogy az Úr rajtunk akart könyörülni, ezt persze most értettem meg megtérés után, hogy már valahogy kívánjuk, hogy pihenjen meg, hogy jobb neki, ha megpihen. És így könnyebb, úgymond könnyebbé tette ezt a fájdalmat. Na és akkor megismertem 18 évesen a Melániát, a feleségemet. Akkor meg csak olyan fiatal barátság volt, aztán majd komolyabbra fordult, és elég fiatalon, alig 19 éves és vagy 10 hónaposan megtörtént a házasság kötés. Igen, hát az elején minden jól megy, ameddig csak ketten vagyunk, igaz? Nem törődik az ember annyira az anyagiakkal, mert úgy el van. Lett egy stabil munkahelyem, nem kerestem sokat, de el tudtunk éldegélni. Ameddig jött az első gyerek, ugyan ő is Edward. Nehogy félreértse senki, főleképpen édesapám. De úgy nőttem fel mindig, hogy édesapám egy spórember volt, és én úgy éltem át ezt az ő spórlását, hogy úgy hiány volt. A gyerekkoromban sok hiány volt. Biztos vagyok benne, hogy ő sem ezt akarta, csak hogy mindig voltak tervei a fejlődéshez. És akkor miután meglett nekem az első gyerek, akkor gondolkodtam, hogy hogyan tudnám jobba letenni az ő életét. Hogy ne érezze azokat a hiányokat, hogy el akar menni valahová, nincs pénz. Akarunk valamit venni, nincs pénz, még kell várjunk, vagy... És így, ha valaki hallgat, azt mondja, hogy ez egy normális dolog, hogy egy férfi jót akarjon a családnak. Csak ez a jó dolog mellett egy óriási becsapás van, amit nem láttam én se, és szerintem sokan nem látnak. Váltott a munkahelyet, több pénz, igen, de mit kíván a több pénz? Az időnket, igaz? Becsapódunk aval, hogy több pénzzel jobb lesz az élet, és nagyon későn jöttem rá én is, hogy a pénz több lett, de én nem voltam ott nagyon sok ideig a család mellett. Mentem el, sofőrként sokat utaztam, jöttem, mentem, hosszú lenne nagyon a történet, de sokat hiányoztam. Meg tudtunk venni sok mindent, és persze ezért is hálás vagyok, de a pénz nem potolta az apai szerepet.
1: Akkor van egy érzékeny kérdésem. Édesapádnak akkor inkább igaza volt, mint neked?
2: Most...
1: Gondolkoztál ezen? Biztos nem az első alkalom,
2: igen,
1: hogy...
2: Igen, gondolkoztam. Az ő élete is olyan volt, hogy sosem volt, és pénz se volt. Úgymond, az én részemre. Csak a szükség, a nagyon szükséges dolgokra, most nagy valaki félreértsen.
1: Igen, igen. Nem... Kívülről ezek a dolgok nem látszottak egyébként, hanem ez a te megélésed, mert nem volt különbség ilyen szempontból.
2: Úgy van. A különbség az lett nálam, hogy úgy jobb életet sikerült teremteni, de nem voltam. Uh-huh. Igaz? Hétfőekre értem haza, ilyen 3-4 nap elmenés után, nagyon fáradtam mindig. Akkor igaz, jött a péntek este, a szombat, a vasárnap egy kicsi idő, ami mondjuk úgy a családra, és hétfőn megint kezdődött előről. Addig, ameddig annyira belefáradtam, hogy eljutottam addig a pontig, hogy már nem érdekel se a pénz, semmi, hanem ha ezt folytatom, meg fogok halni, mint autóbalesetben, mert Németországba jártunk, igaz, hetente, hétfőn délbe 2 órakor indultunk, és volt, amikor Budapestig alig értem el, és már nem bírtam menni tovább. És még volt.
1: Fizikai, vagy pszichikai, vagy a mindkettő nyomás, fizikai, terhelés?
2: Inkább,
1: fizikai, fáradtság.
2: Fizikai fáradtság, az nagyon kimerített. Uh-huh. És persze, hát az idegek is legyengülnek, idegesebb leszel, ingerékül, ez mindevel jár a fáradtsággal, ha nem, az ember nem pihenni ki magát, akkor jön minden, így csomagba. Uh-huh. Eljött az a pillanat az életemben, amikor elől le tudtam mondani, és az Úr kerített időzőjelbe egy olyan munkahelyet, ahol tudtam aludni legalábbis. Csak nem voltam otthon, amennyit kellett volna, eladási ügynökként is kellett elég sokat utazni, de bár az éjszakák azokat tudtam pihenni. És hogyha úgy visszatekintve, igaz, amit most látok, újból oda jutok vissza, és szeretnék mindenkit tanácsolni, hogy gondolja meg jól, amikor döntéseket hoz, mert az idő, ami elvesztődik, azt nem lehet többet visszahozni. Én nem olvastam Bibliát, nem imádkoztam komolyan soha, az én nagyobbik fiam legalábbis soha nem látott a térdeimen, nem látott a Bibliával az én kezembe. És ezek a dolgokat akkor lehet, hogy nem volt nagy gond számomra. Mert abban a rohanásban voltam, hogy meg kellett mindig valósítani valamit. És meg voltam elégedve, hogy péntek este, szombaton elmegyünk a gyülekezetben, kapunk egy kis lelki táplálékot, és avval meg van oldva minden. De nincs megoldva minden. Mert mindjárt tudjuk, hogy 2 erő van ebben a világban, a sátán, a rossz és a jóisten. És hogyha minden nap nem a jóisten igével táplálkozunk, lelkileg, akkor mi marad? Egyértelmű, igaz, a világ nevel, a világ táplál, és gondolom, hogy akkor nem is kell arról beszéljünk, hogy milyennél lesz egy ember, akit a világ táplál. Hát én egy eléggé önző életet éltem, hogy nekem, a családnak 1-2 közelebbi barátom volt, édesapám, akikkel mondjuk úgy haszon nélkül csináltam valamit, a többi az mindig ki volt számítva, megéri, nem éri meg. Megcsináljuk, nem csináljuk. Azt nagyon, nagyon nehezen tudtam elképzelni, hogy segíteni valakin haszon nélkül, mert az időm az olyan értékes volt, és annyi futnivaló volt mindig, hogy soha nem volt idő semmire. Na de elérkezik az a pillanat, 2021-ben, 2020 végén, 21 végén, igaz, volt a járvány az életünkben, de lehet, hogy nem az befolyásolta, hanem megkeresett az Úr. Ez olyan érdekes, és olyan szép is. Hallgattam valamilyen prédikációkat.
1: Mikor? Hétköznap?
2: Igen.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy mindamellett, hogy véleményed szerint nem voltál személyes kapcsolatban Jóistennel, ima és tanulmányozás által, de azért alkalmanként hallgattál lelki üzenetet hétköznap is.
2: Igen, de 21-ben kezdtem el. 21-ben. Addig csak is a rádió ment az én autómban, és nem a Reménység rádió, hanem a más mondjam azt, hogy a világtól származó rádió. annyira zaj kellett mindig legyen, hogy menjen a valami, hogy nem is tudtam másképp már közlekedni, mert ez úgy
1: együtt jár.
2: És eljött ez a válságos helyzet, igaz? És lehet, hogy ez is okozta, hogy én is kíváncsi kezdtem lenni, hogy de mit mondnak lelkileg a lelkészeink, az elöljárok. És akkor olyan lehetőségem volt, hogy az autó, amiben dolgoztam, egészen Jas, Bukarest, rengeteget jártam, sok kilométert, volt ilyen Bluetooth rendszere, össze tudtam kötni a telefonnal, igaz, ma a YouTube-on mindent meg lehet találni, és akkor elindítottam egy ilyen prédikációt, és ahogy mentem, hallgattam. És nem tudom, hogyha emlékezel te is, és a hallgatóink, Emilióra. Gondolom, hogy igen, ahogy
1: reagált. Igen, persze.
2: Igen. Nekem az édesanyám felőli nagytatámra emlékszek, Nagy János bácsi néven ismerik. Igen, ő is egy fontos személy volt, amúgy igaz, kimaradt a gyerekkoromból, aki komolyan készített az életre Isten által. Szervezett a szomszédokkal ilyen ima estéket, mondjam úgy, ahol akkori kazettán gyermekkorunkban ezeket az Emilio prédikációkat tették fel, összegyűltek 15-20-an a szobában, mi is ott gyermekenként, és emlékszek arra a hangra, nem tudom, már abban az időben gyerekként nem maradt meg nekem sok, de most rátaláltam a YouTube-on. Tizenvalahány prédikáció, vagy nem is tudom, sok van. És ahogy elkezdtem azokat hallgatni, felismertem, hogy ez az ember az 1950-60-as években prédikált, és máról beszél sok prédikációban, amik történnek ebben a világban. És valahogy úgy mind kíváncsibban, hát mondom, ez csak isteni erő lehet, hogy 60-70 éve olyanokat mond, ami ma történik. Honnan tudhatta ő, nem? És ott történt valami, amit ilyen megszólításnak nevezek én, hogy megmozdult bennem valami. És ő nagyon sokszor elmondja a mindennapi tanulmányozást, hogy a reggeleink nem szabad úgy elinduljanak, hogy ne olvassuk az ígét, és ne imádkozzunk. És akkor egy ilyen alkalom után lelkesedve elhatároztam, hogy elkezdek én is újból Bibliát olvasni. Na most, röviden, amikor megszületett ez a döntés, akkor egy nagy félelem is született meg. Visszaemlékszek 7-8 évesen, amikor megtanultam olvasni, nagytatám, akivel laktunk, oda jött hozzám egy nap, egy kis Bibliával a kezében, átnyújtotta, mint ajándék, és azt mondta, ezeket a szavakat mondta nekem Edward, ha megtalálod ennek a könyvnek a szerzőjét, persze Istenre gondolt, akkor ez az Isten, ez meg fogja menteni a te életedet. De ehhez minden nap kell olvasnod ebből a könyvből. Hát nagyon szeretve, nagytatát, tisztelve, megígértem, el is kezdtem, Mózes első könyve, Teremtés, majd Ábrahám, Jákob, a szép történetek, alig vártam, hogy mi következik, holnap olvastam, majd eljön Mózes második könyve, az egyiptomi kivonulás, a sok csoda. Igen, de eljutottam Mózes harmadik könyvéhez, és nem értettem nagyjából semmit. És mit csinál egy gyerek, aki nem is olyan kitartó, az olvasás az nem volt sose az én erős részem, abba hagytam. A nagytatám jött úgy időnként, és kérdezte, hogy hogy megy ez az olvasás. Hát mondom, hogy eljutottam idáig, de itt, ha már nem értek semmit, akkor mi értelme van, hogy olvassak. És most is emlékszem, ahogy megölel, megveregeti a vállamat szépen, kellemesen, szeretettel, és azt mondta, fiam, még nősz 2-3 évet, értelmesebb leszel, és majd megérted. A gond az, hogy ebből a 2-3 évből 30 lett, amíg én nem még olvastam többet. És a most, amikor megszületett ez az elhatározás, most visszatérek 5 évvel ezelőtt, akkor nagyon meg voltam ijedve, hogy az a láng, ami akkor is felgyúlt, tartott egy-két hónapot, hármat, és kialudt. De most már igaz felnőttként tudtam, hogy van egy óriási erő, amit én tudok használni, ami az imádság. Letérdeltem, és elmondtam az Istennek, hogy Uram, Te ismersz engem a legjobban. Látod, hogy nem vagyok egy kitartó ember, már mind az olvasásban. De szeretnék olvasni, és meg szeretnének hívni, hogy minden nap légy velem. Minden nap, amikor megnyitom az írást, a Bibliát, akkor adjál bölcsességet, hogy értsem meg, és újból beleszeressek ebben a könyvben, mármint ami benne van a könyvben. Olyan jó az Úr, hogy meghallgatta az én imámat. És most nem az Old Testamentummal kezdtem, hanem az Új Testamentummal, így éreztem. Felfedeztem Jézust benne, igaz, a megmentőnket. És minden nap olvastam, eleinte esténként, aztán hamar rájöttem, hogy az esti olvasás az nem jó, mert fáradt vagy, sokszor arra ébredtem meg, hogy olvasok egy szöveget, és közben én a napi teendőkön még gondolkozok, vagy mit kell már hónap csinálni, és akkor megváltozott minden. Nagyon nehéz volt, mert elhatároztam, hogy másfél órával korábban fel fogok kelni, ébredni minden reggel. Sok rossz szokásom volt, egyik közül a televízió, a futballmeccs nézés, a filmek nézése. Sokszor sajnos 12 óra, 1 óra még ott kapott, hogy felébredjél 5:30-kor, kicsit nehéz, igaz, 4-5 óra alvással. Egy darabig megy, de aztán megint az ember belefárad. És akkor úgy az Úr lassan megnevelt, hogy korábban 11 óra, 10:30, aztán majd 10 óra, hogy legyen idő a pihenésre, és így ezek a reggelek lettek a legcsodálatosabb pillanatok az én életemből. Addig a reggelig, amikor történt valami, amit muszáj megemlítsek, eljutottam az olvasásomban a Lukács evangéliumában, és itt Lukácsnál a 13. részben találtam egy pár ige verset, amit el szeretnék olvasni, mert ezek az ige versek annyira megérintettek, de gyertek először olvassuk el, mert akkor majd jobban megértjük. Lukács evangéliuma 13. rész 6. verstől olvasom. És ezt a példázatot mondá, vala egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve, és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem találla. És mondta a vincelérnek, íme 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok. Vágd ki azt. Miért foglalja a földet is hiában? Azt pedig felelvén mondanék ki, Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, mi körös körül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Amiután elolvastam ezt a néhány Biblia verset, és megálltam, gondolkodni kezdtem a múltról. És el kell mondjam, hogy a mi drága Istenünk az élet és az egészségen kívül családot adott, házat adott, autót, kirándulást, mindent, amit akartam. És megértettem, hogy én nem tettem semmit érte. Én éltem 38 éves koromig, ez a 38 éves korom táján volt, és nem tettem semmit az Istenért. Mit mond itt az ige? Vágd ki, és sírásban fakadva értettem meg, hogy 38-ig tűrt az Isten gyümölcs nélkül, és nem vágott ki. És az a pillanat volt, amikor azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, nem akarok többet így élni. Szeretném, ha fel tudnál használni a te munkádban. Kérlek, változtass meg az én életemet, adjál megtérést, adjál bölcsességet, megértsem a te ígédet, és szeretnék ezután nem úgy felébredni minden reggel, hogy mit akarok én csinálni, hanem hogy mit akarod, hogy csináljak te, Uram. És olyan csodás volt ez a pillanat, mert ezt is meghallgatta az Úr. És minden nap, ahogy olvastam, ahogy jobban megértettem az ő tervét, csodás pillanatok voltak. Még történt valami nagyon fontos, rá egy kis időre. A városban voltam, akkor még eladási ügynök dolgoztam. Kellett egy órát várjak, és gondolkodni kezdtem, hogy mit tudjak csinálni, hogy hasznosabb legyen az időtöltés. Akkor még hétköznap nem volt ez a szokás, hogy a Biblia mindig az autómban legyen. Akkor attól tanultam meg, hogy az ott kell legyen hétközben is. De hát itt vannak az okos telefonjaink, igaz? Kinyitottam, le vannak töltve Ellen G. White könyvei, és ott, ahogy olvasgattam a címeket, azelőtt sajnos, hogy fiatalon olvastam egy pár könyvet, de elég hosszú időszakban semmit. Van az a könyvünk, hogy az utolsó napok eseményei. Azt nyitottam ki. Érdekes, hogy nem az elejétől nem kezdtem ilyen szisztematikusan olvasni, hanem olvastam a címeket, most már látom a Szentlélek munkáját. És a 13. fejezetben álltam meg, ahol beszél White testvérnő, hogy mennyire fontos, hogy az gyülekezetben szeressük és tiszteljük egymást, de a Szentlélekben van a fontosság. És úgy írja, hogy minden keresztény, minden adventista minden nap kellene imádkozzon, hogy megkapja a Szentlélek ajándékát. Sőt, még megerősíti, kellene könyörögjünk, hogy az Úr adja meg nekünk ezt az ajándékot. Beszél ott a korai esőről, a késői esőről. Aki nem kapja meg a korai esőt, amint tudjuk, a korai eső, a változás, a reform az életünkben, a megtérés végül, az nem fogja megkapni a késői esőt sem, és aki nem kapja meg a késői esőt, azt az Úr nem fogja tudni felkészíteni arra az időre, ami majd jön az Úr Jézus előtti való időre. És úgy, ahogy ezeket olvastam, úgy megálltam, és mondom, hogy hát én ezt mostanig hogy nem hallottam? Annyi éven keresztül a gyülekezetben. Megint mondom, nehogy valaki félreértse, nem a lelkésszel volt a baj, nem a presbiterrel volt a baj, hanem velem volt a baj.
1: Hallani hallottak, csak nem jutott el az értelem belső szív dolgai.
2: Igen. Visszaemlékszel, hol van az énekkar a B-gyülekezetben? Ott ültem én is mindig, vagy legtöbbször. És úgy emlékszem, hogy nagyon sokszor megtörtént, hogy fölmentek a szószékra, emlékszek 3-4-5 percre tisztán, és utána, amikor amment mondtak, még megijedtem. Hát mondom, már vége is van, itt eltelt egy óra. Annyira máshol voltam sokszor. Hát akkor persze, hogy ha mondták is, nem hallottam volna. És amikor megtudtam ezt a fontos, szerintem legfontosabb információ számunkra, eldöntöttem, hogy nem lesz többet olyan nap az én életemben, hogy minimum kétszer ne imádkozzak reggel és este a Szentlélek kitöltetéséért. El is kezdtem, ez egy körülbelül 6 hónapos művelet volt, keményen. Jó, mai napig tart, de az első 6 hónapról szeretnék beszélni, ahol minden nap szorgosan, komolyan, kitartóan, és amikor lejárt ez a 6 hónap, akkor az Isten a lelkem által azt üzeni, hogy menjek el, és mondjam ezt el másoknak is, hogy mit tett velem, és a Szentlélek fontosságát. És tudod, ismerve igaz jól az ígét, úgy Mózes jutott eszembe egyből, ahogy szegény ő is mondta, hogy dadogos vagyok, hogy ez van, hogyha ha nem hallgatnak, én is mondom, hát Uram, ezt elfelejtettem mondani, hogy én imádkozni nem mentem a szószékra. Hívott, igaz, Bartas Anyika, jó barátom, ismerősöd neked is, őt nagyon szerettem, na hát évente 2-3-szor elmentem az ő hívására, de emlékszek, hogy olyan lámpalázban voltam mindig, hogy így a halál környékezett, hogyha ezt túlélem, akkor nagyon sokat fogok élni. És akkor most azt mondja az Úr, hogy menj és prédikáljál. És akkor mondtam neki, Uram, hát ezekre nem emlékszel? Hát te tudod, hogy én nem vagyok erre képes, nem tudok imádkozni, nem hogy prédikálni. Te tudod, Uram, hogy nincs teológiám, nem tanultam én ezeket, nem tanított senki. És mindig, amikor ez a nagy háború volt bennem, akkor úgy az Úr jött egy ilyen nemes gondolattal, hogy én mindig veled leszek. Ne félj, mert én fogok szólni a te szádon keresztül. És akkor így bátorodtam meg, mondjam úgy, az Úr által, és elindult ez a prédikálásos rendszer, amit az Úr kegyelméből négy éve fontoltam, mint önkéntes folytatok. Első gyülekezet Panitban, igaz, ottan Zénó volt a presbiter, és akkor meghívott, meg voltam győződve, hogy egy ilyen kis cédula nekem elég lesz, hogyha az Úr szól, akkor majd kell beszélni. Még szegény feleségem is mondta, hogy te gondold át, hát nem tudsz imádkozni, hogy menj el, és ott bár írjál le egy pár gondolatot, vagy valamit, hogy legyen, amiből meríteni. És én olyan hittel, és mondjam azt, hogy vakmerően bíztam az Úrban, azt mondtam, ha az Úré ez a küldetés, akkor majd fogok tudni megszólalni és beszélni. És megtörtént a csoda, pont ahogy hallottok ma, ez első alkalommal is, persze tele lámpalázzal, félelemmel, vagy több félelemmel, de hála az Úrnak, hogy sikerült, és azóta az ő kegyelméből nagyon sok gyülekezetben sikerült eljutni.
1: Hogyan fogadta a családod, környezeted, ismeretségi köröd ezt a változást, amit úgy érzem és gondolom, és láttam, hogy látható módon történt az életedben, nem egy elrejtett dologról van szó?
2: Igen, hát ez egy kényes, nehéz kérdés. Tudod, a változás az mindig változás. Az új dolgokat nagyon, nagyon idegenen fogadjuk. Volt és van sok pozitív hozzáállás, de negatív is, mint mindig. Mert olyan helyzetbe kerültem a munkahelyen is, és ezért imádkoztam sokat is, hogy Uram, szombatok olyan szépek, amikor megyek prédikálni, de hétköznap a munka, csak a munka van, csak a munka van. És az Úr úgy alakította az életet, hogy megszakadta a munkahelyi kapcsolat, és elkezdődött a hétköznapi, mondjam azt is, tevékenységem. Sokat imádkoztam ezért, hogy mi is legyen, és ha még van egy pár perc időnk, akkor elmondanám, mert nagyon, nagyon fontos. Nagyon szerettem mindig a biztonságot, és fölébredtem egyik reggel, persze a döntésem után, hogy nincs több munkahely. Ezt, ami nagy valaki félreértse, nem, hogy kiraktak volna, vagy ez közös megegyezés alapján nagyon sokat tanultam mondjam azt, az utolsó cégem vezetőjétől, és tisztelem Kovács Tibort emiatt, mert sokat fejlesztett engem. És azon a nap van nekem édesanyámnak lánytestvére Magyarországon, ottól van egy unokatestvérem is, volt valami közös beszélgetésünk, ő is megtért ebben az időszakban, megkérdeztem, hogy milyen a lelki világ, és elmondta az ő életét, és kérdi, hogy mi van veled. És akkor én is elmondtam, hogy mi történt ma, hogy felmondtam, hogy megszűnt a munka lehetőség. És kérdi, hogy mit szeretnél csinálni továbbra? Hát mondom, majd az Úr kirendeli egy más munka lehetőséget. És akkor azt mondja, hogy ő, a szülei, és még egy család már hónapok óta imádkoznak, hogy ha találnának egy szemét, egy önkéntest, aki az emberekért szeretne dolgozni, és azt támogassák, és hogy nem akarok én ebben részt venni. Hát tudod, úgy egyből olyan ütős volt.
1: Sok érzés.
2: Sok volt, mert hát egészségesen, igaz, mondjam azt, az Úr dicsőség nem az enyém, de a munkámban elég sikeres voltam, amit csináltam, jól ment minden. Úgy képzeltem el, hogy az valamilyen téren valahol folytatódik, nem tudom hogy, de folytatódik. És amikor elmondta ezt nekem, akkor egyből nem, én szeretnék pénzt keresni, mármint dolgozni, hogy én tartsam el a családomat. Azt mondja, ne siessd el, imádkozzunk, és majd az Úr megoldja. Rendben van, hazamegyek, letérdelek, imádkozok azért a napért, ami történt, és úgy, ahogy imádkozok, szó szerint, de szó szerint, mintha az Úr egy ilyen felébresztő, nem is tudom, hogy fejezzem ki, hogy mit hozott rám, hogy te hallottad, amit válaszoltál az unokatestvérednek. Hát nem ezért imádkozom 6 hónapja, hogy tudj hétköznap is az Úr az emberekért dolgozni. És akkor visszautasítod. Hát nem ezt kérted. És akkor megszigyeltem magamat úgy egymagamban, és elfogadtam ezt az ajánlatot. Ők Magyarországon úgy csinálták, hogy ilyen kis brosurákat nyomtattak, amire egyik felére kedves barátom, Bibliát ajándékozunk ajándékban, szóval adunk ajándékban, és a másik felén 4-5 Ellen G. White könyvet tüntettek fel, és eljártak postaládákban, berakták. Ott nem nagyon lehet már ez a
1: közvetlen kapcsolatba kerülni.
2: És akkor ott volt telefonszám, e-mail cím, és akit érdekelt, és eléggé sok volt a kérés, akkor hazamentek, az már biztosra mentek, igaz, hogy kell neki a Biblia, vagy megírta, mi kell.
1: Visszajeleztek a...
2: Úgy van.
1: Értem.
2: És ezt a modalitást végezték. És akkor felajánlták, hogy ezt itt nálunk Erdélyben, igaz? Eleinte csak magyar közösségben, mert azok a szorulapok magyarul voltak elkészülve. Sokat imádkoztam, hogy legyen, és mind legyen, és csak megint röviden... Szolgálok a nyárszerdai gyülekezetben, neked igaz, közel áll a szívedhez. És van egy fiú, egy fiatal ember, aki a fenti balkoni részen annyira keményen néz, hogy nem tudtam eldönteni ott predikáció közben, hogy mi lesz a vége, hogy most haragszik, nem, hogy van. A végén csodás beszélgetés volt, és neki is megtérési tapasztalat, és megbarátkoztunk, az idő miatt már nem tudom bővebben elmondani, és ketten kezdtünk el járni ott Nyáradszeredvása körülötte magyar falukban. Nagyon sok csodás tapasztalat, de úgy, hogy táskában könyvek és bibliák, és úgy, ahogy tettük be ezeket a szorolapokat, tudod, milyen a falu, ki vannak az emberek, hát fiai, mit csináltok, mit osztogattok, és akkor nagyon-nagyon sok alkalom lett a beszélgetésre. Igen, igen, de ő azt mondta, hogy pénteken nem tud jönni, mert ő megígérte az Úrnak, hogy pénteken készül a szombatra. És akkor úgy gondolkodtam, hogy hát a városba mit csináljak én pénteken. És az Úr egy ilyen ötlettel jött, volt egy ilyen kis asztalkám abban az időben, meg van most is, és hogy kezdjek a városban könyvekkel kiállni, és így ajándékozni. Igen, hol? Hát igaz, én a Zuniri negyedben nőttem fel, és közelben lakok. Hát, hogy ott. Fel is voltam készülve a kisebbik fiammal, hogy megyünk egy alkalommal. Olyan félelem jött rám, mivel hát fiatalonként még az ember csinált egy-két tévedést, meg sok ismerős, szégyeltem magamat. Leborultam imádkozni, 5 perc, 10 perc, 15 perc, mind néztem az órát, remélve, hogy már nem tudunk elmenni, késő lesz, mert félelem. Amikor felálltam, eldöntve, hogy nem megyünk, elnapoljuk a menést, akkor az Úr felhasználta a drága gyermeket, aki állt az ajtóba készen, és azt mondta ezekkel a szavakkal, hogy még meddig akarsz várni, édesapám? Hát nem indulunk. És akkor úgy megszégyeltem előtte magamat, hogy úgy történt meg az első alkalom, ez is egy szép tapasztalat. És aztán a baráttal, a testvérünkkel megszakadt már mind a kapcsolat, és nem tudtuk folytatni azt a munkát, és akkor megint imádságra került a sor, hogy mi lesz tovább, Uram, és az Úr megadta az ő kegyelméből, hogy minden nap a városunkban 4-5 nagy negyed van, ott legyek a könyvekkel, és megemlítetted, hogy most már igaz, mint evangélista szolgálok.
1: Hogy történt ez az életedben? Van még 2-3 percnyi adásidőnk, hogy ez is egy komoly változás, én azt gondolom, hogy úgymond egyféleképpen hivatalosan végzed most már ezt a munkát, és az egyház keretében, mint szolgatársak dolgozunk?
2: Igen, hát úgy történt, hogy a misszió vezetéshez Lukácsú Edmond lelkipásztor testvérünk került. Igaz, gyerekkor óta vele is fölnőttem. Sokat szolgáltunk is, meddig én önkéntes voltam bizonyos missziós projektben, ismerte az én tevékenységemet, és akkor egy beszélgetésben elmondta, hogy ő is sokat imádkozott ezért, és akkor így történt az alkalmazás. Hát nagyon, nagyon csodás az a munka, mivel nekem már ki volt alakulva egy része, több imaóra, több csoport, ahova én jártam, és megértést találtam, igaz, hogy a kerületemen belül tudjam folytatni a többi szolgálatot is, mert úgy éreztem mindig, hogy amit az Isten összehozott, azt most ne tegyük tönkre, azokat a lelkeket, meg csoportokat, és hát csodás az Úr, mert nagyon sok tapasztalat, sok lehetőség, sok embert megismertem, és az Úr megajándékozott megtérésekkel is, keresztséggel is a munka után, ez a, mit az előbb is, az elején beszéltünk, a legboldogabb, és az életünk értelme, amikor lássuk, hogy valakinek az Úr megváltoztassa az életét, és megérti, hogy ha Jézus meghalt értünk, ha Jézus feláldozta az életét, mi nem tudunk mást tenni, csak követ.

0: ezt a fegyvert fel tudjuk használni, hogy kérjük az Istent, hogy adjon hitet nekünk, adjon kitartást, hogy olvassuk az ő ígéjét. Mert ha nem ismerjük meg a jó Istent, akkor üres a mi életünk. Ezek a földi dolgok pillanatnyilag egy napot, egy hetet betöltik, ezek a kis boldogságok, ami itt van a földön. De utána megint jön az üresség. És én egy olyan lelki békét és egyensúlyt kaptam az Úrtól, amit lehet, hogy szavakban nem is lehet elmondani. És azt szeretném üzenni, hogy gondolkodjunk el, hogy mennyire fontos a Bibliát kezünkbe venni, mennyire fontos az imádság, és mennyire fontos megengedni, hogy Isten lelke által dolgozzon a mi életünkben.
1: Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. A jó Isten vezessen továbbra is, adja az ő áldását, erejét a szolgálatban, és még találkozunk itt a Szperence Reménység Televízió magyar adás idejében más alkalmakkor is.
0: Köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Isten áldjon.
0: Téged is.
1: Köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak az elmúlt 50 percben. Valóban egy nagyszerű élettörténetet, megtérési tapasztalatot hallhattunk, amiben a különlegesség az volt szerintem, hogy nem kell arra várni, hogy a legmesszebbről, a legmélyebbről, a legnehezebb helyzetből jöjjünk a jó Istenhez. Van úgy, hogy templomba járó emberek vagyunk, gyülekezetbe járó emberek vagyunk, akik ismerjük Istennek dolgait, csak egy picit eltávolodtunk, és ez a kevés eltávolodás nem tűnik olyan nagy bajnak. Mégis innen hív a jó Isten, és meghallani az ő hangját, egy csoda válaszolni az ő hívására, és elfogadni azt az utat, amelyet elkészít számunkra, valójában Istennek csodája. Kívánom, hogy ez a történet, ez a megtérési tapasztalat megerősítsen bennünket, hogy az Istenben maradjunk, és a naponkénti imádkozás, bibliatanulmányozás, a Szentlélekért való könyörgés legyen nekünk is egy olyan tapasztalatunk, egy olyan lelki munkánk, amely tartsa meg életünket, és maradjunk egyek Istennel. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Isten áldja a kedves televíziónézőket. A viszontlátásra!

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népethez

rákiált a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon, és kisegíté őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket, és tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik, és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, Lépések az igazság útján cím adásunkban beszélgetünk dr. Szigeti Jenő és Timis Balázsi Sándor lelkészekkel, stúdiónk mai vendégeivel. Isten hozta önöket a stúdióban még egyszer.
2: Szeretettel köszöntelek, köszönöm a meghívást, mint mindig, és ugyanazzal a nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatót.
3: Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy gyönyörű szép Erdélyországban lehetek, és Kolozsvárot olyan emberről beszélhetek, aki a szívemhez nagyon közel van.
1: Akkor tehát emlékeztessük azokat, akik a múlt héten is hallgattak bennünket, és mondjuk el azoknak is, akik talán most hallgatnak bennünket, és a múlt heti adásunkat valamilyen okból kifolyólag elszalasztották, hogy Moldován Vilmos egykori lelkészre emlékezünk, az ő halálának 25 éves évfordulóján, de különben sem hagytuk volna ki őt, hiszen az advent mozgalomnak, az adventi egyháznak itt Erdélyben egy jelentős személyisége volt, nem csak eredményeket, hanem tanúságot és életpéldát is hátrahagyva. Amint a múlt heti adásunkban meg is ígértük, ezúttal szeretnénk meghallgatni az önéletrajzát, amit az 1988-as esztendő tavaszán mondott el vélhetőleg Nagy Sármáson, egy Dániel könyvéről szóló sorozat végén. Röviden összefoglalja tehát az ő életrajzát. A felvételen román nyelvű fordítás is hallható, hiszen a gyülekezet hallgatósága két nyelvű volt, így fordították az önéletrajzot. Kívánunk tartalmas, tanulságos rádióhallgatást a következő bő negyed órára.
4: A Szentírás azt mondja,
5: Sfânta Scriptură zice,
4: mit van,
5: ce ai tu,
4: amit nem kaptál,
5: ce nu ai fi primit,
4: az időnk istené.
5: Deci timpul nostru aparține lui Dumnezeu.
4: Az életünk istené.
5: Viața noastră aparține lui Dumnezeu.
4: Az egészségünk
5: istené. Și sănătatea noastră este a lui Dumnezeu.
4: Van valakinek abban érdeme, hogy a mindenható kegyelméből mondjuk bírja az utazást, vagy bírja a munkát.
5: Și are cineva vreun merit prin faptul că rezistă în muncă sau în călătorie?
4: Más nem szeretne dolgozni, de nem bírja.
5: Altcineva nu ar dori să lucreze oare, dar nu poate.
4: Nem a jó Istentől származó erő, nem az ő kegyelmének a megmutatkozása.
5: Deci puterea nu vine oare de la Dumnezeu, nu este oare o manifestare a harului lui.
4: Akkor vajon nem kötelességünk nékünk, hogyha a jó Isten ad nekünk erőt és lehetőséget, hogy minden lehetőséget, ha kell, felhasználjunk?
5: Și nu este oare datoria noastră, că dacă Dumnezeu ne dă posibilitate și capacitate, ca toate acestea să le folosim.
4: Én sokszor szoktam így a munkatársaim közelebbiek között mondani, hogy én hálát adok a jó Istennek, hogy a sok rossz tulajdonságom mellett adott három nagy kegyelmi ajándékot.
5: Eu între colaboratorii mei mai apropiați adeseori fac această declarație că pe lângă multele defecte care le am, Dumnezeu mi-a dat trei daruri.
4: És én ezért nagyon-nagyon sokszor és állandóan hálát mondok Istennek.
5: Pentru care tot mereu și mereu mulțumesc lui Dumnezeu.
4: Az egyik.
5: Primul dar.
4: Hogy nem tudom, hogy van az. Bírom az éjszakázást.
5: Nu știu cum se face, dar rezist nopțile nedormite.
4: Az, hogy egy nap 16-18 órát dolgozzak, ez semmi.
5: Să lucrez într-o zi 16, chiar 18 ore, nu este nimic pentru mine.
4: És egyáltalán nem érzem fáradtnak magam.
5: Și de fel nu mă simt obosit.
4: Ez az ő kegyelme.
5: Este harul lui.
4: És örvendek akkor, amikor kell folytatni.
5: Și mă bucur când trebuie să țin continuarea.
4: Én emlékszem, mikor írtam a könyvet 80-ba.
5: Mi-aduc aminte când am scris cartea în anul 1980.
4: Három hónap alatt meg kellett írni. December 31-én a minisztériumnak az asztalán kellett legyen, hogy még az évi nyomtatási tervbe bevegyék.
5: Și la 31 decembrie deja trebuia să fie pe masa de birou al ministerului ca să fie intercalat în planul de tipărire.
4: December 31-én hajnal 5 órakor fejeztem be.
5: Și la 31 decembrie la ora 5 dimineața cartea a fost încheiată, terminată.
4: Și emlékszem, hogy sok éjszakát végigírtam.
5: Și mi-aduc aminte, am scris multe nopți de-a rândul.
4: Megtörtént úgy, hogy 3 órakor megszakítottam, és azt mondtam, na most már nem azért, mert fáradt vagyok, hanem azért, mert most már tudom, hogy le kell feküdni.
5: Și adeseori la ora 3 am spus, nu parcă aș fi obosit, dar acum trebuie să mă culc.
4: És a fürdőszobában mostam a fogamat.
5: În baie mi-am spălat dinții.
4: És számoltam, hogy hány óra van még 6 óráig, és akkor folytathatom.
5: Și am făcut numărătoare câte ore mai sunt până la ora 6, când pot continua lucrarea.
4: És szinte újongtam, hogy csak 3 óra van, és megint ülhetek neki a munkának.
5: Și aproape am tresăltat de bucurie, numai 3 ore, și pot continua lucrarea.
4: De őszintén éreztem ezt az örömöt, hogy na ez a 3 óra el fog repülni, és már megint lehet dolgozni.
5: Dar cu sinceritate am simțit această bucurie, vor zbura 3 ore, și pot lucra din nou.
4: A második kegyelem.
5: Al doilea har.
4: Soha nem érzem az éjséget.
5: Niciodată nu simt foametea.
4: Azt, hogy én ettem vagy nem ettem.
5: Că am mâncat sau n-am mâncat.
4: Ez nálam nem számít.
5: La mine nu contează.
4: A feleségem nem hitt el és nem hiszi el.
5: Soția mea nu a crezut și nici nu crede.
4: Sokáig azt mondja, hogy teszem magam.
5: Și a spus că joc teatru.
4: Mert hát nem vettem észre, hogy nem ebédeltünk.
5: Că nu am observat că nu am luat prânzul.
4: És mentem tovább.
5: Și m-am dus mai departe.
4: Nem vagy éhes.
5: Nu ți-i foame?
4: Nem vagyok.
5: Nu.
4: Hát hogy létezik, hogy nem
5: vagyok? Cum se poate?
4: Én nem tudom.
5: Nu știu.
4: Az, hogy egy nap nem eszem, vagy két
5: că
4: nap
5: nem eszem. Că nu mănânc o zi sau chiar două zile.
4: Egyáltalán meg se érzem.
5: Nici nu simt.
4: De ez nem az én erőm.
5: Dar nu este aceasta puterea mea.
4: Na, Istennek a csodálatos kegyelme.
5: Ci este harul minunat al lui Dumnezeu.
4: És egy harmadik nagy ajándék.
5: Și al treilea dar minunat.
4: A munkakészség.
5: Aptitudinea de lucru.
4: Szeretem, szeretem, szeretem. Mondjuk így szerelmes vagyok én ebben a munkában.
5: Îmi place să lucrez, chiar sunt îndrăgostit de această lucrare.
4: Évekkel ezelőtt az atyafiak jött az unió elnök, s azt mondta.
5: Cu mai mulți ani în urmă a venit președintele Uniunii spunând.
4: Na, úgy határoztuk, hogy feljössz Bukarestbe.
5: Am hotărât să vii la București.
4: És átveszed a ennek és ennek az intézetnek az igazgatóságát.
5: Și să fii director în institutul cutare.
4: Beszéld meg a feleségeddel.
5: Să te înțelegi cu soția ta.
4: Și holnap után reggel 8 órakor felhívlak.
5: Și poi mâine dimineață te voi suna la telefon.
4: Și azt mondtam az unei elnöknek.
5: Și am spus președintelui.
4: Atyafi, ne hívjál fel.
5: Frate, să nu mă suni.
4: Én megadom most a választ.
5: Îți dau răspunsul chiar acum.
4: Éppen így.
5: Chiar așa?
4: Éppen így.
5: Chiar așa.
4: Ma és mi a választ?
5: Ei și care este răspunsul?
4: Nem.
5: Nu.
4: Én a szószéket nem áldozom fel egy igazgatói tisztet.
5: Nu voi sacrifica amvonul pentru un post de director.
4: Gondolkozzál még fölött.
5: Mai gândește-te.
4: És holnap után felhívom.
5: Și poi mâine te voi suna.
4: Drága lelkem, ne költs! A telefonra nincs értelme.
5: Dragul meu, nu cheltui nimic pentru telefon, că nu are niciun rost.
4: Miért?
5: Da, pentru ce?
4: Azért, mert ahol egy szerelem van, ott nincs mit tárgyalni.
5: Unde există vreo dragoste, acolo n-avem ce discuta.
4: Én ezt így, lehet, hogy egy kicsit furcsa hangi, de így fejezem ki.
5: Probabil că vi se pare ciudat, dar așa mă exprim.
4: 9 éves voltam, amikor bejöttem ebbe az egyházba.
5: Am avut 9 ani când am intrat în această biserică.
4: Legelőször átléptem a küszöböt.
5: Când am pășit prima dată pragul.
4: És attól a pillanattól kezdve én éreztem,
5: și din clipa aceea am simțit,
4: hogy én evangelista leszek.
5: Că am să devin evangelist.
4: Foglalkoztam versírásra, foglalkoztam művészettel, festőiskolába jártam, konzervatóriumba, mindenfelé.
5: Poezii cu artă am urmărit cursurile la Institutul de Arte Plastice, la Conservator.
4: Egy pillanatig nem gondoltam én arra, hogy én más leszek, mint az, amit gondoltam.
5: Dar nici pentru o clipă n-am crezut să fiu altceva decât ceea ce am plănuit.
4: Éreztem, hogy az Isten elhívott.
5: Că Dumnezeu m-a chemat.
4: És én csak engedelmeskedtem annak, amit Isten elhatározott.
5: Și am fost ascultător ceea ce Dumnezeu a hotărât.
4: Valamelyik nap mondtam a munkatársaimnak.
5: Într-o zi am spus colaboratorilor mei.
4: Hogy emlékszem, hogy kicsi gyerekként segítettem édesanyámnak komlót takarítani.
5: Mi-aduc aminte că în copilărie am ajutat pe mama la curățirea hameiului.
4: És akkor valami eszembe jutott.
5: Si, ceva mi a venit în minte.
4: Na, hogyha befejezem a komló takarítást, akkor én veszek egy papírt és leírom, mert ezt később egy prédikációba fel lehet használni.
5: Dacă am terminat curățirea hameiului, voi face o descriere a lucrării și o voi folosi într-o predică.
4: Én elfelejtettem, hogy miről volt szó, mert nem írtam fel.
5: Am uitat despre ce a fost vorba, căci nu am făcut nicio notiță.
4: De azt nem felejtettem el, hogy ez volt a gondolatom, hogy ezt majd egy prédikációba fel kell használni.
5: Dar nu uit niciodată, ideea mea a fost că aceasta trebuie folosită într-o predică.
4: 13 éves voltam,
5: am avut 13
4: Marosvásárhelyen először prédikáltam a gyülekezet szószékén.
5: Când la Târgu Mureș am ținut prima predică de la amvonul comunității.
4: A szószék olyan nagy volt, hogy nem igen látszottam ki.
5: Amvonul a fost așa de înalt, de nu prea m-am văzut.
4: És melléje kellett álljak oda, mert ugye túl magas.
5: Și trebuia să stau alături de amvon, căci a fost așa de înalt.
4: És 13 éves korom óta jártam a gyülekezetekbe, egy kis formációba énekeltünk, verset mondtunk, és prédikáltunk. Az elmúlt vasárnap volt május 1-je.
5: Duminica trecută era 1 mai.
4: Akkor Isten kegyelméből töltöttem be a 44 esztendőt ebben a hivatásban.
5: Din harul lui Dumnezeu, în aceea zi am împlinit 44 de ani în această lucrare.
4: 44 év alatt rengeteg dolog történt.
5: În atâți ani multe lucruri s-au întâmplat.
4: De mondhatom,
5: dar pot să vă spun,
4: nem bántam meg egy pillanatig sem.
5: Nici pentru o clipă nu mi-a părut rău.
4: Ötször voltam letartóztatva.
5: De 5 ori am fost arestat.
4: Megverve.
5: Bătut.
4: És ki tudja mi minden helyzetekben.
5: Și un fel de fel de situații.
4: De egy pillanatig nem bántam meg, hogy erre az útra lép.
5: Dar nici pentru o clipă nu mi-a părut rău că am pășit pe această cale.
4: Ha mindenható Isten megadná azt a nagy kegyelmet.
5: Și dacă cel atotputernic mi-ar da harul.
4: Hogy az ember előről kezdje életét.
5: Ca omul să poată începe viața de la început.
4: Így szeretném kezdeni megint itt.
5: Din nou aș începe aici.
4: A szerzőknek kijáró ama joggal, vagy pedig lehetőséggel,
5: acel drept sau posibilitate al autorului,
4: hogy az életének a második kiadásában Isten kegyelméből kijavíthatná az első kiadásban ejtett hibákat.
5: Ca în a doua ediție a vieții să rectifice toate greșelile care au fost făcute în prima ediție a vieții.
4: Ezért, drága testvérem, egyáltalán áldozatról nincs szó.
5: Iată de ce nu este vorba despre sacrificiu.
4: Most Isten kegyelméből gondolom, hogy ebben a hónapban nyugdíjba megyek.
5: Cred că din harul lui Dumnezeu în luna aceasta voi trece în pensie.
4: Ez egy administrativ nyugdíj jelent.
5: Dar înseamnă pensie administrativă.
4: Csak annyit jelent, hogy nem leszek oda kötve egy kerülethez.
5: Adică nu voi fi legat de un district oarecare.
4: És esetleg, ha meghívtok, nagyon szívesen eljövök.
5: Și dacă mă invitați cu mare plăcere, am să vin la voi.
4: Amíg Isten kegyelmet ad.
5: Până când Dumnezeu îmi dă har.
4: Amíg Isten egészséget ad.
5: Până când Dumnezeu îmi mai dă sănătate.
4: Sokszor a feleségem azt mondta nekem.
5: Adesea soția mea mi-a spus.
4: Te vagy a hibás.
5: Tu ești de vină.
4: Te vagy a hibás azért, mert nem tudsz nemet mondani az embereknek.
5: Tu ești de vină, nu poți spune un nu oamenilor.
4: És akkor azután nekem gyűlik meg a bajom.
5: Și apoi eu am necazuri.
4: Azért, mert csend, vigyázz, mert apád tanul, mert apád el van fogva.
5: Trebuie să spun, taci, liniște, tatăl tău este ocupat, scrie sau face cutare și cutare.
4: Most már annyi sorozatot tartunk.
5: Ai ținut atâtea cicluri de prelegeri.
4: Most már egy kicsit ülj le te is, mint más ember.
5: Acum să șezi și tu ca alți oameni.
4: Higgyétek el, hogy én is gondoltam ilyesmit.
5: Credeți-mă că și eu m-am gândit la această posibilitate.
4: És tudjátok, hogy milyen gondolat volt innen hátulról, úgy éreztem, mintha lökött volna, kényszerített volna.
5: Și știți ce fel de idee a venit din spate și parcă m-a împins.
4: Amikor úgy éreztem, hogy le kell ülni, és na most már aztán nem vállalok.
5: Când am simțit, iată acum trebuie să șed și să nu mă angajez la nimic.
4: Éreztem belülről egy ilyen lökést hátulról.
5: Din interior am simțit o împingere din spate.
4: Csináld.
5: Să faci.
4: Menem sokáig csinálod.
5: Căci nu vei putea face multă vreme.
4: Și akkor úgy éreztem, hogy ez az Úrtól jön.
5: Și am simțit parcă aceasta vine de la Dumnezeu.
4: Csináljuk addig, amíg tehetjük, mert sokáig nem fogjuk.
5: Adică să lucrăm până când putem, căci nu vom avea prea multă vreme.
4: Hogy ez mit jelent, ezt nem tudom most.
5: Ce înseamnă aceasta deocamdată, nu știu.
4: Hogy hamar el kell költözni.
5: Că trebuie să mă mut foarte curând.
4: Vagy pedig, hogy az ajtók hamar bezárulnak.
5: Sau că ușile vor fi închise foarte
4: curând. Nem tudom.
5: Nu știu.
4: De tény az, hogy így éreztem.
5: dar este cert că astfel m-am simțit.
4: Amikor meghívtak a ludasiak januárban.
5: Când ludusenii m-au invitat în ianuarie, m-am dus la ei.
4: Onnan, Ludas telepre.
5: De acolo, la colonia Ludus.
4: Szent Annára.
5: La Szent Anna de Mureș.
4: Náznán falgára.
5: La Nazna.
4: Aztán Apahida.
5: La Apahida.
4: Aztán Hódis.
5: La Hódis.
4: Aztán Skrind.
5: La Skrind.
4: Aztán Marosvásárhely A.
5: La Târgu Mureș A.
4: Marosvásárhely B.
5: La Târgu Mureș B.
4: Nem beszélve Sármás.
5: La Sármás.
4: És majd mához egy hét, ha jó Isten megsegít, folytatom. Szamosújvár.
5: Și de azi într-o săptămână, dacă Domnul mă ajută la Gherla.
4: Szamosújvár után pedig valószínűleg, hogy Aranyosgyöresen.
5: Apoi, foarte probabil, la Câmpia Turzii.
4: És aztán, ha jó Isten még életet ad is lehetőséget, akkor ősszel folytatjuk. Mezőfelével.
5: Și dacă Dumnezeu mai dă viață și posibilitate, vom continua. La Câmpenița, la Miercuria, Mirajului.
4: Az Úr, testvérek, hogyha úgy akarja.
5: Spatul Dumnezeu, și la Sărmaș.
4: Igen. Amíg még lehetőség van, ki kell használnunk az időt.
5: Cât timp avem posibilitate pe noi să folosim timpul.
4: Én egy hálás köszönetet mondok.
5: Vă mulțumesc, călduros.
4: Barátainknak, vendégeinknak.
5: Prietenilor noștri, oaspeților noștri.
4: Mert tulajdonképpen az ők érdemük ennek a hosszú, ez a hosszú maraton.
5: Căci este meritul lor acest maraton îndelungat.
4: Mert az sem egyszerű dolog másfél óráig a helyen ülni és hallgatni.
5: Nu este prea simplu să stai într-un loc timp de oră și jumătate și să fii ascultător.
4: Én hálás vagyok ezért.
5: Eu mulțumesc pentru aceasta.
4: És azt kívánom.
5: Și vă doresc.
4: Sokszor imádkozom.
5: Și mă rog foarte des.
4: Kedves barátainkért.
5: Pentru iubiții prieteni.
4: Adja mindenható Isten, hogyha esetleg a földön itt nem találkozhatunk.
5: Facă cel atotputernic, dacă cumva nu ne mai întâlnim pe acest pământ.
4: Az én legőszintébb vágyam az, hogy ottan találkozzunk az ő országában.
5: Dorința mea cea mai sinceră este să ne vedem acolo sus, în împărăția lui.
4: Și rendkívül boldog lennék.
5: Și aș fi foarte fericit.
4: Akkor, amikor kezet szorítunk.
5: Ca atunci când dăm mâna acolo.
4: Akkor azt mondjuk egymásnak.
5: Noi să spunem reciproc unul celuilalt.
4: Tudod, mikor találkoztunk először?
5: Știi când ne-am văzut prima dată?
4: A Dániel esteken.
5: La Sirile Daniel.
4: Én szeretném, hogy ezek az esték legyenek az előszobái, az előhírnökei, az örökkévalóság boldogságá.
5: Aș dori ca aceste seri să fie anticamera fericirii veșnice în eternitate.
6: Preasfinte Salvator, îți aducem lauda și mulțumirea buzelor noastre și în această seară, când am terminat prelegerile de iarnă referitor la cartea lui Daniel. Doamne, îți mulțumim orice licărire de lumină spirituală pe care Tu ai dat în aceste seri. Îți suntem recunoscători pentru orice înțelegere a acestor detalii, pentru solile pe care Tu le trimeți și pentru adevărurile pe care le-am putut însuși în aceste seri. O, Doamne, îți aducem laudă și mulțumire pentru aceste scumpe suflete care au făcut un efort pentru a veni seară de seară și a ședea la picioarele Tale ca să învețe de la Tine.
5: Amin.
6: Te rog, Doamne, să întipărești în mintea fiecăruia dintre noi marile adevăruri care ar putea să contribuie la mântuirea noastră.
7: Amen.
6: Lucrează Duhule Sfânt mai departe. Amen. În inimile și în mintea fiecăruia dintre noi.
7: Amen.
6: Și fă ca aceste seri și cercetările care vor urma să aducă mântuire pentru toți aceia care Te iubesc pe Tine.
7: Amen.
6: Fă, Doamne, ca viața noastră a fiecăruia dintre noi să fie ocupată de Tine.
7: Amen.
6: Și în final, Doamne, ajută-ne să fim împreună în împărăția Ta, la picioarele Tale. În numele scumpului Tău Fiu Te-am rugat, ascultă-ne. Amin.
7: Amin.
1: Kedves hallgatóink, Moldován Vilmos önéletrajzát hallották, amint azt előadta 1988 májusában egy Dániel könyvéről szóló igehirdetés sorozat végén. Az önéletrajzot fordította László Jenő. A következőkben pedig hallgassunk meg egy énekszámot, Valaki ver a szív ajtaján. Ebben a kórusszámban fogalmazza meg nem első és nem utolsó alkalommal, hanem sokadszor Moldován Vilmos az ő hivatásának lényegét, Jézushoz vezetni az embereket. Ez az énekszám abból a szempontból is jelentős, hogy mind zenéjét, mind szövegét Moldován Vilmos szerezte.

0: Lépések az igazság útján című adásunkban beszélgetünk Moldován Vilmos életéről, életrajzáról, annak tanúságairól, Szigeti Jenő lelkésszel és Timis Balázsi Sándor lelkésszel. Kedves Szigeti testvér, hogyan emlékszel vissza az együtt végzett szolgálatokra, az együtt végzett munkára? Mi az, ami legelőször is felbukkan az emlékek tengeréből?
1: Azt hiszem az, hogy állandó jókedve, optimizmusa, ami a hitből fakadó optimizmus és jókedv volt. Nem véletlen, hogy ő az ifjúság barátja volt. Én olyan fiatalt nem láttam, aki a Moldován Vilmosért ne rajongott volna. Nem csak azért, mert remek énekeket szerzett, remek verseket, és ha valaki odafordult, hogy jaj, Vili bácsi, szükség volna egy versre ebben és ebben a témában, akkor megszületett a vers pillanatokon belül, térdén írva is megírta, hanem azért is, mert együtt tudott gondolkodni. Ez együtt gondolkodás képessége volt talán az, ami engem a legjobban lenyűgözött Moldován Vilmos egyéniségében. Nagyon egyszerű ember benyomását keltette, egyáltalán Pesten van egy ilyen szólásmondás, hogy megjátsza az eszét. Őre az volt jellemző, hogy nem játszotta meg az eszét. Az esze az helyén volt mindig, ha kellett, akkor egy tudóssal beszélgetett azon a szinten, amivel a tudóssal kell beszélni, kellett egy mamával beszélgetett, aki 90 éves volt, és utána két mondat után, egy lélegzetvétel után tudott egy gyerekkel egy beszélni. Nagyon megdöbbentett az, hogy nagyon sokszor, és ez egy nagyon érdekes dolog volt, ha megjelent valahol, akkor odaszaladtak hozzá a fiatalok. Ez egy nagyon érdekes valami. Ha nem is ismertem volna, akkor is tudtam volna, hogy ez az ember a jó lelkipásztor. A jó lelkipásztor arról ismerszik meg, hogy nem tud hazamenni az istentisztelet után, mert oda rohannak hozzá az emberek ügyes bajos dolgaikkal, oda rohannak hozzá valamivel, amit el kell mondani, úgy érzik, hogy ez nagyon fontos az életükben. Ő ilyen ember volt. És ez a lelkipásztornak az első számú tulajdonsága, ezért én őt a prédikátornak tartom, nagy A betűvel írva és idézőjelbe téve. És én úgy gondolom, hogy ez az, ami minden emlék alján ott van.
0: Kedves Timis testvér, mi az, ami így megmarad most már nem annyira a nyilvánosság előtt zajló tevékenységből, életből, hanem van-e valami inkább magánjellegű emlék, ami elmond valamit róla, esetleg az ő lelki hagyatékáról?
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, és kapcsolódnék Szigeti Jenő doktor megjegyzéséhez, hogy kitűnő családapa volt abban az értelemben is, hogy a gyermekeit nemzetköziségre tanított. Ez nagyon sok családban hiányzik. Megtanította a gyermekeket, hogy egy hétig magyarul beszéljenek, egy hétig románul, egy hétig németül. De arra szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy ezt Moldován Vilmos is tanulta. Tanulta az ő szüleitől. Nem is annyira a nyelvi problémát, mint azt, hogy tudomásomra jutott, hogy 1946-ban az a Moldován édesapa, Moldován Vilmosnak édesapja Marosvásárhelyen, az, aki ellensége volt, úgymond a hívőknek, mert fia keresztségekor kihívta a csendőrséget a Marospartra, hogy hiúsítsák meg ezt a tömegmegnyilvánulást. És ehhez tartozik az, amit Vilmos elmondott nekem, hogy kijött a csendőr szakasz, és amikor meglátta azt a rendet, úgy jártak, mint Bálák Bálámmal. Azért hívtalak, hogy átkozz meg, és te megáldottad őket. A csendőr parancsnok azt mondta, Moldován úr, én itt nem mernék zavart kelteni, mert minden szép, jó rendben zajlik. Így volt a keresztsége. Innen látszik, hogy nem éppen szimpatizált a bácsi velünk. Na de ez mikor volt? 15 évesen. Az azt jelenti, hogy 42-ben. De 46-ban már barátunk lett Moldován bácsi, az apa. Tudnélik, azt tudtam meg, hogy 1946-ban Moldován bácsi és az édesanyja Moldován néni vettek egy íróasztalt. Az akkor nagy dolog volt. És a családi ház egyik szobáját berendezték ima szobává. Ott dolgozott Vilmos. Ott készítette fiatalkori verseit, prédikációit, de ami a legfontosabb, a Moldován családnak ez volt a reggeli és esti áhítatnak az imaterme, az imaszobája. És az öccse, Moldován Gábor, egykori zenetanár, ma is kegyelettel emlékszik vissza ezekre az áldott alkalmakra, amikor együtt imádkozott a Moldován család az erre a célra berendezett imaszobában.
0: Volna egy kérdésem, ami Moldován Vilmos életének és munkásságának egyik figyelemre méltó szakaszát érinti. Természetesen sokkal többen bekapcsolódtak annak idején ebbe a munkába, de elmondhatjuk, hogy neki is fontos szerepe volt. Gondolok a Tovább kell vinnetek elnevezésű mozgalomra. Mit jelentett ez a mozgalom az ő számára, és mit jelentett vele együtt dolgozni ebben a mozgalomban?
2: Köszönöm a kérdést. Nehéz röviden megválaszolni, de megpróbálom. Tudnélik, abban az időszakban, a kegyetlen megszorítások időszakában többek között az volt jellemző, hogy a Biblián kívül igen-igen szegények voltunk a vallásos irodalomban. Főleg a fiatal lelkészek. Az időseknek még itt-ott volt egy-egy eldugott könyvük, de nekünk fiataloknak vajmi kevés. És akkor Moldován Vilmossal ketten tanácskozva létrehoztuk azt az ifjú lelkészi, most már mozgalmat, amit most már TKV-nak nevezünk, akkor az úgy alakult, hogy ha nem kapunk, mert az akkori államhatóság ezt nem tette lehetővé, hogy kapjunk segédanyagot lelki szolgálatunk betöltéséhez, hát próbáljunk alkotni mi. De hogyan? És akkor határoztuk el, egy pár bizalmas munkatársat meghívunk nyári vakációban, ahelyett, hogy elmenjünk sütkérezni, napozni, kimentünk a hegyekbe lelki gyakorlatra. De nem úgy, hogy na kint vagyunk, aztán most már lássuk, miről beszélünk. Nem. Moldován Vilmos úgymond engem bízott meg titkárként, összeállítottam a forgatókönyvet, és kiadtuk már itthon. Te beszélsz advent történelemről egy referátum erejéig, te proféciáról, te ifjúsági ügyosztályról, te diakóniáról, és az elvárás az volt, hogy lehetőleg géppel írják meg a munkatársak, de ha nem, akkor olvasható kézirattal, mert a írógép is nehéz probléma volt abban az időben. Mikor megtartotta ott a természet templomában az illető munkatársunk az előadását, az előadást ide kellett adja. És akkor vettem egy csihányzsákot, az aljára áfonya levelet, tejafüvet, utána a referátumokat, a tetejére tejafüvet, vagy éppen gombát is, és miért tettük ezt így? Mert másképp nem tudtuk volna hazahozni, hiszen minden helyiség bejáratánál, kijáratánál állított meg a rendőrség, az akkori milícia. És az első dolga az volt, honnan jövünk,
1: mit hozunk.
2: Mit hozunk. És akkor felnyitottuk a csomagtartót. Hát ez mi? Tejafüv. Kint voltunk a havason, és gyűjtöttünk tejafüvet, hogy legyen télire. Megtapogatta, mehetnek. Hazahozva, föld alatti szerkesztőségben legépelték a titkárnő testvérneink, és kötetekbe kiadtuk a résztvevőknek. Olyan anyag volt, olyan gyűjtemény volt, és mindegyik évnek volt külön címe. Táborhegyén, a háló, és így tovább, mert 10 évig működött ez, amíg le nem buktunk. És mind nőtt a résztvevőknek a száma. A végén már 34-en voltunk. És arról beszélgettünk, hogy feltétlenül 2 csoporttá váltunk. Hogy a fordításokat mellőzzük, ezért alakítunk egy román kollégákból álló csoportot. Ennek lettem volna a szervezője Moldován János testvérrel, és a másik csoport pedig maradt volna a magyar nyelvű. Na de mikor ezt már elterveztük, akkor 1972-ben le is buktunk. Viszont ez idő alatt, 1963-ban a Nyerges tetőn volt a táborunk, a gyergyói halsokban, és emlékszem, hogy azt megelőző hetekben, hónapokban szalontára jártam, mint revizor, mint könyvviteli ellenőr, és faluvégi Dezsőt revidiáltam, de a revíziót elvégeztük egy nem fél nap, egy negyed nap alatt, egy néhány óra alatt, és a többi időt pedig George Wandman a fellázadt bolygó könyvének a fordítására fordítottuk. Hát milyen részem volt? Az, hogy diktáltam kéziratból Dezsőnek a szöveget. És ez alkalommal rettetesen megragadt a 13. fejezet, akik élve kerültek ki a pusztából. Ez tárgyalta a valdensek történetét, hát mint fiatalt és mint lelkészt, nagyon lelkesített. És 1963 lelki gyakorlati hetünk alkalmával a szombati délelőtti istentiszteletet rám bízták. Én pedig erről a témáról beszéltem, amikor is az Agvaldens presbiter ezzel a felhívással zárta a tábortűz körül az amerikai adventista teológusok kutatócsoportja előtt a mondani valóját. Nekünk, valdenseknek nagyszerű múltunk van. Semmi jelenünk, és síralmas a jövőnk. De nektek? Én azt gondoltam, hogy velünk kihal a bibliai hit, és most örvendek, hogy ilyen ifjak, mint ti, ugyanúgy hisztek, mint ahogy hittek a mi őseink. Ezért, barátaim, nektek tovább kell vinnetek. És ott az istentisztelet után megszavaztuk, és írásba foglaltuk, hogy ezután egymás között a köszöntésünk, az Úr áldjon meg, békesség mellett ez lesz. TKV. Így született meg a TKV. Rá egy évre lelkész szentelés volt Kolozsváron, és az előző év ihletése nyomán Moldován Vilmos egy csodálatosan mozgosító, szép ígei verset írt. Tovább kell vinnetek. Így 1964. június 5-én volt ez az esemény, amikor Moldován Vilmos saját versét premierként szavalta el a lelkész szentelési istentiszteleten. És így fejezte be. Legyen hát Karmel egy izzó lángtenger, vagy vulkán, mely sistergő lávát vett fel. Ti küldetést kaptatok. Nem állást, nyughelyet, hanem napi parancsot, tovább kell vinnetek. Ezt a verset nevezném a TKV születési bizonyítványának is. Ez az emlékköt többek között a sok áldott emlékkel együtt Moldován Vilmos személyéhez. És még valami. Ez 1960-ban történt, amikor az utcáról tartóztatott le engem a belügy, és egy egész napon át gyomrozott, hogy beszervezzen. Végül is elengedtek azzal a nyilatkozattal, hogy senkinek el nem mondom azt, hogy hol voltam és mi történt. Én pedig mikor 7:30 este kiszabadultam onnan, nem hazamentem, egyenesen a konferenciához. Remélve, hogy valakit ott találok, mert éreztem, hogy ki kell öntenem lelkem keserűségét. Gondviselésszerűen az irodában Szentágodai Árpád testvér, főkönyvelő, aki mindig későig dolgozott, és Moldován Vilmos voltak jelen. Ahogy beléptem, leroskadtam egy székre, és kitört belőlem a sírás. Amire Vili azt mondta: Sanyikám, nem is kérdezlek, hogy hol voltál, mert tudom. Tudnék, reggel bejelentettem, kaptam egy telefont, telefonáltak, hogy menjek a jogi kar dékanátusára, mert kell egy referátumot adjak egy életrajzhoz. És én gyanútlanul mentem. A kapuban lekapcsoltak, és történt az, ami történt. És ekkor tanított meg engem immár tapasztalatból Moldován Vilmos: én neked két tanácsot adok. Amikor hívnak, ne ellenkezz, ne makacskodj. Ezt tapasztalatból mondom, mert ez őket felbőszíti. Aztán, hogy viszel borítékot, jelentést, vagy nem, azt a te lelkiismeretedre bízom. És én ezt mindvégig meghallgattam. Tőlem egy sor jelentést nem kaptak, és közel 2 évi nyomozás, követés, hívás, küldés után leírtak, mint osztályellenséget, és mint meg nem felelő
0: forrást.
2: Ez volt Moldován Vilmossal egy ilyen közös, keserű tapasztalat. De ebből is Isten csodálatos módon átvezetett, anélkül, hogy a dossziémban legalább egy sor lenne valamelyik munkatársamat vagy a munkánkat illetően.
0: Megkérdezném most a kedves Szigeti testvért, így mint aki talán nem volt itt a helyszínen, vagy talán itt is volt egy ilyen TKV értekezleten. Mennyit ismert a Moldován Vilmossal való barátsága, illetve az Erdélyhez fűződő szálai kapcsán ebből a mozgalomból?
1: Természetesen ismertem, sőt a verset is ismertem, ezt a Tovább kell vinnetek verset, és természetesen nagyon sokszor dolgoztunk együtt különböző anyagokon. És akkor mindig megkérdeztem, hogy TKV? És akkor Vilmos azt mondta: erről nem beszélünk, de tudtuk azt, hogy TKV. Tudnék, akkor a falnak is füle volt, és nem akartunk róla beszélni. Sok olyan dolog volt, amit csak egy szemvillannással lehetett elmondani egymásnak, hiszen tudtuk. Ha visszagondolok ezekre az alkalmakra, akkor egy nagyon érdekes dolgot hadd mondjak. Moldován Vilmosról, prédikátorról, költőről, művészről, aki gyönyörű szép zenét szerzett, beszéltünk. Ha a visszaemlékezését hallgatjuk, és hallgattuk el a műsor elején, akkor abban van egy nagyon érdekes dolog, hogy szenvedélyesen szeretett írni. Szóval ez nem igaz, hogy ő fáradhatatlan volt, én még fáradtan nem láttam. Volt, hogy este reggel 8-tól dolgoztunk este 11-ig, és én már fiatalabb lévén, 9 évvel vagyok fiatalabb, mint ő, forgott a szemem, és azt mondtam, hogy na most már én se bírom, pedig elég jó kondícióban voltam akkor a munka tekintetében. Ő szenvedélyesen írt, és szenvedélyesen jó anyagokat írt. De az írásnak volt egy érdekessége. Ha végignézem most teológus szemmel ezeket a dolgokat, és most szándékosan teológus szemmel nézem, szakmailag kiváló, de nagyon gyakorlati anyagok. Tehát ő mindig úgy tudott írni, hogy nem játszotta meg magát, hogy most teológiai szakkifejezésekkel bravúrozunk, amit úgy is tudott, hanem mindig úgy írt, hogy minden sora egy egyszerű gyülekezeti tagnak, vagy nem gyülekezeti tagnak, egy prédikátornak rögtön fogható volt. És ez egy óriási lelki ajándék. Mert ha nézzük, akkor bonyolultul nagyon sokszor ezzel a tolvaj nyelvvel, amit egy-egy szakmában használnak, nagyon könnyű kifejezni magunkat. De megtalálni azokat a törölmetszett hasonlatokban, példákban, gazdag igei gondolatokat, amiket ő leírt, az nagyon-nagyon jellemző és nagyon jó. Elmondja, hogy a Hitelvi kézikönyvről elmondja azt, hogy az utolsó pillanatra kellett megírni. És én sokszor erőt kaptam ebből, nekem is volt egy könyvem, ami így volt, hogy elveszett a számítógépben, ez jóval később volt, rossz kombot nyomtam meg, és egy félkönyv kiesett. És hogy vissza tudjam szerezni 7 nappal át téve, hogy. És mindig arra gondoltam, hát ezt a Vili meg tudta csinálni, akkor én nekem is meg kell tudni csinálni, meg is lett, és meg is jelent egy szombatról szóló könyv.
0: Neki még számítógépe sem volt.
1: Nem.
0: Valamilyen emlék még esetleg él a könyvnek a megszületéséről, gondolok itt, most már említsük meg a teljes címét, tehát Bibliai Tantételek kézikönyve, ami 1980-ban jelent meg első kiadásában, majd utána még több kiadást megírt. Van-e valami emlék ennek a könyvnek a megszületéséről?
1: Ez úgy van, hogy ez a könyv tényleg gyorsan készült, és amikor elkészült ez a könyv, akkor ő maga is azt mondta, hogy ezt a könyvet még majd tovább fogom írni. Most jelenjen meg ennyi. Nagyon sok részletet még megjelenés előtt olvastam, amikor kérte, hogy ebben legyek nagyon szigorú kritikusa, hogy ezt a részt nagyon pontosan kellene tenni, és sok olyan jegyzetet írt össze ezekről a kéziratokról, na ezt még tovább kell gondolni, ezt még tovább kell vinni, hogy ezt mondjam, tovább kell vinni. Tehát ő egy nagyon tudatosan építkezett, ha tovább él, és az Isten ezt megengedi, akkor biztos ez nem ekkora könyv lenne, hanem egy sokkal nagyobb könyv, és sokkal többre kitérő könyv. Mégis azt tudom mondani, hogy ennek a könyvnek pontosan ez a tömörsége, az összefogottsága az eleje. A Bibliai Tantételekről én kevés ilyen jó könyvet olvastam.
2: Ugyanehhez a témához szeretnék egy rövid hozzászólást tenni. Én is nagyon nagyra becsültem mindig ezt a tankönyvet. Mert ez akármilyen teológiai tankönyv rangjára felér. Ugyancsak Moldován Vilmoshoz fűz az az áldott emlék, amikor a 70-es években megírta az egyik legcsodálatosabb szavalókórusát, Húsvétra, a Nagy drámát. És együtt regizáltuk, úgymondva rendeztük a kolozsvári ifjúság körében. Nem maradt el a lelki siker élmény ennek a drámának a bemutatásakor.
0: Most újból Szigeti Jenő lelkészhez fordulok egy másik kérdéssel. A beszélgetéshez felhasználtuk az előttünk levő könyvet is, Tovább kell vinnetek, Moldován Vilmos versgyűjtemény. Kiadja az Advent kiadó 1991-ben Budapesten, 2 évvel Moldován Vilmos halála után. A kérdésem az lenne, mit jelentett ennek a kötetnek az előkészítése, a versanyag összegyűjtése, hogyan sikerült ennyi verset egy helyre összegyűjteni?
1: Nagyon sok vers átjött a határon már a régi időben. Ezeket nagy részt én megkaptam éppen kerülő úton sokszor levélben is, sőt otthon őrzök még eredeti kéziratokat is, ami Moldován Vilmosnak a kézirata. Még ilyen széljegyzettel, ez itt nem egészen jó, mit szólsz hozzá? Egy ilyen kéziratokkal. Amikor haláláról hallottunk, akkor ez egy nagy megrendülés volt az országban nálunk, akkor már elég sok olyan ember volt, aki személyesen is ismerte, nem csak Erdélyből áttelepült testvéreink között, hanem nagyon sokan ismerték, és Nagyon sokszor kérték a gyülekezetek, mert gyülekezeti alkalmakon ezek a versek nagyszerűen szavalható versek. Így hát az akkori Nunni elnök voltam, az akkori kiadói tervbe előre hoztuk ezt a kötetet, és el tudom mondani, hogy te nagyon optimista vagy, hogy ez a tovább kell vidnetek még beszerezhető. Szerintem már vadászkutyával kellene kutatni egy-egy példányt, mert akinek megvan, az annyira őrzi, hogy ki nem adja a kezéből. Tudom, hogy nekem van egy példányom, és a feleségem azt mondja, hogy nem adom még neked se oda, hanem hogyha elveszed, akkor írj egy cédulát, hogy nálam van dátummal, mert én nem akarom ezt a könyvet elveszíteni. Minden esetre az volt az érdekes, hogy ebből a könyvből rögtön 2000 példányt el tudtunk adni. Rögtön 2000 példányt el tudtunk adni, ami óriási szám. Ma Magyarországon egy verses könyv a 100 példányba szokott megjelenni. Jó, hogyha annyiba, mert az emberek nem olvasnak verset. A vers az kötött beszéd, ez lelkiismeretünket kötő beszéd, így lehetne mondani, és éppen ezért ezt a tovább kell vinneteket állandóan látom rongyosra olvasva, rongyosra szavalva. Most már utóbb egy kislány felvitte a mobiltelefonjára, mert nem adják oda neki, és a legnagyobb megdöbbenésemre prédikáció előtt felállt egy verset mondani, és elővette a mobiltelefonját, arról mondta a verset. Úgyhogy tényleg tovább viszik ezt a verses kötetet.
2: Még csak egy Moldován Vilmoshoz fűződő kedves anekdotát mondanék el. Itt is elhangzott, és tudva levő volt, hogy Moldován Vilmos az ifjúságnak nagy barátja volt. De ez nem csak úgy elméletben, nem csak úgy udvariasságból, hanem nagyon sok ifjúsági kirándulást szervezett, annak vezetője és szerves résztvevője is volt. Egy alkalommal a nyugati havasokban kirándult a kolozsvári ifjúsággal. És persze, hogy ilyenkor a táborban szokás, közös étkezés, közös konyha, és mindenkinek meg volt szabva a feladata. És egy alkalommal a forrástól, vagy a forráshoz, már nem vagyok benne egészen biztos, vagy vizet hoztak, vagy az ételt vitték a patakhoz, hogy helyezzék be a hideg vízbe a kazánt. És az egyik fiúval, Moldován Vilmos, ketten vitték az üstöt. Amire Kun István fiúcska, serdülő fiúcska, odaszaladt, és azt mondta, hogy Vili bácsi, adja ide, nem öreg embernek való ez. Te Pista, hát én nem vagyok öreg. Miért mondasz te engem öreg embernek? Hány éves, Vili bácsi? Hát csak 58. Ammár annyi. Tehát nem vonta vissza az öreg ember státusát. Ammár annyi. Vilmos ezen a kis játékon úgy elszórakozott, hogy könnyesre nevette magát. A Kun István megjegyzésén. Adja ide, mert nem öreg embernek. No, te István, én nem vagyok öreg. Hány éves? Hát 58. Már annyi. Jó győrfalvi hangsúllyal.
3: Hát sajnos az idő repül, beszélgetésünk már végéhez közeledik feltartóztathatatlanul. Éppen ezért megkérném előbb Timis Balázsi Sándor lelkészt, majd Szigeti Jenő lelkész testvért, hogy néhány mondatban foglalják össze azt, ami szerintük ennek az életrajznak, ennek az életpolt példának a legfontosabb üzenete a mai, a holnapi generációk számára, a jövőre nézve.
2: Itt elhangzott több ízben is, hogy a munka szerelmese volt, a szószék szerelmese volt, a szervezői tevékenység szerelmese volt. Az ifjúság szerelmese volt. Hát ezt mind aláírnám én is, és saját tapasztalatomból kiindulva merem állítani, Istennek vannak, ott, ahol emberi eszközök a végére járnak, Istennek vannak még ezer meg ezer útjai és eszközei. De emberileg szólva, Moldován Vilmos nélkül alig, ha lett volna belőlem lelkipásztor. Ő szerettette meg velem ezt a pályát, amikor még nem is gondoltam teológiára. Ő már felhasznált, mint értékes segítségét, mert ebben is nagy művész volt. Megbízott valamivel, de kifejezte értékelését munkáddal és személyeddel szemben. Így építettük együtt

0: öltözőbe, utána pedig rövid nadrágba, vagy feltűrt nadrágba, mezitláb bevezényelt bennünket a sárba. És tapicskoltuk a sarat, mindaddig, amíg azt mondták az építők, most már jó a vályog az építkezéshez. És ez is az ő vezetésével, az ő szervezésével, az ő munkaszeretetével történt. Ő szerettette meg velem a közösségi munkát, ő szerettette meg velem a szószéki munkát, ő szerettette meg velem a tanári munkát, ő szerettette meg velem a versírást és a versmondást, és mindazt, ami szép és léleképítő.
1: Köszönjük a visszaemlékezést, kedves Szigeti testvér!
2: Mivel az idő nagyon lejárt, talán egy másik barátnak néhány sorát olvasnám fel, Faluvégi Dezsőnek. Ő az, aki ennek a kötetnek az előszavát írta az összegyűjtésben, ő is segített, nagyon sok mindent kaptunk tőle. Ő 1989. február 17-én.
0: Egy napra a haláleset után
2: a következőt írta. Megszakadt a mondat, az ajkad elhallgat. Mélyen ástál mindig, most hív az új mélység. Fejet hajtunk, noha Vilmos meg nem hallhat, alszik, míg mi csendben várjuk ébredését. És ez nem csak a feltámadás ébredésére szól, hanem a lelkünkben, ha emlékezünk rá, mindig felébred valami. Nekem sokszor eszembe jut, ha nagyon fáradt vagyok, eszembe jut Vilmos. Ő nem volt fáradt, soha. Tehát, míg ő alszik, mi csendben várjuk, hogy egyre több ember, több hallgató szívében ott legyen az ébredés, hogy tenni, tenni, tenni kell, ott legyen, hogy írni, szólni, beszélni, bizonyságot tenni az életünk értelme. És ezért őrizzük Moldován Vilmos emlékét.
1: Úgy gondolom, hogy egy ilyen életre visszaemlékezve a legillőbb megállni, belőle a tanulságokat magunkévá tenni, és a munka szeretetét, az ige szeretetét, az Úr szolgálatát a mi életünkben is magasra emelve, ahogy az ismert versnek a címe is mondja, vigyük tovább magunkkal, az igazság útján lépegetve.
0: Még csak annyit mondanék, hogy ha ígével és áldással kezdtük ezt a nagyon áldásos megemlékezést, illendő úgy, mint minden, az igazság útján lépéseket tevő embertestvérünk felé minden előadás végén mondjuk el most is, hogy az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
1: Amen. Szeretném megköszönni kedves részvételüket dr. Szigeti Jenő lelkésznek, Timis Balázsi Sándor lelkésznek, és a rádióhallgatók nevében szeretném kifejezni nagyra becsülésemet, értékelésemet, mindazért a sok történetért, történelemért, tanúságért, amit velünk megosztottak az adás közben. Kedves hallgatóink, ennyi fért beszélgetésünkbe, mára elköszönünk egymástól.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szemem.

0: Családi kör.
1: Sok szeretettel köszönti a kedves hallgatót Magós Zsolt és Csergezán Bernát. A Családi kör műsoraiban szeretnénk hétről hétre olyan gondolatokat megosztani a kedves hallgatókkal, amelyek segíthetnek mindannyiunknak, hogy a családi életünk még boldogabb, még több szeretetben és békességben teljen el. Tudjuk nagyon jól, hogy különböző szakaszai vannak a házas életnek, és ugyanakkor több olyan tényező is hozzájárul, hogy ez a boldogság, ez a békesség megvalósulhasson. A szakemberek szerint a kommunikációnak ebben nagyon fontos szerep jut. Ezért az előttünk levő percekben ismét szeretnénk a házastársak közötti kommunikáció, beszélgetés fontosságáról beszélgetni, néhány újabb gondolatot megosztani. Hiszen tudjuk nagyon jól, hogy a kommunikáció vagy a beszélgetés nem csupán információknak a közlését jelentik a családban, hanem egy nagyon fontos részét alkotják az érzéseknek a kifejezése. Fontos tudatnunk házastársunkkal, mit érzünk a napnak különböző szakaszaiban, mit érzünk különböző események közben vagy események után. Azonban a kommunikációról sokat beszéltünk. Szeretnénk egy másik szempontból megvilágítani ezt a kérdést. Tudnunk kell azt, hogy a család életében a kommunikációnak két nagy fontos részét kell megkülönböztetnünk az alap szinten. Melyik lenne ez a két alapvető szakasz, amelyet tudatosítania kell mind a férjnek, mind a feleségnek, hogy a beszélgetéseik és az érzéseiknek a kifejezése minél jobb legyen.
2: Ez a két szakasz nagyon fontos, és nem tart sokat. Körülbelül 4 percet tart mind a két szakasz. Minden nap találkozunk ezzel a két szakasszal, akkor, amikor felébredünk, és akkor, amikor hazaérkezünk munkahelyről vagy akárhonnan. Akkor, amikor felébredünk, különlegesen számít az, hogy mit teszünk e 4 perc alatt. E 4 perc alatt azonnal rátérhetünk a mindennapi programra. E 4 perc alatt azonnal az órával foglalkozhatunk. Jaj, hány óra, elkéstem, még van időm. De 4 perc azért fontos, mert e 4 perc alatt megoszthatjuk érzéseinket, és beszélhetünk arról, hogy mennyire boldogok vagyunk, hogy mi együtt vagyunk. Kifejezhetjük a mi szeretetünket, kölcsönös szeretetünket, és ez idő alatt nagyon fontos, hogy mit mondunk, mit teszünk, ez befolyásolni fogja az egész napot. A második szakasz, amit már említettem, a másik 4 perc, akkor, amikor a házastársak újra találkoznak, akkor, amikor lejárt a munkanap, amikor már hazaérkeznek, amikor találkoznak, a kérdés a következő, mi történik e 4 perc alatt, amikor találkoztok? Miről beszéltek? Melyek azok az információk, amelyeket megosztok, vagy hallgattok?